0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hónap végéig még szavazhatunk az év madarára. A hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Már a 70-es évek óta futtatjuk az év madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskulik.
2: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli hold fénye most némileg csökkentheti a látványt. Ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

0: Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. Jön a strandok éjszakája. Szeles időnk lesz sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben. Ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: Jön a strandok éjszakája. Országszerte több mint 50 hazai fürdő nyitja meg kapuit szombat este. A Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness és jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A 6-os főúton Nemesket térségében egy autó árokba hajtotta, a 239-es kilométernél csak a félútpálya járható, olvasható az utinform.hu-n. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Végül az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt mindenkinek, minden hallgatónknak, és itt van az Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Évi. Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, csinosak vagytok, gyerekek, annyira jó, hogy a McLarensünk van, mert ő odafigyel a műsorra, együtt él a műsorral, és választott kérdésekre, és ki, ha nem ő. Amint elmondom, melyik témában. Hogy vagytok?
1: Köszönjük szépen, jól. Nagyon tetszik a pólód, muszáj felhoznom ezt.
0: A birkás pólom a kedvenced. Igen.
1: Igen.
0: Eszembe jutott, amikor belebújtam. Már eszembe jutottál.
1: Értem, milyen formában? Mint a birka, vagy mint a póló?
0: Látod, milyen egyszerű vagy.
3: A kezedben akart járni.
2: Évi, lehetett volna ez jó. Igen. Is, látod?
0: Igen, gondoltam, hogy na, tegnap szó volt, hogy önkifejezés, Évi témája, ruhával mit mondasz, ha mondod. Rákérdeztél a birkás pólóra, semmit nem jelent, csak tetszik, talán ott is voltál, amikor a stylistor elkértem.
1: Igen, igen, igen.
0: És sőt, hát még az Áginak is van, ugye, a szerkesztőmnek.
1: Igen.
0: Igen, nem? Ő is kért egy ilyet?
1: Tudom, hát persze.
0: Igen. És ezért gondoltam rád. Igen, ennyi.
1: Ja, jó.
0: Ennyi, okay, történt.
1: Köszönöm szépen. Na, látjátok, én ilyen formában jutok eszébe.
0: De mit szeretnél? Mondjak el olyan fantáziákat, amik mocskosak?
1: Próbálj. Na, már hát meg egyet.
2: Nekifuthatunk ennek is.
1: Még a hűtőnél eszedbe juthatok.
0: A hűtőnél. Meg a sörnyitónál.
1: Igen, hát egy jó üveges sör.
0: Jó üveges. Jaj, gyerekek, én imádom a régi reklámokat. Az üveges sörről jött eszembe. Imádom a régi reklámokat. Most a YouTube-on valami miatt, hát valószínűleg azért egyszer rákattintottam, most újra és újra jönnek. Most éppen 70-es, 80-as évek német reklámjai. Uh-huh. És olyan jó volt, egy sportcsapat, stb. És akkor előkerül a Vitamalc. Vitamalc az egy maláta sör, egy gyereksör tulajdonképpen, de egy jó fél literes üvegben. És az egész gyerek sportcsapat, nem tudom, mit sportoltak, és az edző nyitja ki nekik egyenként. Psst,
2: psst. De ez alkoholmentes volt, ugye?
0: Igen, alkoholmentes, de a sör előszobája.
2: Aha.
0: A sör előszobája a Vitamalc. Imádom egyébként. Karamalcot lehet kapni itthon is.
2: Lehet, hogy azzal valamit már meséltél erről. Igen,
0: igen, igen.
2: Gyerek cuccol.
0: És tényleg egyébként maláta sör íze van, szó se róla. Az egy üdítő, de tényleg a sör előszobája. Aztán az összes ilyen, tudod, a Frauengold volt. És most egy csomó ilyen jött, van a Doppelherz, van a Vitabur Lecitin, stb. Ezek mind ilyen alkoholos szíverősítők.
2: Nőknek?
0: És férfiak. A Frauengold csak a nőknek, de az összes többi rendes felnőtt embereknek ilyen feles pohárba kell inni, és szíverősítők. De alkoholos mind.
1: De jó.
0: Vannak benne fűszerek, meg nem tudom, gyógynövények.
2: Vannak ezek a kis feles poharak ma is, csak nem ennyire fantáziadús a nevük. Tehát egyszerűen
0: igen, igen, igen, igen. Na, mindegy, szóval, hogy imádom ezeket. Na, nézzük, hogy mit írnak a barátaink. Azt mondja, szép reggelt, Gábor, Gangsta Zoliról van valami híret? Kiheverte már az argentin vereség okozta tragédiát? Másrésztől pedig számomra ennek a világbajnokságnak a győztese Zöldfoki Szigetek, őket egyik volt világbajnok sem tudta legyőzni. Argentina is csak kinkeservesen, hosszabbításban, kelemes műsorozórás nektek. Ölelés a hercegnőknek, Barna a gitáros. Zoliról nem tudok semmit, én a tévében láttam, hogy nyilatkozott. Egyébként azt, hogy megérdemelten győztek a spanyolok, tehát a szíve szakad meg, de jogos volt. Na, jó reggelt, egy szabálytalanul közlekedő traktoros poszt alatt azt olvasván, hogy bezzeg a kenyeret, megzabálod, amit szánt, elgondolkoztam. Mégpedig azon, hogy azt a traktort valakinek le is kellett gyártani. Szóval szívesen, hogy ehettek. Üdv, egy hegesztő.
1: Egyébként azt szeretném elmondani, hogy amióta voltam, képzeljétek el, kukásautón, uh-huh, azóta feltart a kukásautó, tisztelettel megvárom, és eszembe jut, hogy ne dudálj, nem rohan sehova, ő is a munkáját végzi. De ahhoz én el pont kellett
0: pont
1: mennem.
0: Ebben, igen, én ebben a helyzetben voltam tegnap, itt a garázsból hajtottam föl, és így álltam meg nem tudom hány fokos szögben, mert egy kukásautó elállta a kijáratot. Semmit nem szóltam, megvártam, hogy végezték a munkákat. Tehát hova álljon máshova, hegyalja
1: út. Igen, igen, igen, igen. Csak azért mondom, hogy itt ugyanúgy a traktorosnál mindenkinél, hogy tudom, hogy a 30-40 nem megy az utakon, nem tud többen menni, és nyilván dolgozik.
0: Igen, azért ezzel nem értek egyet.
2: Meg a jelenség, hogy mindenki ebben a láncolatban azt hiszi, hogy miatta van kenyér a számban. Tehát már a traktorgumi gyártó is azt mondja, hogy ha én nem gyártani gumit, akkor nem lenne kenyered.
0: Tehát az utolsó kábelcipelő nálunk azt hiszi, hogy a rádió tőle működik.
2: Hogyne?
0: Hát ne hülyéskedj, hát ismerem ezt az igen. Attitűdöt.
2: Ha mi nem dolgoznánk, nem állítgatnánk ezeket, akkor
0: nem lenne. Bizony. Akkor hiába beszélsz.
2: Igen.
0: Igen. Jó, hát ez, igen, ez kell, lehet, hogy ez kell egyébként az ember pszichéjének, nem? Hogy ő azt higgye, hogy tőle működik a világ. És a kamionos is. Mindig ezzel a kenyérrel jön. Mint a kenyeret hordani. Vagy nem kenyeret hord, az esetek többségében valami tök más, de akkor te nem ennél, ha én nem lennék kamionos.
2: Igen.
0: Csak igen, csak azt a kamiont tudod magadnak nem tudtad volna legyártani. Tehát az mérnökök csinálták. Tehát, hogyha most én felnevellek egy kis mit tudom én, Géza vagy, és nagy Géza lesz belőled, és azt mondom, Géza, lehetsz kamionos, csak csinálj magadnak egy kamiont.
2: De utána igen,
0: büszke, hajrá!
2: Utána büszke lesz magadra.
0: Igen, és
2: utána
0: nagyon büszke lesz magadra. Rakd össze az első kamionod. Akkor nézne Géza. Érted? Azt a mérnökök csinálták meg.
2: Igen. De ugyanakkor meg értem, amit elkezdtél mondani, hogy mindenki akar valami jelentőséget adni a saját életének. És
0: ez
2: valami...
0: fontos, igen.
2: Igen, ezt meg el kell fogadni, de nehéz. Na.
0: Nehéz elfogadni, amikor egóharcok vannak ebből. Igen. Tehát amikor mégiscsak van egy hierarchia egy cégen belül, nem?
2: Tehát persze.
0: És ez a kikiért van, ezt nagyon nehéz felfogni. Ugyanakkor igazad van, hadd higgye mindenki azt, hogy tőle működik minden, mert akkor ő fontosnak érzi magát, és teljes az élete. És jobban, haza tud menni, és büszke magára.
2: És talán még jobban is dolgozik.
0: Igen, igen, igen, igen. Na jó, itt jön a McLaren-es. Calimere Kyrie Presvestis. Most figyeljetek. Tegnap volt ugye a hal téma.
1: Igen.
0: Hogy mit ér ez a hal. Na, ha még mindig nem látnánk tisztán a halak fájdalmát illetően, akkor most pontosítok kicsit. A halak túl primitívek a fájdalom érzékeléséhez, ugyanis hiányzik az agyukból a fájdalom közvetítői agykéregi régió, nocireceptor, ami a fájdalom érzetért felelős az embereknél. Tehát a halak vergődése csupán öntudatlan, ösztönös reakció, nem pedig fájdalom érzetre adott tudatos válasz. Forrás: The Daily Telegraph, James Rose professzor tanulmánya alapján. Hozzátenném még, hogy a világon 35 ezer halfaj ismert, és mindegyik idegrendszere más-más fejlettségű lehet, üzeni McLaren-es. Tibikém, köszönöm! Ez igen, ez az alapos, empirikus forráskutatás, amit még Gyuri is bamba, de elismerő arccal nyugtáz.
2: Én közben cselekedtem, én egyeztettem egyből a ChatGPT-vel, miközben te olvastad ezt az üzenetet.
0: ChatGPT?
2: Nem teljesen ért az AI egyet ezzel, amit írt.
0: Igen, csak az AI az azt kapja, amit James Rose már megcsinált, érted?
2: És az összes többi más tanulmányt is, amit James Rose nem is lát.
0: Csak az lehet, hogy nem tanulmány, hanem olyan, mint te, lehet, hogy te is beírod. A hal bizony nagyon érez, halnak nagyon fáj, a hal sír. Írd be az internetre, rak ki, és hidd el, belekerül az AI-ba.
2: A Minden Tudás Egyeteme van itt.
0: A Minden Tudás Egyeteme, aki az AI, aki elhitte, hogy Axel Rose a pápa. Nem hülyeskedj
2: már. Mert 20-szor mondtad neki azért.
0: Igen, így működik. Így működik az AI.
2: Mi is így élünk. Amit 20-szor mondasz, azt mi is elhiszünk.
1: Igen, igen.
0: Mindegy, McLaren-esnek hiszek.
2: Azt mondja, hogy valószínűleg érez a hal, de nem úgy, mint az ember.
0: Tehát ezt mondta ő is.
2: Igen, de van egy kis árnyalás. Tehát érez igen. fájdalmat, de nem úgy, mint ahogy mi azt elképzeljük.
0: Szóval szerintem a hal úgy érzi a kampót a szájában, mint hogyha te kapnál egy jó nagy lidokain injekciót, és belevágnék egy kampót az alsó ajkadba. Nem érzel semmit, de úgy zavar.
2: A, igen, igen. Igen. Érzem, hogy valami van ott, aminek nem kéne.
0: Igen, ennyi.
2: Lehet,
0: és vergődsz. Tehát a hal idegrendszere olyan, mint te lidokainozva.
2: Akkor viszont iridlem.
0: Na, ennyi. Nem kokain, lidokain. Hallottad, ugye?
2: Francba. Akkor is irigylem. De jó. Ide, szóval, hogy valami van benne, de a kettő között van az igazság. Valószínűleg.
0: Jó reggel tanulóimnak és az angyaloknak. Dekoltázsokban gazdag, kellemes nyári reggelt kívánok nektek. Igyekszem minden szavatokra odafigyelni az edzésem, vagy már a medencében láblógatás közben, nem tudom épp hol járok majd időben. Legyen egy vidám szép reggelünk. A Krav Maga edzőnk.
1: Ó.
0: Jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Jó reggelt. Anett ma felvette...
1: Ma is.
0: Mi ez a nadrág? Vagy, mi ez?
1: Ez egy overall.
0: Ez egy overall, és rajta egy iskola köpeny. A földrajztanár nem, ez Gyuri bácsinak a technika tanárnak volt a köpenye.
1: Hát köszöni szépen, ez a márka.
0: Gyuri bácsi köpenye rajtad van?
1: Igen.
0: Aranyos volt egyébként.
1: Na igen, de köszönöm, akkor aranyos vagyok ma reggel.
0: Ő volt az egyetlen, szerintem ő is meg akarta különböztetni magát a többi tanártól. A többi tanár, hát egészen volt a milyen néni, Zsuzsa néni, vagy micsoda, annak sókristályok voltak a hónaljánál a köpenyen, annyira kimarta a hónajsav. És tól egészen a Dabini, aki nem volt hajlandó felvenni köpent, hanem mindig nagyon stílusosan jött, de egy rohadék volt, és Gyuri bácsi barna köpeny volt rajta, és gyakorlati tanár volt, és nagyon-nagyon dohányszagú volt, szerintem fecskét szívott.
2: Oh.
0: Jó reggelt, Anett.
2: Sajnálom ezt a traumatikus iskolai múltadat ezzel a sok istályos
0: nénivel. Tudod, hogy mi mindent dolgozok én itt fel?
2: Tudom, tesó. Évek óta figyelem.
0: Jó reggelt, üzeni a tankcsapdás Pityú. Aztán sziasztok, tegnap érkeztünk haza Olaszországból egy hetes nyaralásból. Az miért van, hogy az olaszoknál sokkal jobb áruk vannak a boltokban? A sajtok, a tészták, a gyümölcslevek, a kekszek, a felvágottak, stb. Minden jobb. Hát igen, és nem csak ott, tehát ez nehéz feldolgozni annak, aki ritkán utazik. Mi már megszoktuk, hogy ez van, nekünk itthon ez jár, nem jó egyébként, nem jó érzés, de tényleg jobbak. Hát,
2: Spanyolországban sem különb a helyzet, tehát hogy ott is brutális, bizony. Amit egy szupermarketbe bemész, és kínálatban és minőségben látsz, mellesleg.
0: Ez a kettő, kínálat és minőség és ár.
2: És sokszor jobb áron, ilyen ezt akartam mondani pont.
0: Igen. Időjáráson ettől figyeljetek. Azt mondja, a pulóveres reggel után kellemes időnk lesz napközben. Pulóveres reggel.
1: Igen.
0: Nem cuki vagy. Hát kim van pulóver? Nézd már körül.
1: Hát mert levettétek már, bejöttünk.
2: Csaltatok, mondja.
1: Igen.
0: Kellemes időnk lesz napközben. A sok napsütés mellett itt-ott lehetnek majd záporok. 30 fok körül lesznek a maximumok. Magdon és Marica névnap van ma. Ma van a Nándorfehérvár diadal emléknapja. Amit Anett le is írt nekünk, 1456-ban ezen a napon arattak döntőgyőzelmet Hunyadi Jánosék a túlerőben lévő török sereg felett, megvédve Nándorfehérvár várát. A győzelem emlékére a pápa harmadik Kalixtusz, Kalixtusz elrendelte a déli harangszót, amely a mai napig szól. Igen.
2: Emlékszem, ebből feleltem, és ötöst kaptam, emlékszem, gimiben.
0: Tudtad még a Kalixtusz nevét is?
2: Szerintem igen, hát előtte este megtanultam, aztán törlés volt.
0: 72 éves lett Aldi Maola, amerikai jazzgitáros zeneszerző, egy zseniális gitáros, és egyébként baromi jól néz ki. Tehát az a manus az még mindig úgy néz ki, mint a 40 lenne.
1: Igen.
0: Igen. Magyarországra jár csajozni.
1: Akkor azért néz ki, jó.
0: De tényleg egy fú. Na, én nagyon-nagyon sok lemeze volt meg nekem, én imádtam a manust. 34 éves Selena Gomez, 13 éve született a brit trónörökös, na most jön az a magyar nevekkel, Vilmos herceg és Katalin hercegnő első gyermeke György Sándor Lajos. George Alexander Louis, csak hogy György Sándor Lajos. Ez a mi sajátunk, hogy mi elnevezzük őket. Szerintem magyarul, csak azért, mert királyi családból.
2: De leszinkronizáltunk volna egy szappanoperát, olyan.
0: Igen. György Sándor Lajos. 32 éve rendezték meg a világ első autóversenyét, a futam Franciaországban zajlott Párizs és Rouen között. Jules Albert de Dion ért be elsőként. Az első autóversenyző, aki elsőként ért be az első versenyen.
1: Igen.
0: Lehúzod a fejed?
1: Le.
0: Oké.
1: Okay. Messze.
0: Nem, hát most mit csinálj?
2: Vezessük be azt, hogy az óra is ér pontot, nem csak a
0: kosár. Nem.
1: Az óra a fejem.
0: Nem, én tudom, hogy ez egy lehetetlen küldetés, és ha néha bemegy, akkor viszont nagyon örülök. Tehát nem kell könnyíteni ezen. Időjárás a Gyuritól: marcali 15 fokos, 25 lesz ott és napsütés. Nyíregyháza 16, 26 lesz napsütéssel. Kálgári 13, 29 lesz ott is napsütés. Lenti 16 fokos, 25 lesz a max napsütéssel. Budapest 15 fokos, és 26 lesz nálunk napsütéssel. Oké. Okay. Na, gyerekek, most egy érdekes dolog lesz, egy angol iskolából egy olyan kis botránka, amit meg szeretnénk veletek osztani. Az OnlyFans, az most mindenki tudja, hogy ez micsoda? Mert egy-két magyar ismert emberről lehet hallani, hogy fenn van az OnlyFans-en, hülyére keresi magát, és aztán mindenki szégyenkezve mondja, hogy én nem vagyok ott, én nem láttam, hogy az OnlyFans-nek mi az imidzse, Évi?
1: Hát szerintem egy olyan image van, amit így nehéz megfogalmazni, tehát igazából felnőtt tartalmak vannak rajta, legalábbis ez az image.
0: Egy olyan pornó, amiért most újra szégyelnünk kell magunkat.
1: Igen, de közben nem csak ilyen tartalmak vannak, tehát nem csak mesztelen nők vagy mesztelen férfiak, ennek vannak diszkrét verziói.
0: Ez oké, de az image ez.
1: De az image, hogyha azt mondod OnlyFans, akkor
0: olyan, mint a pornó. Az OnlyFans-en, mint felhasználó, akkor én egy mocskos férfi vagyok, ugye?
1: Igen.
0: Mert én pénzt fizetek azért, hogy én ott megnézhessek nőket, vagy akár be is írjak annak a nőnek, hogy most mutasd ezt, mutasd azt, ugye?
2: Hát igen, valami ilyesmi, de ugyanakkor meg én sem tudom a különbséget a között, amin már igazából nem szégyenkezünk különböző felnőtt oldalak, hogy oda felmész, és akkor megnézel dolgokat, na bum.
0: Amit még lehet... A OnlyFans az olyan, mint a régi Kvella katalógus és Tereza Orlovszky magazinja egyben.
2: Így van, csak attól szérte folyamatosan, ilyen előfizetésszerűen. És azt is lehet olvasni, hogy ezek az OnlyFans modellek, mert így hívják őket, hogy milyen óriási, csodálatos meggazdagodásokban vannak.
0: Ajaj.
2: Dollár milliókat hónapok alatt akár.
0: És ugye a különbség még az, hogy itt nem profi pornósok vannak, hanem gyakorlatilag civil emberek, vagy akár ismertek is lehetnek, de ez a saját kis fiókjuk, amit ott megnyitnak, és hogyha Gyuri mit tudom én rákeres, akkor oda ráfizet, befizet arra, és akkor ő ott nézheti annak az embernek. De ez lehet egy háziasszony, lehet egy tanárnő, lehet egy bárki.
1: Bárki. Nincsen meg.
0: Te is lehetnél.
1: Lehetnék, igen.
0: Igen. Jó, azért, mert ugye egyszer már beszéltünk arról, hogy az egyik német Bob versenyző nő, Bob, OnlyFans-en fönn van azért, hogy ebből a bevételből tudja finanszírozni egyáltalán a versenyt.
1: Így van, mert hogy ugye nem volt szponzoráció, és nagyon drága a bobozás, és gyakorlatilag ezt az opciót választotta, de ő például nem vetkőzött le, tehát ő nem mesztelen volt, hanem ilyen fülőruhás.
2: Olyan képeket, amiket egyébként az Instán is látsz. Abban a pillanatban, hogy kiejtette a szen, hogy OnlyFans, már világsztori lett belőle.
0: Már mindenki felsikolt, és ez történt Angliában, egy kisvárosban, méghozzá egy általános iskolában, képzeljétek el. Még azt sem mondanám, hogy a matek tanárnő lebukott OnlyFans oldalaival, hanem csupán annyi történt, hogy az igazgató a tanári karnak engedélyezte a különböző közösségi oldalak használatát. Tehát ő ez az iskolai szabályzat, benne most ő engedélyezte kimondottan a, nem tudom, az Instát, a TikTokot, a nem tudom, és az OnlyFans-t. És ezen egy szülő kiakadt, hogy lehet az, hogy az ő gyerekét egy olyan iskolába járatja, ahol a tanároknak szabad OnlyFans-en szerepelni.
2: Aha. Érdekes a gondolat, igen, és össze is lehet vetni, tehát ugye nem mindegy, hogy egy tanár TikTokon gyár tartalmat, vagy OnlyFans-en. Ez valószínűleg...
0: És ha ugyanazt gyártja, tehát fürdőruhában végigmegy egy TikTok videóban, vagy egy OnlyFans videóban. Uh-huh. Ugyanaz a kép, csak az egyik az OnlyFans brand alatt van, a másik a TikTok brand alatt van.
2: Jó, arról is beszélhetünk egyébként, igen, hogy mondjuk egy tanárnak a fürdőruhás videója TikTokon, azok gálosak-e?
3: Megengedettek-e?
0: Ha te, Gyuri, lefotóznál az én lábfejemet csopakon a strandon, aha, közelről, egy közelit csinálnál, és kiraknád mondjuk a mi Insta oldalunkra, akkor az ugyanazt jelentenie, mint ha kiraknád, és csinálnál nekem egy OnlyFans oldalt.
2: Nem jelenteni ugyanazt. Senki nem fog érte fizetni az Instán.
3: Uh-huh. De az OnlyFans-en már biztos.
2: Sajnálom, a biznisz tanértere kell bízni, ő ezt regisztrálja, és
0: nem így értem, de hogy ugyanazt jelenti-e ez a láb?
2: Nem.
1: Nem, a brand miatt nem. Az Instán semmi, örülünk, hogy nyaralni vagy. Körülbelül ennyi. Nem? Igen, tehát ezt reagálja. Az OnlyFans-en pedig nagyon komoly üzeneteket kapnál. Igen. Gerjedek a lábadra.
2: Hát meg igen. Meg előfizetőket is kapnál, akiknek érdeklik a lábak.
1: Mondaná, hogy
0: csinálnátok a lábamra egy OnlyFans oldalt? Csak egy hétig.
3: Lacika.
4: Nem.
1: De hogy nem csináljuk.
4: De, ha megkérsz, akkor persze, hogy csinálnám. Hogyne?
0: Attól függ. Nem üzletkezi oldalt. Jó, nicest feet in Hungary.
4: De hogy benne lennél egy kreatív dolgokba. Mert nem csak persze, úgy a lábad, hanem fölöltöztetnénk szépen, meg ilyesmi.
1: A lábát.
2: Mi fogjon a lábujjék között egy G.I. Joe figurát? Például. Vagy mire gondolsz?
4: Például.
0: Simán.
4: Jó, oké, nyomjuk.
0: Próbáljuk először saját Instánkon, és aztán a sikeres, akkor...
1: Jó.
2: Berakjuk a linket tovább, hogy keresik az OnlyFans oldalunkat.
0: De legyen mindenki, mert valaki dobja be a lábát, ne én egyedül, mert én félek azért.
3: Az a baj, hogy én is rettegek ettől. Bár valaki...
0: Nem kell olvasni a kommenteket, a Lacika fogja.
3: Hát jó, csak ő ott is hagyja. Nem törli ki a negatív kommenteket.
2: De itt a biznisz a lényeg, nem a kommentek. Hát fogják írni, hogy szép...
0: Álnéven, vagy a kettő nevét összegyúrjuk. Hey, bocs. Erről a később beszéljünk, mert erről lesz szó, ez az egyik. A másik pedig, gyerekek, ez annyira szívmelengető, valahol meg szomorú is. Talán nekem a legszomorúbb, aki azért még fényképezett, egyébként lelkesen fényképeztem analóg módon, ugye a maga idejében, és én konkrétan emlékszem, hogy mikor váltottam analóg fotózásról digitális fotózásra, ezt majd ha akarjátok elmondom, de azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy Budapest utolsó olyan fotó szaküzleti, ami egyben labor és régi analóg fényképezőgépeket is árul, bezár. 54 év után bezár. A Sós fotó. És a Sós fotónak a tulajdonosa Sós András, 76 éves. És bezárja a boltot, ami nyilván az első logikus gondolat az, hogy hát véletlenül azért, mert kifotóz ma már analóg módon. És hát az üzlet nem üzlet ma már, tehát ilyen téren bezár. De nem teljesen ez van e mögött, ugyanakkor szerintem rengeteg emlék van. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok az analóg fotózással, hogy milyen emléketek van ti fotóztatok-e analóg, vagy emlékeztek arra, hogy szülők, vagy ilyesmi?
1: Igen. Én is fotóztam, amikor még 9 évesen edzőtáborba mentem először Amerikába, és akkor hoztam haza a tekercseket, és kiderült, hogy anyukámék mit tudok majd megmutatni. Tehát, hogy még abban az időben igen. Volt ilyen. Igen.
0: De jó, emlékszel a gépedről? Milyen géped volt?
1: Ó, hát ilyen nagyon egyszerű.
0: Oké, de hogy a nevére nem,
1: ne,
0: vagy...
1: Á, semmi nem, csak odaadták, hogy erre nyomkod.
0: Ott nyomkod meg, igen, Gyuri.
2: Igen. Én gyerekkoromban emlékszem halványan, hogy a szüleim mondták, hogy ne nyomkodja össze-vissza, mert ezt utána elő kell hivatni, és akkor az mibe kerül. De én, amikor elkezdtem fotózni, akkor már bejött a digitális. Tehát, hogy nagyjából ennyi gyerekkoromból az összes emlékem róla, hogy szüleim hivatták elő, és akkor hú.
3: Nekem is vannak emlékeim. Kaptam általános iskolában egy ilyen hosszúkás fényképezőgépet, amiben mindig a tekert...
0: A kis pocket kamera.
3: Lehet, nem, már nem emlékszem a nevére.
0: Igen, az ilyen vízszintes volt, és akkor így széthúztad, összecsuktad, akkor azzal továbbítottad a filmet, kioldottad, és egy kis kazettaszerű volt benne, igen. Az volt a film, igen.
3: Igen, és tudom, hogy nekem is, amikor mentem vásárhelyre, hogy majd előhívják a fotókat, és akkor nagyon izgultam, hogy na, hogy sikerültek a képek.
0: Na ez elmentem vásárhelyre, hogy előhívják, és akkor vártál, tehát a fotó ív, csak azoknak, akik nagyon fiatalok, hogy ez elképesztő, és ugye ezt most örökre bezárja ezt az emléket, ez a bolt. Ami tényleg egy szívfájdító dolog, én láttam képeket a boltról, és ott tényleg ilyen régi, analóg, de tényleg nagyon-nagyon régi, még az én korom előtti bőven fényképezőgépek vannak ott, amik nyilván eladók, gondolom én. A lényeg az, hogy mi beszélünk Sós Andrással, a Sós fotó tulajdonosával, egyrészt az okokról, másrészt, hogy változott meg a fényképezés egészen a 72-ben nyitott ez a bolt. Tehát akkor volt Ofotért, aztán volt valamikor jóval később Fotex, ami aztán már ilyen automatizálva. Ők meg hívtak elő. Tehát meg is tanította neked, hogy kell előhívni fényképet.
1: Igen, és életben tudtak maradni a változás, igen, szelében.
2: Kérdés egyébként, hogy nincs-e ma már erre újra kereslet, mert ahogy a bakelit például nagyon pörög, meg tényleg egy iszonyat stílusos dolog, úgy szerintem van igény arra is, hogy valaki klasszikus módon előhívja azt a képet ilyen analóg formában.
0: Nagyon kíváncsiak, hogy van-e ilyen. Én hívtam is előképeket, tehát nekem is van erről emlékem. Sós Andrással, a Sós fotó tulajdonosával beszélünk ma. 9-kor Agrárszerda a Vokcinkkal, és azt mondja, hogy az AI lopkorona elemző funkciója, az valami fantasztikus. Miért?
2: Nagyon-nagyon izgalmas programot hoz a János, egy olyat, amivel a mesterséges intelligencia megmutatja, hogy hova milyen növényt ültes, milyen fákat, azért, hogy a hőséget minél jobban ki tud védeni, akár a saját kertedben, de mondjuk ez városrendezés szempontjából sem lenne hülyeség. Szóval egy nagyon-nagyon új forradalmi fejlesztés, ami tök jól jön.
0: A hőség ellen, a pálmafát, ezt tudják a marokkóiak.
2: Igen, de ezt tudod, hogy ahol sok a növény, ott sokkal alacsonyabb a hőmérséklet is, tehát, hogy ilyen, mit tudom én, akár ilyen 10 fokokkal is erdőkben például.
0: Tudom, az okát is. De János, ez elmondja majd, amit tudok.
2: Mindet. És jó. Még annál is többet.
0: Legyen így, várjuk János Agrárszerdáját, Évi a tegnapi nap legjobb pillanatai.
1: A világbajnoki döntő előtt előkerült egy kép, ami 19 évvel ezelőtt készült, mégpedig Lionel Messi fürdette az 5 hónapos Lamine Yamalt, és egy jótékonysági fotózás céljából, és hát beindult a fantáziánk, és elkezdtünk azon beszélgetni, hogy ki kivel hol fürödne.
5: Az előző rész tartalmából.
0: Vasárnapi futball VB döntő kapcsán ugye mindenki látta, hogy Lionel Messi találkozott a spanyolok sztárjával, Lamine Yamallal. De ebből az apropóból bejárt egy kép a világot, ez 19 éve készült ez a fotó. Ennek a fotónak van egy sztoria. Akkor még ugye Messi a Barcelonában játszott. És a spanyol Sport című napilap az UNICEF-fel együtt egy jótékonysági naptárt készített a Barcelona szereplőivel, ez 2007-ben volt, és bárki, tehát a lakosság közül bárki regisztrálhatott a kisbabájával. UNICEF, ugye gyerek, logikus. És akkor gyakorlatilag aki ezt olvasta, ezt a felhívást, ez egy jótékonyság, az beküldte a gyereke fotóját, meg én vagyok, Yamal apuka vagyok, meg, tehát hogy ismeretlenül, egy ilyen kis külvárosi munkásosztály gyerek volt ő, beküldte a fater.
1: Ez pontosan így.
0: És akkor kisorsolták, vagy megtetszett nekik a kis fotó, vagy a fenet, és behívták őket, de még akkor mindig nem tudták, hogy Messi jön. És akkor Messi megfürdeti, utána egy törőközőbe becsavarja, tehát a karjaiba tartja, mint egy ilyen pólyásbabát, és rá is mosolyog. Én nem tudom, mindenki azt mondja, hogy olyan ciki, amikor a kis pöcsös képeit megmutatja az anyuka a csajodnak.
2: Hát ezt most Lavil tudja, hogy már. Most tudja.
0: De én nekem ezzel sose volt bajom.
1: Te büszke vagy magadra gyerekkorodba?
0: Igen.
1: Jól néztek ki, mert
0: jó. Cuki voltam, nagyon-nagyon bírtam magam.
2: Hogy nézszik ki? Mesélj egy kicsit. Mert az a kedvenc fotódat, ami eszedbe jut most magad.
0: Rém egyszerű az a fotó. Fekete-fehér egyrészt, valamilyen kis gumijátékot gyömöszölök, és mint minden ilyen gyerek fotón a hátamon fekszek, és pöcsös vagyok. Ennyi. Tehát, hogy semmi különös. Az égvilágon semmi különös.
1: És amikor ezt megmutattad bármelyik párodnak, mit mondod?
0: Azért nem azt szoktam csinálni, hogyha most éppen egy párom ott van. Na jó van, akkor most megvacsoráztunk, és most jönnek a pöcsös fotók. Kéred a frisseket, vagy a régieket? Tehát nem így.
2: Most, hogy megettük a tiramisut, eljött a pillanat, hogy megmutassam a képet, ahol pöcsös vagyok. Hát nem.
0: Nem, hát ilyet nem csinál az ember. Tehát legyél már jó ízlés határaim belül, drága Visztovéva.
1: Hát ott vagyok. Én csak ott vagyok.
0: Szóval ezek a gyerekkori képek többnyire, amikor felnőtt vagy, ezek cikik, ugye? Így, mert nem tudom, tehát hogy éreznéd magad, hogyha mit tudom én a fenet, ugye, hanyas vagy te, Gyuri?
2: 88-as.
0: 88-as, tehát mit tudom én, 89-ben mondjuk a Globus Mustár megszponzorál egy SOS gyermekfalu rendezvényt, ahol mondjuk a Antal József téged megfürdetett Dézsában.
2: Igen.
0: És ma előkerülne ez a fotó.
2: Aha. Hát akkor híres vagy.
0: Tehát ott van az SOS gyermekfalu, és akkor ott elől egy ilyen fa dézsa, tudod, ilyen félbevágott hordó, és abban levendulás vízzel ott fekszel a dézsában, és az akkori miniszterelnök úr egy ilyen levendula ággal az egyik kezében fürdett téged.
2: Szerintem nagyon király. Én nagyon büszke lennék. Sőt, szerintem kapnátok 10-ből a bekeretetbe.
0: Igen, tehát tud lenni az a történelmi, nem tudom, helyzet, akár az a történelmi személyiség, amire azt mondod, hogy basszus, erre büszke vagyok.
2: És olyan ólakszeszkát
0: meg tudnád ezt csinálni az AI-jal?
2: Gyorsan csinálni.
0: Antal József megcsinálja egy Dézsában Háder Gyurit?
4: Kegyeleti.
2: Megcsinálja, megfürdeti.
0: Megfürdeti Háder Gyurit, így.
4: Valaki mást.
0: Milyen kegyeleti okokból? Aki nem kell kirakni nekem.
4: Ja, nekem.
0: Csak kirakjuk ide a falra.
2: Legyen a pénztárcájában, csak ezt akar.
1: Az ikonikus pillanat.
2: Ez nekem egy olyan All Access kártya lenne, ezt mutogatnám mindenhol, meg erre hivatkozni, mint Évi az olimpiai aranyra. Figyelj, engem fürdetett az Antal József, ne viccelj. Nekem ez nagyon menne. Miért most téged tegyük fel, mondjuk Fidel Castro Magyarországra látogatott, és előkerül egy kép, ahol mit tudom én, a Balatonszárszói strandon ültök a strandbüfében, és téged etett hekkel.
0: Hogy kerültünk oda? Csak mesélj már.
2: Hát, hogy ezzel népszerűsítettek
0: a Balaton. Hogy kerültünk a Fidel Castro és én? Hány éves vagyok?
2: Hát, mit tudom én, 2.
0: 2 évesen én. Hogy kerül mi ketten a Szászói strandra?
2: Többen is vagytok, mert elment, ugye meglátogatta az országot. Ő fotósok, piárosok.
1: Államvezetők.
2: Bizony. Sajtósok. Így van, és téged választottak arra, hogy ezen az utazáson te legyél az a kisfiú, akivel együtt népszerűsíti majd a Balatont, a Fidel.
0: Azért jött Magyarországra Fidel Kubába, hogy népszerűsítse a Balatont.
2: Benéz egy kicsit a Balatonra is, és megetett téged hekkel. És ott van a képen, hogy ülsz a térdén, és a két ujjával éppen így a szádba nyomja így a hekket. Ezt büszke lennél rá?
0: Nagyon.
2: Titkolnád? Nem is titkolnád?
0: Ezt nem titkolnám.
2: Ugye?
0: Fidel Castro az egyik legikonikusabb történelmi személyiség. Hát az olyan embereknek is idolja volt, mint Mike Tyson vagy Diego Maradona. Ne viccelj. Nem azt mondom, hogy Fidel Castro politikai eszméjével én egyetértenék, de hát az egy akkora, hát hogyha most még Che Guevarát mondod, akkor azt mondom, hogy...
2: Ott áll, éppen kéri a sört a pultnál.
1: Ez egy komoly társadalmat.
0: Fidel Castro hekkeletet, és egy Che Guevara kéri nekem a sört. Abszolút, hálajnál. Gyerekek, igazi rockstar vagyok.
2: Welcome Balaton, ez van a kép felé jó.
0: Akkor csináld meg ezt, Lacika. Jó? A kis Gabikát eteti a Fidel Castro hekkeli. Köszönöm, Che Guevara kéri a sört. Gyuri, hát nagyon vállalnál.
2: Ugye, hogy ez menő lenne?
0: Ez igazán menő lenne.
1: Abszolút, és ahogyha te ott ültél volna az ölébe, és mondjuk 40 év múlva előkerül a kép, és az vagy, aki most vagy, akkor az abszolút mondhatjuk, hogy olyan emberek közül jöttél, akik meghatározók voltak a világ viszonylatában.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy odahaló voltál 2 éves korodban.
0: És akkor én valahogy egy történelmi eseménynek a részese voltam. Ki tudja, miért jött ez Magyarországra? Érted?
1: Igen.
0: És hogy abba én hogy kerültem bele? Milyen céllal?
2: Mert 2 évesen együtt sörözni Che Guevarával, az nem semmi. Igen.
0: Szerintem sem.
1: És Balaton népszerűsítik.
0: Na jó, Anett.
1: Hát azt hittem, kimaradok.
0: Ne. Ez egy nagyon jó kis játék lesz, Anett. A következő a helyzet. Mondunk neveket, jó?
1: Uh-huh.
0: És neked azt kell eldöntened, hogy megfürdetnéd az illetőt, vagy fürdessen meg az illető. És ez egy jótékonysági cél, ez a Doggicef. Doggicefnek naptárat fotózunk. Jó? Mindenki hoz magával egy kutyát, berakja melléd a kádba, és elkezd fürdetni. A kérdés az, hogy fürdetnéd, vagy fürdessen.
3: Jó.
0: Marics Peti.
3: Marics Peti. Hát, ő fürdessen. Igen, igen. Fiatal, helyes, jó humor.
2: Tudod, hogy ez jótékonyság,
3: Igen.
2: Már túlment. Fiatal, helyes.
3: Fürdethet. Igen.
0: Jó. Oké. Akkor Németh Lajos, Időjós Lajos.
3: Jaj.
2: Őt is jellemez hát, kérlek, mint Marics Petit.
0: A TV2 fürdette ő, hát minden egyes bejelentkezésen vízből volt.
3: Ő a példaképem, és...
0: Fürdetnéd, vagy fürdessen?
3: Fürdetném. Tiszteletben.
2: Lajos, fáradjon be a kókuszillatba?
3: Igen.
2: Hadd csutakoljam le.
3: Igen.
0: Jó.
3: Jó.
0: Oké. Ördög Nóra.
3: Kedvelem.
0: De ezek nem kérdések, hogy
3: kedvelem. De nekem fontos, hogy meggyőzzem magam. Tehát,
2: hogy biztos, hogy az egész Doggicef stáb összegyűlne erre a képre.
3: Jó, azért,
0: ott kuporogsz a kádban, ő az, aki egy picit a hátadat.
3: Meg a hátamat.
0: De előne.
3: Jó, előne. De akkor megfürdetek.
0: Jó, de meg is fordíthatod, hogy ő ül benn, és akkor te elől is.
3: Nem.
2: És a Nánási Pál fotózó, meg rutinos ezekben.
3: Biztos, hogy nem. Megfürdethet a Nóri, de csak a hátamat.
0: Tehát akkor inkább ő fürdessen.
3: Igen.
0: Oké. Szoboszlai Dominik.
3: Jó, ő fürdethet.
2: De csak a hátadat ő is, ugye?
0: Én nem tudom, hogy úgy látszik, hogy az Anett ezt a jótékonysági rendezvényt néha élvezetre is használja.
2: Néha, ugye?
0: Néha, de hogy miért mindig az élvezet neki, hogy ő ül a kádban?
3: Jó, hát én most egyelőre a Németh Lajosnál kiszálltam a kádból.
0: Igen, mert az Lajos az egyetlen, akit akartál látni mesztelenül. Eddig senkit, még a Dominikot sem.
2: Te mutogattad magad, igen.
0: Igen, te mutogattad magad. Jó. Na de javíthatsz.
3: Jó.
0: Szellő István.
3: Nem, még ő is fürdethet.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Hullócsillagokkal köszön el a július. Kellemes időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak. Emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. Befutott az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, 42 raklapnyi gyógyszert és védőfelszerelést küldtünk a katasztrófa sújtotta országba. A június végi hetesnél is erősebb pusztító rengésekben több mint 5000 ember halt meg, 16 ezeren megsérültek, 18 ezer lakos hajléktalanná vált, sokakat pedig még mindig keresnek. Mentőövet dobnak a pótvizsgázóknak, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A legszegényebb települések jelenlétpontjain személyre szabott oktatással igyekeznek megelőzni a morzsolódást. Tavaly mintegy 200 diák sikeres felkészülését segítette a karitatív szervezet. Megállt parancsolnak a rolleresek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csak nem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. Hullócsillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli hold fénye most némileg csökkentheti a látványt. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 11 perc múlva. Azt mondják, hogy hiányolják a kamionos SMS-t, már csak a kamionos gondolat miatt, amit egyébként nem is én kezdtem. Azt mondja, jó reggelt, összekevertétek a kamionos sofőrnél nélkül, kamionos sofőrnél nélkül, ez egy újabb kísérlet? Nem lennétek meg, mert az építkezéshez való sódert nem hiszem, hogy talicskában

0: Hogy a kamionos mire jó, ezt mi is tudjuk. Nem mondtuk ezt, csak azt mondtuk, hogy ne csináljuk már ezt, mi vagyunk a legfontosabbak a földkerekségen, és nélkülünk nem lenne semmi, mert ezt mindenki elmondhatja magáról. Igen, rádiós nélkül is lenne élet, ez így van. Mint ahogy egyébként Fennyánban is van élet szórakoztató ipar nélkül. Van. Jó, szóval nem volt ez bölcs, ne próbáljátok meg, nem megy a bölcsesség.
1: És egyébként, ha te nem hozod el a cuccot, amit Kínából szopok, akkor majd elhozza más.
0: Tehát, pontosan.
2: Igen,
0: de megoldja a társadalom. Ha te nem hozod el, elhozza más, amit szoptunk Kínából rendelni. Jó, sziasztok! Oké, hogy kamion meg kellenek, de annyira imádom a vasárnapot, amikor nincsenek az utakon. Hát ki nem?
2: Jaj, de szeretem én is.
0: Sziasztok, újra hódít az analóg fényképezés. Én a 20 éve vásárolt fényképezőmet a napokban adtam el 30 000 forintért, de konkrétan ment érte a harc, puszi.
2: Igen, de egyébként az analóg fotózás most nagyon nagy divat, tehát nem
0: tudtam, de örülök.
2: De már régóta divat, tehát én még emlékszem, hogy csapattársaimnál még úsztam, nem tudom, mikor fejeztem be, de már akkor jöttek ezzel a régi tekercses gépek, és ott csodáltuk, hogy ez honnan van most, és akkor kezdődött ez az egész.
0: Hát, hogy én még mindig nem hívattam elő azt a 2000-ben utoljára lőtt tekercset.
2: Hívasd elő.
0: Megkérdezem, lehet, hogy Sós úr elmondja, hogy mit tegyek vele. Van-e értelme egyáltalán?
2: És tudod, mik vannak rajta?
0: Hát azt tudom, hogy abból a gépből vettem ki, ami kim volt velem Sydneyben, meg Szingapur, ott szálltunk át.
1: Mocskos dolgok vannak
0: és
1: rajta?
0: És Szingapur, még azt sem tudom, lehet, hogy igen.
1: Aha.
0: És Szingapurban vettem meg az átszálláskor az első digitális fényképezőgépemet. Tehát Sydneyben már mind a kettővel fotóztam. Azzal is, az analóggal, meg már a digitálissal is. És az a tekercs maradt benne.
2: Ugye ez most a Sydney Olympia?
0: Igen.
2: És nem vagyok rajta?
0: Ott voltál? Találkoztunk?
2: Hát én ott voltam.
0: Én is ott voltam.
2: De te mint mi?
0: Hát én rádióztam.
2: Jaj, rádióztam. Jó.
0: Hát nézd, te valószínűleg kim voltál Sydney külsőn egy ilyen bádogfaluban,
2: a konténervárosban, igen.
0: Én meg ott voltam Sydney közepén.
2: Nem hiszem el.
0: És a Coca-Cola rádióállomásnak mi voltunk az egyik állomása.
2: És mi szenvedtünk csak ott a konténerfalban?
0: Nem, azért voltak nálad leleményesebb olimpikonok, akik bejöttek hozzánk. Tehát én ott ismertem meg Bárdosi Sanyit, én ott ismertem meg Csollány Szilvesztert, én ott ismertem meg Erdei Zsoltot, én ott ismertem meg Csötönyi Sanyi bácsit, ott ismertem meg Schmidt Pált. Szóval, hogy...
1: Szóval nagyjából a teljes tárgyal.
0: Kovács Ágit, aki mindenki ott volt.
2: Kovács Ági volt a szobatársa, miattam nyert
0: hát
2: akkor.
0: Én ott találkoztam
1: nem
0: vele.
1: Nem csodálkoztad, hogy tök egyedül maradtál ebben a konténerfaluban?
2: Igen, volt egy nap, amikor úgy mindenki eltűnt.
0: Na, ez volt az a nap. Több nap volt ilyen egyébként.
2: Tényleg?
0: Igen.
2: Na, látjátok, mindegy.
0: Nem hagyjuk. Volt buszi egyed, vagy mi?
1: Többet direkt nem mondták, hogy hova mennek.
2: De tényleg még az Ági is volt.
0: Én ma nem minden a Csötönyi Sanyi bácsival ebédeltem, és mindig sárdonit ittam az ő számlájára. A Magyar Ökölvívó Szövetség számlájára.
2: Hát nekem meg azt mondták, hogy ne igyek semmit, és ússzak, próbáljak meg gyorsan úszni.
0: Igen, sajnálom. Kinek miről szól az olimpia?
1: Még hazafelé mondták, Évike, ez a 30 sárdoni, azért nem kellett volna.
2: Úristen, hát menjünk már egy olimpiára, megnézni most milyen egy show business olimpia.
0: Hát jó, egyébként jó. Na jó, Évi, mit találtál?
2: Na, hát egy érdekes dolgot találtam. Egyébként van sport vonatkozása, mert képzeljétek el, hogy Istenes Laci nyilatkozta, és tegnap láttam az Instagramon is, hogy ő oxigén terápiára megy. Egy azért, hogy egészségesebb legyen. És én utána néztem, mert én emlékeztem én
0: ez a... Picit ilyen Jackós Krisztiános.
2: Uh-huh. Igen, és akkor, igen. Hogy miről is szól ez az egész, ugye ez az oxigén terápia, oxigént kell belé, egy ilyen maszkot tesznek rád, és akkor oxigént tolnak az arcodba, hol többet, hol kevesebbet. Na most ez az élsportban már nagyon-nagyon rég működik. Ennek teljesítményfokozó hatása van, de ez egy tudományos dolog, ez nem 10 perc.
0: De ez nem is számít dopingnak amúgy, nem?
2: És ez nem így van, nem számít dopingnak. És úgy néz ki az egész Instagram posztja a Lacinak, hogy felöltözött sportruhában, így egy picit ilyen focistásan, és befeküdt ide, és egy oxigén maszkot tettek rá. És nekem az jutott eszembe, hogy azért szerintem az élsportot és az átlag életet összekeverni, és azt hinni, hogy ettől neked jobb lesz, tehát semmilyen hatást nem fog kiváltani ez egy átlag ember életében.
1: Ez azt mondják, hogy kúraszerűen csináld rendszeresen, akkor segít regenerálni a sejteket, meg megújulni, meg mit tudni, tehát hogy állítólag valamire az mégis jó, ha rendszeresen csinálod.
2: Rendszeres szívesen csinálod, de ennek van egy fokozata. Tehát mi edzőtáborba jártunk magaslatra azért, hogy kevés oxigént tudjunk edzés közben beszívni, és nem tudom jobban mondani, és akkor még a 3 hét múlva lejöttünk, akkor jött egy nagyobb teljesítmény, meg kaptunk egy nagyobb dózist. Most már ugye ezt legyorsítják, csak az jut eszembe, hogy ez az átlag élethez

0: nem szükséges. Nincs rá. Mert hogy nem akarsz teljesítményt fokozni, mi könnyebben kelsz fel.
1: Nem, ő fiatalodni egyszerű... akar amúgy, ő azért csinálja.
0: Oké, de nem fiatalodsz. Én úgy nézek ki, mint aki roppant fiatal vagyok, és én töltöttem vagy egy évet magaslaton.
1: Hát te kortalan vagy, abszolút.
2: De magaslaton nincs oxigén, tehát ugye ott az a lényeg, hogy az oxigén szintet, ami hiányzik, azt a vérbe valahogy kiegyenlítő, és amikor lejössz olyan akkor szintre, van. Ahol akkor viszont gyakorlatilag oxigéndús lesz a vére.
0: Így van, de ezt egy szobában most megcsinálják, és ez ilyen 5 percenként váltogatják egy ilyen kúra szerint. És nekem azért döbbentem meg ezen, hogy szerintem meg kellene határozni, hogy bizonyos dolgokat átlag ember részére nem biztos, hogy szükséges lenne, mert nem lesz jobb tőle az életed. Tudod, hogy nincs rá szükséged. Tehát például én és sportról elmondom, semmi szükséged nincs erre. Nem fogsz tovább élni.
2: Hát szerintem rengeteg ilyen van. Hát figyelj, minden vasárnap, hogyha megnézed, amikor vannak ezek a szponzorált műsorok, ilyen életmódszerűek a TV2 meg az RTL-en, és ilyen műsorvezetőcskék elmennek cégekhez, és ilyen reklámriportot készítenek, és ott rengeteg ilyen kütyű, meg készülék, meg nem tudom mi van, sok a kozmetikai iparból, ezek semmire nem jók.
0: Igen, de
2: semmire.
0: De pont az jutott eszembe, mert hogyha mondjuk egy Kossuth-et reklámoz, vagy egyébként Cristiano Ronaldo használja, vagy például edzőtáborokban, edzőközpontokban vannak olyan szobák, képzeljétek el, ahol már kiveszik az oxigént a szobából. És olyan, mintha 3000 méteren. Laknál például a Kovács Kati Akadémián itt Sukoron is van egy ilyen.
2: Hogy kiveszik az oxigént a szobából.
1: Hát úgy, és aztán valahogy jújts ki a szobából. Hát ez egy izgalmas játék.
0: Nem olyan nyomás.
2: Ez a szabaduló szoba.
1: Tényleg, ha lejár az idő, baj lesz.
0: Igen, hogyha nem jó az edzés, oda zár be a gyárfás. De hogy igen, tehát, hogy de van ilyen. Csak én még mindig azt mondom, hogy szerintem ezeknek semmi értelme nincsen. Mert egy Ronaldónál teljesítmény.
2: Nem tudom megállapítani. Én azt tudom, hogy én valószínűleg veszek egy ilyen világítós ledes arcmaszkot.
0: Az, amely, tudod, ez a nagy olyan, mint ami így szétszemgolyodanként.
1: Brian Johnson is használ, nem?
2: A Bonyai Katinka is ajánlotta, de amikor láttam Erling Haalandot a saját házában, hogy egy ilyen egész ilyen LED fal elé áll teljes testtel legyen 10 percig, akkor azt mondtam, na jó, akkor most ez kell nekem. Csak arcra.
0: De az Erling Haaland miért áll oda?
2: Nem mondta el, de egyszer jól néz ki a csávó. Tehát, hogy nem, hülyeséget nem csinál. De, hát figyelj, sztéket eszik, tejet iszik, nincs vele baj.
0: És kicsit többet fut, mint te.
2: Ez nem a teljesítmény növelő, hanem egyszerűen szép leszek.
0: Azt hiszed? Nem attól szép.
2: A Katinka azt mondta, szép leszek.
0: Ha attól, hogy odaállsz, vagy a maszkot a fejedre teszed.
2: Vannak nekem is kétségeim, hát én emlékszem arra nagy ősz szőrös macira, aki a magyar televízió minden csatornáján ilyen kristálylámpát árult, tudod, ilyen különböző színűeket.
1: Tudom, igen.
2: Iszonyat pénzért, és akkor megvilágított azzal a kristálylámpa, volt kék, volt piros, aha, volt sárga, zöld, és a legnagyobb, tehát az gyógyított a ráktól mindent.
0: Igen.
2: És akkor azt mondtam, szkeptikus vagyok. Én akkor ugrottam át a szkeptikus oldalra.
1: Milyen jó, hogy a Haalandnak nem volt egy kristálylámpája, mi?
0: Na, azt is venni.
2: Igen, de hogyha a Haaland elé áll, akkor azt gondolom, hogy ő nem szórja a pénzt.
0: Tehát ő tudatosan él.
2: Haaland és Katinka győzött meg. Most miért? Hagyjatok már ebben a tudatban.
0: Én elhiszem, de hogyha veszel ilyet, és jó.
2: Igen.
0: Akkor léci, mondd el nekünk, hogy van, amitől szebbek leszünk.
2: Ezt akarom mondani, hogy vajon kiderül valaha is a számomra, hogy jó?
0: Hát mondd el, hogy mikortól használod, és csinálunk egy előtte-utána képet.
2: Félek, hogy semmit nem csinálok.
0: Én is.
1: Valószínű
0: és remélem, jó drágán veszed meg.
2: Na jó, gyerekek, írják itt, hogy ha nincs ősrobbanás, nincs kenyér, nincs kamionos. A traktorosról nem is beszélek. Köszönjük, ősrobbanás.
1: Az egyetlen valaki, akivel nem tudunk vitatkozni, az ősrobbanás, ez jogos.
2: Igen. Üdvözöllek titeket, kamionos Füles vagyok, és én kérek elnézést a kamionos csendes többség nevében. Köszönjük szépen. Sziasztok, kamionosként mondom, hogy kamionosok nélkül is van élet és áruszállítás. Erre vannak a hajók, vagonok és kisebb teherautók. Szép napot mindenkinek. Na, én tudom, hogy ti jó fejek vagytok, csak tényleg be akarom nektek mutatni néha azt a fajtát is, ami itt kering köztünk, és iszonyat indulatokkal közlekedik. Ami veszélyes. Jó.
0: Velünk vannak.
2: Jövünk vissza nem sokára, képzeljétek el, egy angol kisvárosban, annak is az általános iskolájában van egy kis botrány. Azért van botrány, mert annak az általános iskolának az igazgatója engedélyezte a tanári kar számára, hogy különböző közösségi oldalakon, felületeken jelen legyenek, használják ezeket, mint a Facebook, a TikTok, az Instagram, a YouTube, vagy az OnlyFans.
1: Nem.
2: És egy-két szülő ezen most kiakadt. Hát, OnlyFans-en szerepel a matematika tanárnő.
1: Igen, egy kicsit belekeveredett ez a, az a más megítélésű platform, az ilyen ártatlan Facebook, TikTok meg ilyenek közé, de dumáljuk meg, hogy ez a megbélyegzés, ez értelmese.
2: Igen, megbélyegzés volt már annyi mindenben már a múltban, tetováltak. Hát én emlékszem, az én gyerekkorom, aki tetovált volt, az úr is, az került el messziről. Gondolj bele, hogy én most mindenkit kerülhetnék.
1: Nagyjából.
2: Igen. Szóval ez az OnlyFans dolog, hogy ez jó-e vagy sem, megrökönyödnénk-e, ha mi gyerekünk olyan tanárhoz járna, aki OnlyFans tag, vagy hogy hívják, felhasználó, vagy nem felhasználó. Felhasználó az, aki fogyasztja, nem?
1: A felhasználó,
2: nem, igen. Az, aki csinálja?
1: Az a tartalomgyártó.
2: Tartalomgyártó, így van. Hogy ez nekünk okozna bármiféle problémát, ilyenekről fogunk beszélni a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
4: Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágótabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezz be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
12: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
13: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
14: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
13: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
14: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
15: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
16: Hello. Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
17: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
20: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri!
4: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
21: Nyáron is ölhet a szénmonoxid, megelégelték a rolleres baleseteket a görögök. Változékony időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat emiatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben. Ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Megállt parancsolnak a rollereseknek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csak nem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónak Vad Róbert, rendőr alezredes.
0: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhat okozhat.
21: Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Már erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is, adta hírül az Útinform. Közben az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják. A külső és a leálló sávot emiatt lezárták. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 12 perc van. Jó reggelt, kedves hallgatók. Hello, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, szia, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett is velünk, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Ez tetszik, jó reggelt, ha nem létezne hegesztő, nem lenne kamion. András a hegesztő, Sóvár, Salzburg, Ize, jó a műsor. Köszönjük szépen. Mindenki mondja el, hogy mi ő, és mi lenne, mi nem lenne, ha ő nem lenne.
2: Igen, és a hegesztő is elmondhatja, hogy akkor a mérnök hiába tervezget kamiont, ha mi nem vagyunk hegesztők. Tehát te megáll.
0: Így van, hiába tervez, ha mi nem hegesztjük össze, amit ő tervezett. Hiába, nem enne kenyeret a mérnök. Nem eszik kenyeret a mérnök, ilyen hal a mérnök. Hát akkor mit hegeszten a hegesztő? Nem, amit a hegesztő az viszi a kamionos, de hát olyan nincs kenyér, nem hegeszt a hegesztő, hiszen meghalt a mérnök. És most mit csinál a kamionos? Aki ott ül, megszülték, kiképezték, és nincs kamionja.
2: Itt mindenkire szükség van.
0: Istenem. Évi, üzenik neked, lehet, hogy akkor ott ragadtál a konténervárosban, de vigasztaljon, hogy Kovács Ági, Bárdossy Sanyi nem lett rádiós. Te meg most itt ülsz a főnivel, és nyomjátok a műsorszórás, Nagykozári fuvaros, vigasztal.
1: Köszi. Ez tényleg vigasztal.
0: Na jó, gyerekek, annyira jó ez a rádióműsor, mert egyébként, hogy nagyon-nagyon sokféle látásmódot közvetít, és akkor ilyenkor mindig az egy látásmódos az egy picit elszégyeli magát. Uh-huh. A sok látásmódos nem, ő velünk van.
1: Nagyon értem. Jó.
0: Oké. Na, gyerekek, akkor mondok nektek valami mást. Egy jó kis botrány Angliából OnlyFans-zel kapcsolatos. Mindenki tudja, mi az az OnlyFans.
1: Hát hallottam róla.
0: Hozzávetőlegesen tudjuk, nem?
1: Igen.
2: Szerintem senki nem járt még fenn közül.
0: Szerintem a Lacika lehet, hogy Lacika? Ő előfizető, igen. De amúgy más szerintem nem, ugye?
3: Nem.
2: Megkérdezzük a Lacikát?
0: Lacika.
4: Ez előbb megnyitottam, de nem vagyok előfizető.
0: Nem? Fizes már elő.
4: Van ilyen ingyenes, egy darabig ingyenes.
0: Ingyenes, és ott kit lehet nézni?
4: Hát,
0: akit akarok? Tehát, hogy...
4: Meg tudod nézni illetve a tartalomgyártóknak az alaplapját, de amikor már keményebb dologba mész bele, ott meg már kérje a kertet.
0: A kérdés, hogy keményebb dologba mész bele. Az OnlyFans tehát egy olyan, már próbáltuk összefoglalni egy órával ezelőtt, az egy olyan egyébként bárki által használható, bárki nyithatott és gyárthat ott tartalmat és nyithat felületet, de, tehát igazából civil emberek is, és ott mindenféle erotikus tartalom lehet, de nem kötelező, ugye?
1: Így van, tehát nagyon fontos, lehet, de itt van teljesen normális akár ruhásképek, vagy fürdőruhásképek, csak valahogy az van a tudatunkban, hogy itt mindenki mesztelen.
0: Mert szerintem úgy kezdték. Ez olyan, mint a YouPorn, csak...
2: Miért ők nem úgy kezdték?
0: Mi a YouPorn? De abban benne van a névben, hogy porn. Igen. Oda hiába mész fürdőruhában.
2: Igen, ezért, ezért ők úgy kezdték eleve már. Hogy
0: a YouPorn úgy kezdték. az OnlyFans valami más. És ugyanakkor van egy bélyeg azon, aki OnlyFans-t használ, vagy OnlyFans-ben tartalomgyártó, és emlékszem, hogy szegény német bob versenyzőnőnek, Liza Bukvicnak is nagyon magyarázkodnia kellett, hogy ő miért van fenn az OnlyFans-en. De egyébként csak ilyen fürdőruhás képek vannak róla, és ő elmondta, hogy azért, mert ezért ő pénzt kap, és a pénzből tudja finanszírozni a versenyeit.
2: Semmi különöset nem tett. Azokat a képeket, amiket egyébként mások Instán megosztanak, azt ő az OnlyFans-en osztotta meg azért, hogy az előfizetői kapják meg exkluzívan ezt, de semmi rosszat nem tett ezzel. De hogy kibonta ezt az OnlyFans, onnantól ebből világsztori lett.
0: Ugyanakkor így tudta finanszírozni a téli olimpián való részvételt. Tehát gondolj bele, hogyha a Gyárfás Tamás nem adott volna neked pénzt, már rég el kellett volna kezdened OnlyFans-ezni. De ez a jó pornozni is.
1: Ment volna. Mindegyik.
0: Szóval, elmondom, miért beszélünk erről. Itt van ez a kis aranyos kis angliai kisváros, Skelmersdale. Nem kell tudni, hol van, tök minden nevéből érzed, hogy semmilyen. Szóval, és ott van egy iskola, egy általános iskola, és képzeljétek el, a botrány a következő. A vezetőség, tehát az igazgató engedélyezte a tanároknak a közösségi felületek használatát, tehát Facebook használatot, TikTokot, Instagramot, YouTube-ot, vagy éppen az OnlyFans. Tehát a tanári kar, ha gondolja, használhatja bármelyiket. De ott volt az OnlyFans is.
2: Aha. Mint közösségi média felület.
0: Igen.
2: Kicsit összemosva a Facebookkal, meg a TikTokkal, meg ezekkel az egyébként ártatlannak tűnőkkel, ugye?
0: Akkor most már ítélkezel, akkor az OnlyFans nem ártatlan?
2: Hát ha ebből az olvasatából nézzük, akkor az nem ártatlan a többihez képest.
3: Igen,
2: nem.
3: De az igazgató szerint valószínűleg az volt, mert ő engedélyezte, vagy fogalma se volt róla, hogy mire mond igent.
0: Hát az is lehet, a szülők azonnal kifejezték a nem tetszésüket. Tehát itt valaki kérdezi, hogy azon gondolkodom, hogy aki kiszúrta a matek tanárnőt az OnlyFans-en, azért a szülő mégiscsak előfizetett rá. Nem, hanem eljutott csupán a szülőhöz az, hogy a matek tanárnőnek meg van engedve.
1: Igen, egy szabályzata lett igen. az iskolának, és abban volt az OnlyFans leírva.
2: És ez a nagyon ünneprontó szülő, ez elrontotta a lehetőséget, hogy esetleg előbb-utóbb a matek tanárnőt meg lehessen csodálni az OnlyFans-en.
1: Így van.
0: Pontosan. És aztán az igazgató szegény elismerte, hogy hibázott, és elnézést kért a szülőktől, de igazából itt még semmi nem történt, tehát hogy ahogy ti mondjátok, szívesen vártuk volna Mrs. Smithnek a pucsitós fényképét, ahogy beletolott a kamerába. Ki nem nézne meg egy magyar országi matek tanárnőt így?
2: Ki nem nézné meg?
0: Igen, sokkal inkább.
2: Rám ne nézzé, megnézném.
0: Hát kire nézzek?
1: Én rám ne nézzél. Rám ne nézzél. Hát én nem nézném.
0: Hát te nem néznéd meg, oké, de hogyha mit tudom én is Béla Bát a nagy lőcsű tornatanárt, nem néznéd meg? Egy magyar, tehát tényleg a Csokonai Vitéz Mihály általános iskolából.
2: Hogy mondjuk, ha most belemennénk a böngészőbe, lennének ilyen keresések most.
0: Nem ez a kérés. Megnéznéd-e?
1: Nem.
0: De miért nem? Sokkal izgalmasabb, mint hogyha Rokkót néznék meg valami pornófilmből. Sokkal izgalmasabb.
1: Igen, de engem Béla bácsi Rokkója se érdekel.
0: De most tegyük fel egy jó képű. Meg,
1: akkor érted? Nem.
0: Mindegy. Felejtsük el a nőket tekintetben, szerintem mi férfiak beszélünk erről.
1: Szerinted Anettet érdekelni?
3: Ne, egyáltalán nem.
1: Értitek,
3: egyáltalán
2: hogy... Ezért mondta, hogy felejtsük el a nőket. Ezért.
0: Nem hallottad a felszólítást? Igen, jó, nem, mert akkor hirtelen elmegyünk egy olyan irányba, amit nem akarunk, ez hogy a nők szeretik a pornót, vagy nem, és a férfiak miért szeretik ezért. De nem ez a téma ma. Ma nem ez a téma.
2: Ez az OnlyFans sem kell, hogy erről szóljon. Tehát tényleg oda bármit fel lehet tölteni. A cél, hogy te azzal mondjuk pénzt keres. Hogyha egyébként olyan tartalmat töltesz fel, ami nem érdekel senkit, akkor így jártál. És a testiség érdekli az embereket.
0: Igen, de ahogy mi nagyon helyesen elmondtuk, hogy egyébként nagyon kulturált képeket is, meg tartalmakat is fel lehet tenni, mint ahogy például ez a német olimpikon bobozó, aki ugye ilyen fürdőruhás képeket tett ki, tehát tulajdonképpen nem nagyon más, mint amit egy kvelle katalógusban találsz.
1: Vagy amit egyébként mi úszók például nagyon sok ilyen képet teszünk ki, mert nekünk ugye a fürdőruha az egy természetes közeg.
0: Pontosan. Pontosan, tehát például én láttam egy csomó nagyon jó képet Jakabus Zsuzsáról, ha azt az OnlyFans-re tenné ki, akkor az felháborodást keltene, nem?
1: És sok pénzt kapna.
0: És sok pénzt kapna, így van.
2: Na gondoljátok egyébként, hogy mondjuk egy ilyen irítség is benne van ebben a megbélyegzésben? Hogy azt halljuk, olvassuk rendszeresen, hogy mit tudom én, egy év alatt hány millió dollárt keresett vele valami OnlyFans modell,
0: benne
2: és
0: van.
2: Akkor mindenki csak így azt mondja, hogy hát ez hogyan? Hmm. Szerintem ez is benne van, hogy ebben meg kell bélyegezni, mert...
0: Meg kell bélyegezni, igen. Igen, ez tök érdekes, hogy egyből kapsz egy bélyeget. Igazából, hogyha OnlyFans-t kimondjuk, akkor egy rossz életű emberre gondolunk, nem?
1: Igen, igen. Hát olyan, picit olyan, mint a pornó szó. Oda igen. Azt tesszük belé, hasonló.
0: Igen. Jó,
2: jó, Gyuri, mondjad. Ne, tegyük fel mondjuk neked a matek tanárod, mondjuk a tanárnőd. Mondjuk melyik lenne az eredet?
0: Nincs már.
2: Nincs, de mondjuk tegyük fel, iskolás vagy. Tegyük fel, iskolás vagy.
0: Melyikre gondoljak azért?
2: A legjobbra. Van olyan?
0: Matekból nem
2: lenne
0: volt.
2: A kristályos hónajúra. Valami másik.
3: Hogy megmaradt.
0: Matekból nem volt, mondja mást.
2: Jó, akkor kémia. Nem volt mi?
0: Na jó, mindegy. Nem, most gondolok egy tanárnőre, jó. Ő német volt. Ő jó volt, igen.
2: Melyiknél lenne rosszabb érzésed, vagy melyiknél lenne előítéleted? Ha mondjuk itt a jakuza tetoválásokkal van tele az egész karja, felső teste, minden, vagy megtudnád róla, hogy OnlyFans-ezik?
0: Melyik, mi a kérdés? Mert tudnék...
2: Hogy diákként...
0: Melyiket nézném meg inkább? Vagy mi a kérdés?
2: Melyiknél akadnál meg jobban? Melyiknél lennél te előítéletesebb mondjuk diákként, és mondanád azt, hogy hú, hát ezt
0: hány éves vagyok?
2: 16.
0: Én melyiknél lenni kiakadva?
2: Igen, melyiknél lenni előítéletesebb? Melyiket fogadnál el kevésbé?
0: A tetkósnál.
2: Tetkósat fogadnál el kevésbé.
0: Kevésbé. Azt, hogy pornózik, azt elfogadnál.
2: De nem pornózik.
0: Na, bocsánat.
2: Ez a
0: de azért kérdeztem, hogy hány éves vagyok, mert ugye, mert tegnap beszéltük arról, van egy vágyálom. Érted? És arra a tanárnőre, akire gondoltam, a vágyálmom az inkább afelé irányítana, és kevésbé érdekelne a tetovált igen. teste.
2: Tehát valószínűleg nincs ebben ennyi, ezzel azt akartam érzékeltetni nagyjából, mint a tetoválásban maximum.
0: Neked. Nekem igen. Nekem igen. Na jó, de tegyük fel, Gyuri, akkor a másképp, apa vagy, próbáld elképzelni, és van egy kisfiad, és a kisfiad jár Mrs. Smith osztályába, ő a kémia tanár, tanítja a kovalenskötést, és...
2: De így beszél, kovalenskötés?
0: Én csak így tudom kimondani, amióta Rózi elrontotta a kihetésemet. A lényeg az, hogy ez a tanárnő, Mrs. Smith, aki a te fiadat, Huzalkát tanítja, minden szerdán élőben van az OnlyFans-en, 5 fontért azt csinálja, amit te csak szeretnél. Mit szólnál hozzá? Amúgy jól tanít, zavarna-e?
2: Nem.
0: Csak a tudod róla, föl is mentél egyszer 5 fontért, megnézted, tényleg ott van. Tehát,
2: hogy... Tényleg ott, azért néztem meg,
0: igen.
2: Hogy ott van.
0: Igen, ő az, igen.
2: Nem, engem nem zavarna. Én úgy vagyok, hogy azt csinál a szabadidejében, amit akar, nyilván a Huzalkát ne keverje ebbe bele, meg nem utogassa neki, de azon kívül mindenkinek van egy élete, tehát hogy most mit csinál?
0: Egy olcsó nőnek tartanád, vagy egy megélhetési
2: tartalomgyártónak tartalomgyártónak,
0: megélhetési tartalomgyártónak.
2: Igen, nem tartanám olcsó nőnek ezért.
0: Másképp néznél rá, amikor szülőire mész?
2: Igen, az mondjuk biztos.
0: Akkor vele szembe ülsz egy asztalán, feltennéd az asztalra a kezedet?
2: Miért?
0: A biztonság kedvéért.
2: Nézd, a tanárnő, jól viselkedek.
0: Akarnád mutatni a két kezeddel, hogy te nem láttál semmit?
2: Én ennyire tiszta erkölcsű vagyok, tanárnő. Fel is teszem.
0: Felteszed a kezed. Jó. Évi, neked van-e olyan ismerősöd, aki fent van az OnlyFans-en?
1: Én nem tudok róla.
0: Nincs.
1: Tehát nincsen. Tehát nekem a közvetlen környezetemből nincsen, de nyilván olvasok híreket, hogy Magyarországon páran csinálják, és ezekről itt tudok, de nekem, mint ismerősök, nem tudom,
0: hogy kell. De személyes ismerősöd nincs?
1: Nincsen.
0: Van olyan személyes ismerősöd, akinek örülnél fenn lenne az OnlyFans-en?
1: Hát... Nem igazán tudom, de azt tudom neked mondani, hogy például, ha Jakabos Zsuzsit említed, ha én úgy néznék ki, mint ő, és azon gondolkodnék, hogy miből akarok megélni az életem hátralévő részében, én biztos, hogy ezt csinálnám.
0: Érdekes, milyen, tehát az aréna fürdőruha gyártót bevonnád, vagy de, akkor már nem lesz szükség erre?
1: De bevonnám. Maradna ugyanaz a sztori, tehát nem mutatnék meg, de olyan gyönyörű testem lenne, és bármennyi tehet, és így néz ki, ezt én egy tök jó pénzkereseti formának látom, hisz ugyanabban mutatom meg magamat, mint a fürdőruha, tehát amiben dolgoztam. Úgyhogy én biztos, hogy élnék vele, ha olyan testem lenne.
0: Na most... Gyuri, te gondolom, hogy te voltál már mindenféle oldalon fent, ugye? Mert most közösségi oldalakról beszélek, tehát a Dumbledore-tól kezdve a Tinderen.
2: A Dark Web-et nem tudom, hogy kell bekapcsolni, nem tudok benne segíteni.
0: Nem, Dark Web-et ne is mond. De a Dumbledore-on voltál, meg a Tinderen voltál, meg mindenféle.
2: Ezeket ismerem.
0: Aha. Ezeket ismerem, meg az összes többin. Mi lenne neked az a lélektani határ anyagilag, és tudom, hogy a pénz az neked egy kedves barát.
2: Szeretem.
0: Igen. Hogy amikor már te is elgyengülnél, és töltenél fel tartalmat magadról az OnlyFans-re.
2: Aha.
0: Tehát ilyen Hot Boys from Kapolcs címszóval például.
2: Jó a tematika.
0: Hát most így a fesztivál előtt.
2: Igen.
0: Hot Boys from Kapolcs. És akkor Lacikával kivonulnátok egy ilyen prérire, és...
2: Szalmabála mellett feszítenék ilyenek?
0: Lenne egy ilyen szalmaszál a szádban, révednél a távolba, és akkor Lacika elrendezni a combjaidat.
2: Az a baj, na. Tudtam, hogy ez nem lesz könnyű meló.
0: Csak a fotó kedvéért.
2: Megsértődne, ha nem hagyom, hogy elrendezze a combjaimat? De fotózni is fogva, csak azért jön, hogy elrendezgesse a combjaimat.
0: Na, szóval a kérdést elfelejtetted, ugye? Az volt...
2: Hát eléggé.
0: Az volt a kérdés, hogy mi az az anyagi határ, amikor elgyengülnél?
2: Hát így, hogy tudom, hogy a Lacika rendezi a combjaimat. Szerintem ilyen havi 5 millió.
0: Havi 5 millió, ami lehet, hogy nem irreális.
2: Nem, szerintem se. Hát amit lehet látni, meg olvasni, hogy miket keresnek vele, akiknek bejön, de mellesleg megjegyzem, ezek általában csak nők, akikről olvasunk, hogy nekik bejött.
0: Hát Gyuri, hát nem tudom, milyen férfi tartalmak vannak fönn, de lehet, hogy azért te nyernél. Tehát Hot Boys from Kapolcs, főleg fesztivál időszakban.
2: Köszönöm. Ez boknak és bátorításnak veszem. Nem tudom, szóval, hogy ez...
0: Tehát havi 5 milliónál már azt mondod, hogy megcsinálnád. Hogy Lacika,
2: lehet,
0: gyere.
2: Lehet, hogy neki indulnék. Ha ez biztosan bejönne, azt mondom, miért ne?
0: De az, hogy építkezni kelljen, azt nem. Tehát, hogy az első hónapban csak 150 ezer, és aztán szépen nézi, de eljut az 5 millióig egy év.
2: Hát, akkor úgy mondom, hogy ha tisztán hihetnék benne, hogy ez működni fog, akkor igen. De lennének erkölcsi határok, tehát, hogy...
0: De ez oké, de hát ezt a Lacikával meg tudod dumálni, hogy ezt már nem, Laci, ezt nem vállal most el a kezekkel innen. Ezeket meghúzhatod.
2: Arra hozzá, csak a combjaimat igazgatod.
5: Jaj.
2: Hát igen.
0: Na, gyerekek, nektek, lányok, nektek van olyan stílus, ami beleférne OnlyFans-re tartalomgyártóként?
3: Hát ha nagyon, nagyon gondolkodom, akkor max az, hogy a kézfejem vagy a lábfejem. Tehát, hogy, és sokan csinálják így.
0: Kézláb, aha.
3: Kézláb, igen, de semmi más, max ennyi. És úgy, hogy például az arcom se látszódjon.
0: Jó, oké, semmi baj. Jó, és akkor a Lacika fotózhatná, és miket engednél a lábad közelébe? Tehát ugye azért ezt változatosnak kell azt a sorozatot megcsinálni, tehát hogy mit tudom én, zokni, harisnya, dinnye, málna, méz.
3: Lehet ezt izgalmassá tenni, egy zokni felvételt, felhúzást, vagy egy
0: harisnya. De te egyből videó, aha.
3: De ez fotósor.
0: Zokni fel, zokni le.
3: Akkor például körömlak, amikor festem a lábkörmeimet, tehát ez is lehet nagyon szexi, csillámporoznám, abból lehet egy jó fotó fesztivál idején.
2: Na, valakinek van egy koncepció, én úgy érzem.
0: Is.
2: Nem számítottam ennyi tartalomra.
3: Például oktatnék is, hogyha ilyen művérrel, hogy tapasztalom, hogy lehet letapaszozni a sem.
0: Ja, elvágtam a lábam? Beleléptem a tüskébe?
3: Igen. Hát például ilyen is. Ez
0: tehát hanzaplasztalt akarná? Jézusom. Jó, nem baj. Jó, gyerekek, lehet-e elkövetni közösségi média tartalommal mit tudom én, problémát okozni saját magadnak? Tehát, hogy mit, akár egy Facebook...
2: Nagyon könnyen. Főleg munkahelyeken. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Te például évi főnök is vagy. Igen. Tehát, hogy azért szerintem viszonylag gyorsan beugrik az embernek, hogy ránéz a kollégája, vagy a beosztottjának a Facebookjára, ha úgy van.
1: Én nézem.
0: Most te nézel és abból ítélkezel, aha.
1: Nem ítélkezem, de vagyis hát magamban igen.
0: Vonsz le következtetés.
1: Nagyon komoly következtetéseket vonok le. Tehát,
0: például?
1: Hát például látom, hogy mivel tölti az idejét, hogyha nem megfelelően végzi a munkaidejét, akkor pontosan tudom, hogy ennek az oka, mert mondjuk hétvégén fesztiválozott, tehát hogy kihatással lehet. És ezeket azért jó nézni, vagy hogyha például elfogy a pénze egy hónapban, akkor, és akkor jön panaszkodni, akkor megkérdezem, hogy mivel költötted el, mire, lehet, hogy nem kellett volna oda menni, nem gondolkodtál-e azon, szóval, hogy én azért követtem őket.
2: De neveled a magánéletük alapján őket.
1: Hát nézd, valahol nevelnem kell őket, mert hogy szerintem a felelős vezetőnek ez is az egyik dolga, de nem ítélkezem. Tehát mindenki azt csinál szabadidejében, amit különben akar.
2: Az ilyen helyzetek miatt jó egyébként letitkolni a Facebook oldalat, és lehet nyilván, mit lássanak, mit ne lássanak belőle. Tehát én is megcsináltam egy csomó ilyet.
0: Hát neked vannak titkos oldalaid.
2: Persze, hát egy csomó kép minden le van zárva, hogy tényleg csak a szűk ismerőseim lássák.
0: Tehát ez a szalmabálás sorozat például? Vagy...
3: Ezt csak én látom.
2: Anett megkapja a havi új tartalmakat.
0: Hot Boys from Kapolcs.
1: És mutatja Csabinak.
0: Gyerekek, és az, hogy aki mondjuk OnlyFans-ezik, hogy azt milyen célból teszi, az tesz különbséget. Most például mondjuk megbocsátóbb vagy-e, hogy mit tudom én, a matek tanárnő egy seprűnyélel is dolgozik, de Anett, seprűnyélel dolgozik a matek tanárnő.
3: Hallottam először is.
0: De a bejött pénzből ő állatoknak gyűjt.
3: Istenem. Igen. Akkor azt gondolom, hogy csinálja.
0: Értem.
3: Évi? Állatoknak gyűjt.
1: Nézd, még egyszer azt mondom, mindenki azt csinál szabad idejében, amit akar. Nem zavarna.
0: De a megítélése ennek a hölgynek más lenne a szemedben, ha állatmenhelynek gyűjt.
1: Nem lenne más. Ugyanaz. Ugyanúgy örülök, hogy ott ismerem, és szabad idejében ilyen foglalkozásokat
0: jó, seprűnyillel dolgozik.
1: Nem zavar.
0: De... a Paralimpiai Szövetségnek adja a pénzt.
1: Hát akkor meg örülök is neki. Tényleg nemes célokért bárki, mindenki megdolgozik azért, hogy ott legyünk.
2: Ezek seprűnyeles hősök, ha azt nézzük.
1: Igen.
2: Én így hívnám őket, seprűnyeles hősök.
1: Ő azért dolgozik, hogy másnak jó legyen.
0: Gyuri, tegyük föl a nagyanyád, aki falun él.
2: Nem
0: és,
2: mondott, és seprűnyeles
0: hős. Nem, ennyire, nem tudom, de furcsa. Ugyanis te is tudod, hogy élt anyán él, és még a kútról húzza a vizet a gulyásleveshez.
2: Ilyenkor kell kiírni, hogy ez egy fiktív történet, tudod?
0: De milyen a nagyanyád? Ilyen, nem?
2: Elhúnyt.
0: Milyen volt? Ilyen, nem?
2: Nem.
0: Akkor tegyük fel, ilyen a nagyanyád.
2: Tegyük fel, jó.
0: Tegyük fel, ilyen a nagyanyád. Utálok már mondatot, mindig tegyük fel elkezdeni. Jó. Mindig ezt igaz történetnek szeretem elmesélni. A lényeg az, hogy
2: tudom.
0: Tegyük fel, a te nagyanyád, aki a gulyásleveshez a kútról húzza a vizet, és tanyán lakik, és néha ki kell cserélni a szalmát a tetőn, mert beázik. Tehát így él. És egyszer csak lemész hozzá meglátogatni, mint minden két hétben, és egyszer csak ott áll a ház előtt egy Lexus, ami az övé.
2: Na, ez igen.
0: És a kocsmában meg azt beszélik, hogy a Gitta néni onlyfansozik.
2: Aha.
0: Ennyi. Te csak ezt hallod, hogy hallottatok, a Gitta onlyfansozik. A Gitta...
2: Hát,
0: mi, az öreg Gitta? Igen, az öreg Gitta.
2: Leesne az állam.
0: És összeraknád-e, hogy mi történik itt?
2: Nem lenne nehéz, valószínűleg.
0: Lexus, pletyka a kocsmában, onlyfansozik a Gitta néni, aki valószínűleg sok Gitta nincs.
2: És bemegyek, és ilyen profi kamerái, meg megvilágításai vannak, meg ilyenek. Valószínűleg gyorsan.
0: És bemész a kamrába, és látsz egy pár ilyen beállított LED fényszórót, néhány GoPro kamerát, és seprűnyelet.
2: Jézusom.
0: Kin áll egy Lexus. Mit gondolsz Gitta néni, a te nagyanyádról, aki elhunyt?
2: Sikeres tartalomgyártó lesz. Nem tudok más. És nem szólnék bele?
0: Rákérdeznél-e?
2: Nem.
0: A nagyanyú, honnan van a Lexus?
2: Szeretnék ebből kimaradni.
0: Nagyanya, mi ez a kamrában?
2: Nem. Szerintem nem. Nem. Szerintem...
0: Nagyanya, mi a jelszó?
2: Nagyanya, mi... Nagyanya, mikor mehetek haza? Nehéz, nagyon nehéz helyzet, de nem szólnék bele, szerintem az ő dolga.
0: Uh-huh. Uh-huh. És ha szelne neked egy szelet buktát, amit ő sütött?
2: Nem végeztünk már amit?
0: Megkérdezzét, hogy megmosta a kezét? Jó, elég. Befejeztem.
2: Jó. Tudom, hogy adások kívül meg folytatod, tudom.
1: Igen, ez tudja, hogy menni fog a szünetbe is.
2: Látom, hogy tele van még furcsa képekkel egy nagyszülőről.
0: Beindult a mozigép.
2: Na jó. Egy Lexus-os nagymama kerik a fejében most folyamatosan.
0: Jó. Kérdés hallgatóknak. Jó, azt a helyzetet, és akkor nem OnlyFans-ezünk itt, azt a helyzetet meséljétek el, amikor nagyon-nagyon laza voltál a közösségi oldalon, ugye, amit az Évi is ismer, mint főnök, és ez a munkahelyen csúnyán visszaütött. Hogy itt mi történt? Mi lett a vége? Tehát valamit ott lazáztál, és a közösségi oldalon a te által feltett tartalom miatt valami balhé lett a munkájáden. Biztos, hogy volt ilyen. 0620-22-22-122.
6: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
7: Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Segítséget kapnak a pótvizsgára készülő diákok. Itt-ott ma is lehet eső. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Befutott az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, 42 raklapnyi gyógyszert és védőfelszerelést küldtünk a katasztrófa sújtotta országba. A június végi hetesnél is erősebb pusztító rengésekben több mint 5000 ember halt meg, 16 ezeren megsérültek, 18 ezer lakos hajléktalanná vált, sokakat pedig még mindig keresnek. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak. Emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. Mentőövet dobnak a pótvizsgázóknak, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A legszegényebb települések jelenlétpontjain személyre szabott oktatással igyekeznek megelőzni a morzsolódást. Tavaly mintegy 200 diák sikeres felkészülését segítette a karitatív szervezet. Jön a strandok éjszakája, országszerte több mint 50 hazai fürdő nyitja meg kapuit szombat este. A Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vizitorna, fitness és jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Hulló csillagokkal búcsúzik a július, a hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli hold fénye most némileg csökkentheti a látványt. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Az M6-oson Pécs felé, Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak, a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 3:48 lesz 3 perc múlva. Volt egy durva SMS, de nem olvasom fel, mert egyrészt nem lehet. Másrészt pont... ilyen szóhasználattal, amit nem lehet felolvasni, kéri rám rajtunk számon az, hogy de hát bennünket fiatalok is hallgatnak. Nem hiszem, hogy olyan elhangzott, ami a fiatalok fülét nagyon zavarhatta volna, hogy a gyerekek meg nem értik azt a két, nem tudom, idegen szót, amit használtunk. De mindegy is. Jó reggelt, barátaim, ez már egy másik SMS, míg Angliában engedélyezett a tanároknak az OnlyFans tartalomgyártás, Tóth Komloson kirúgják a dekoratív pedagógust, mert pólóban és bugyiban fogad pár apukát, mikor jönnek befizetni az ebédet.
2: Tényleg volt ez a történet,
3: igen, amit kezdték. Igen, világ.
1: Tényleg. Édes drága tanárnő. Jó reggelt kívánok, én lekameráztam, ahogy a kollégám kannába tankol. Utána véletlenül megmutattam a főnökömnek, jó sztori lett belőle, Zoli Gunzburgból. Hát Zoli, azért nem vagy te egy kedves kolléga.
2: Hát nem.
1: Hát nem tudom, te hogyha rajta kapnál valakit, tegyük fel, igen, meglopja valamilyen módon a céget, igen, akkor te azt rögzítenéd és közölnéd a vezetőséggel?
2: Hát egyrésztről be van kamerázva minden, és tudnak róla. Ezt én már alapvetően aláírtam, hogy ők tudják, hogy be van kamerázva minden. Ha tudnám, hogy elviszi mondjuk nálunk az úszodában a vegyszert, ellopja, akkor annak következményei lennének.
1: Azt hiszem, de te főnök vagy, de most mint kolléga, tehát mit tudom, látnád, hogy a Gyuri lop valamit, mit tudom én, fénymásolóból papírt.
2: Akkor szólnék a rádió vezetőségének? Hát Gyuri miatt nem.
1: Na,
2: nem.
1: Hát ennyi.
2: Nem,
1: persze, hogy nem.
3: Jó vagy, tesó.
1: Én se szólnék, Gyuri. Azért a szappanért se szóltam.
3: Te azt láttad?
1: Na, jó reggelt, Benedek vagyok. Ausztriában vlogoltam a munkahelyen kirúgtak. Majd pár hónap múlva visszavettek busás fizú emeléssel, mert ingyen reklámot csináltam a cégnek. Tehát vlogolt, tehát videózott, igen, a cégen belül, igen, és akkor az akkora reklám ereje volt, hogy mégis visszavették.
2: Ez, én nem tudom, attól függ, milyen munkakörben vlogol. Azért, mert különben nagy reklám lehet.
1: Igen, csak hogy a cég belátja, hogy tévedett, és gyere vissza. Meg...
3: ehhez nyitottság kell az.
1: Igen, igen. Sziasztok, Nagyi, 35 évvel ezelőtt ismerős, 70 pluszos nagymamája fogadta a férfiakat. Egy baj volt, mama az előkertben szerette csinálni, így az utcáról látták.
3: Jézusom.
1: Üzeni Darus Hati. Szerintem ez egy városi legenda, az nem lehet.
3: Nagyon remélem.
1: Igen. Van olyan téli kert ilyen vidéki házakban, ott el tudom képzelni, hogy csinálják.
3: Na, nagyon örülök, hogy el tudod képzelni.
1: A fikuszok meg a páfrányok mellett.
2: Jó. Között.
3: Szép keringő képet festettél itt meg
1: nekem. Jó, most a Gitta néni miatt vagy ideges. Sziasztok. Van ám következménye, Facebookon Gimi 12. fél évében szalagavató után kiírtam egy posztot, mert egy másik srácot kirúgtak szalagavatón fogyasztott alkoholt. A suliról, hogy kerüljétek, semmi trágár és semmi több nem volt benne, kirúgtak érettségi előtt kevesebb, mint fél évvel. Szánalmas volt az egész szerintem. Aha, tehát, hogy kerüljétek a sulit, mert hogy meghurcoltak egy srácot, mert alkohol fogyasztott a szalagavatón, értem, aha, és ezért kirúgtak téged érettségi előtt. Durva.
3: Hát ez tényleg az.
1: Aha. Ez tényleg durva, igen. Jó, munkatársam 2 hónapja nem dolgozott, mert gerincsérve van. Erre a Facebookon megjelennek képek, hogy Bundeswehr málhás zsákkal a hátán, 6 éves fiával nyakában kaptat fel a Mátrában. Sajnos a főnök is ismerőse volt.
3: Ájjajjajjaj.
2: Na hát, na. Én megértem a főnöket.
3: Előző rádióban nekünk is volt olyan kollégánk, aki elment 2 hét szabadságra lázas betegen, és a kollégán, vagy a főnök mutogatta, hogy egyébként meg Pándorban vásárol éppen, és posztolgat onnan. Neki is az volt az utolsó munkanapja.
1: Igen, tehát ezt nem is értem. Jó reggelt, sziasztok! Ha nem lenne 20 literes vizes kanna gyártó, akkor minden kamionos büdös lenne. De mivel van, ezért abból le lehet dusolni. Kamionos Gézú üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen ezt a megoldást is. Jó, jövünk vissza, és egy Hungary Machine szeretnénk játszani veletek, ránézek. Ez menni fog.
2: Menni fog.
1: Menni fog, szerintem is. Jó, hívjatok most 0620 22 22 122.
0: Ez a Bocskor, a Retro Rádió.

0: Makat gyárt. Van még egy csomó minden.
1: Pontosan.
0: Lekvárt, buktát, ilyesmi.
1: Seprűvel?
0: Hát seprűvel dolgozik, seprűvel is az udvart. Tehát itt te
1: neked, és, mint unoka, ez a jó hozzáállás.
0: Így van. És te és az SMS-ező barátaid gondolkodjatok el a mocskos fantáziáitokon. Én azt mondom.
1: Na, ez egy jó unoka, nem? Még? Így kell hozzáállni Gitta nénihez.
2: Igen, így magyarázza ki a dolgokat.
1: Nem szabad, hát valamikor egyszerűen be kell csukni a szemet, és nem elhinni. Hiába mondja az egész falu.
2: Hát én akkor is megnézném, utána mennék mindennek.
0: Nem akarom.
2: Miért? Ti nem akarjátok tudni, hogy a nagymama miből él?
1: Nem
0: akarjuk.
2: Hát
0: nem.
2: Na ez a baj.
1: Na jó, játszunk egyet, Zsolt van a vonalban. Szia Zsolt, jó reggelt!
3: Sziasztok, szép jó reggelt!
1: Neked is jó reggelt, Zsolt, honnan hívsz bennünket?
3: Innen Budapestről, a 9. kerületből.
1: Az egy jó kerület?
3: Igen, szeretek itt lakni.
1: Uh-huh. Közel a Lágymányosi hídhoz, vagy merre?
3: Így van, igen. Nagyon közel vagyok hozzá.
1: Nagyon közel, oké. Okay. És mivel foglalkozol?
3: Hát én egy gázszolgáltató cégnél vagyok, szállító, szervizes, ügyeletes beosztásban, szóval elég sokrétű így a munkakör.
1: Jó van, Zsolt, köszönjük szépen, elkezdjük, jó? Megmutatom neked ezt a dalszöveg részletet, aztán valahogy rakjuk össze. Tessék!
3: Oké.
4: Okay. Nézlek, és belehalok. Lesmárolnálak, tudom, te is így kívánod. Először nézlek, de belehalok. Sokszor fantáziáltam, mégis bizonytalanul hebegek.
1: Ez biztos, hogy egy... Ez nem valakinek a vallomása itt?
0: Lacika?
1: Fantáziálok, nem? Na, van-e bármi, ami ismerős volt benne?
3: Hát ez valami nagyon 90-es évek feelingje, ilyen kozsós.
1: Az az időszak, de nem kozsó nyilván. Kozsóféle zenekar-e? Ők azt hiszem, hogy pont nem. Ők pont tehát nem kozsóféle zenekar, feeling, de olyan értelemben jó úton jársz, hogy ez egy fiú zenekar.
3: Ilyen félénk fiúk?
1: Nem félénk fiúk, boldog nem. Fiúk.
3: Uh-huh. Fontos. Ja, aha, akkor gondolom Happy Gangs.

0: 90-es években ez jelentett a romantikát.
1: Igen, nekem a szerelem jött.
2: Neked a szerelem? De amikor feloszlottak, akkor kapcsoltál rá a Fiesta-ra, ugye, Gyuri?
0: Igen, akkor kellett egy új támasz kapaszkodó az életembe, és akkor jött a Fiesta.
2: Neked ez hogy esett, Zsolt, ez a dal?
3: Nem szeretem ezeket, szóval most így nem is nagyon mondanék róla semmit. Akkor se szerettem, most se szeretem, úgyhogy
2: de ne, az nem baj.
3: Egy ilyen dallal kellett nyerni.
2: Én is sajnálom, elnézést.
0: Évi nagyon rázza a fejét, nem szereti az ilyen romantikát, eltoló alakokat.
2: Évi, neked azt mondtad, hogy romantikát jelentett?
1: Igen.
2: De mi volt akkor? A Happy Gang alatt neked mi volt?
1: Sok minden.
2: De most komolyan?
1: Tényleg.
2: Szűz voltál még?
1: Nem tudom, mikor a dal.
2: Most nem mikor a dal?
0: Azonnal rákeresek.
1: Azonnal megnézzük.
2: Hiszen csak ezen múlik a válasz.
1: Addig nyertél egy bocsi zacsi, van benne bögre és baseball, és akkor Anett 10 után hív. Okay, ezt is köszönjük. Elmondtam gyorsan.
2: Igen, de megvárod még, Zsolt, az évszámot?
0: Lefagyott a gépem annyira.
1: Hál' Istennek.
2: Kérek egy kulcsot a szívedhez, ez a dal.
4: Nekem azt írja, hogy 96-os.
2: 96.
1: Hát 11 éves voltam.
2: Akkor jó.
1: Hát akkor még akkor szűz nem. Voltam. Jó?
2: Így, na gyerekek, minden információ birtokában búcsúzzunk Zsolttól. Zsolt, keresni
3: köszönöm
2: fogunk. Köszi. Szia.
0: Sziasztok, hát, Zsolt, többet nyertél, mint akartál.
3: Igen.
2: Hát igen. Na jó. Szia, Zsolt. Szia.
3: Hello.
1: Szegény.
2: Ezt hogy érted, Gyuri?
0: Hát az infokra nem számítottam, amit még...
2: Ez az info egy ajándék?
0: Hát ez benne van most a csomagban, ezt vitte magával. Igen.
2: Ez hát olyan nagyon nagy dolog nem derül ki, de hogyha 11 évesen ez így rendben van.
0: Persze.
2: Ez így teljesen rendben van. Köszönjük, Évi, az infót. Megkönnyebbültél, hogy 96 mi.
1: Meg. Nem... Nagy bajban nekem volna, hogy
2: bármilyen. De 2001-nél már... Na mindegy.
4: De 98-ban megjelent, a sokáig voltam távol.
0: Igen.
1: Nem az a játék.
0: Igen, ennek a dalnak volt egy 3-4 éves felfutás, amire berobbantam.
2: Melyik játék ez? Melyik Happy Gang dalnál vesztett el a szüzességet? Jézusom. Jó, gyerekek, ízléstelenséget fejezzük be, köszönöm, és jövünk vissza. Egy komoly témával.

0: és egy számomra legalábbis szomorú témával, mert az, hogy ez a bolt, ez a budapesti bolt bezár, ez tényleg a végleges végét jelenti legalábbis számomra az analóg fotózásnak, amelynek én nagyon nagy híve és barátja voltam egészen kb. 2000-ig. Nálam ott volt a fordulópont, akkor vettem meg az első digitális fényképezőgépemet, amúgy meg lelkes analóg fotós voltam, olyannyira, hogy előhívtam magam a fekete-fehér képeket. De az egészet azért mondom, mert képzeljétek el, hogy Budapest utolsó ilyen boltja, a legendás Sós Fotó a Vesenyi utcában 54 év után bezár. És ott, hát ugye ott labor is volt, de fényképezőgépeket, kellékeket is lehetett vásárolni, sőt, még meg is tanítottak, ha jól tudom, előhívni, fotózni.
1: Így van, ez nem csak egy bolt volt, hanem itt foglalkoztak a vevőkkel, és mindent elárultak, hogy mi mindennel, vagy hogy működnek az eszközök, vagy hogy kell előhívni, tehát ott az ember tanulhatott is.
0: És Sós Andrással, a boltnak a 76 éves tulajdonosával, aki ugye most bezárja, fogunk mindjárt beszélni, egyébként baromira érdekelne, hogy egyáltalán hogy ilyen sokáig tudta húzni, már elnézést a bolt, hiszen ugye a digitális fényképezés az teljesen leteremtett mindent, ami analóg volt. Én nem is tudom elképzelni, hogy ki az, aki egyáltalán még analóg fényképezőgépet vesz, filmet vesz, előhívó cuccot papírra csinálja. Szóval, és mégis ez a bolt, ez működött, sőt, működne a mai napig is, hogyha nem zárná be a tulajdonos. Én nem tudom, hogy kinek milyen emlékei vannak az analóg fotózással kapcsolatban, de valahogy olyan szép volt az egész, az egésznek egy teljesen más, túl azon, hogy a fénykép minősége is más volt.
1: Hát igen, egyrészt különleges pillanat volt, mikor előhívtuk, hogy mi jött ki belőle, hogy sikerültek a képek, nem? Tehát, hogy nem láthattad azonnal, amit csináltál.
2: De akkor még nem volt ez, hogy lövök egy 20-30 szelfit, és akkor majd valamelyik tetszik, és egyből ott megnézem. De ez nagyon durva.
1: 24, hogy volt? 24-es volt egy tekes, talán? Vagy
0: 24-es meg 36-os.
1: 36-os. Azért igen. Mondom, és arra vigyáznod kellett, hogy melyik az a pillanat, amit meg akarsz örökíteni.
0: Meg eleve, tehát a valós analóg fotózás. Most éppen a Nóri lányommal hallgattunk Bakelitet otthon, és a Pink Floydnak van egy lemezborítója, ahol valamelyik angol tengerparton kiraktak, én nem tudom, több száz megvetett ágyat a homokba. Arról van egy ilyen fentről készült fotó. Ez a lemezborító. És képzeljétek el, hogy azok az ágyakat odavitték. Nem tudom hány teherautóval egyenként odavitték azt a százvalány ágyat. Gondolj bele, hogy ma egy ilyen fotó hogy készülne el.
2: Hát AI-jal 2 perc alatt.
0: Egy más, így van, 2 perc alatt AI-jal felsokszorozza az ágyakat, ott kivitték kamionokkal, megvetett ágyakat kirakták a homokba, fölment a csávó valahogy, lefotózta, csináltak abból, nem tudom, és egyet kiválasztottak a borítóra. Ez volt az analóg fotó, és ennek van értelme, értéke.
1: Hát van benne munka, nem?
0: Tehát... Pontosan, történet van benne. Igen. Elképesztő, és ez valahol most ezzel egy picit megint csak meghal, és ez nagyon-nagyon sajnáljuk, egyébként rengeteg fényképezőgép is van a boltban, nekem ezek ilyen mechanikai műszer, nem tudom, csodák.
1: Igen, igen, láttuk a képeket, és elképesztő, és az is egy nagy kérdés, hogy mi lesz ezekkel a gépekkel?
0: Például az is így van, ezért beszélünk a Sós Fotó tulajdonosával, Sós Andrással a hírek után.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió 6 óra 8-tól Viszlátig.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak te Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
13: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
15: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
16: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
17: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást, a hónap végéig még szavazhatunk az év madarára. Kellemes, enyhe időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben. A második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
22: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füles puhik.
21: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy szápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy szápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az útinformtól tudjuk, hogy egy kis teherautó árokba hajtott, emiatt a félútpályát lezárták az 51-es főúton, Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, például az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 12 perc van most, jó reggelt, megint szevasztok. Hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy közlekedésünk, sziasztok, 84-es főúton a Sárvári elkerülőn baleset történt, teljes útzár. Kerülni Rába Sömjénen és Sárváron keresztül lehet, ez taxis Zsófi üzente. Zsófi drága, nagyon köszönjük, az a csomag, úristen! Bár azt mondanám, nem vagy normális, mert tényleg akkora, ez már adomány.
2: Nagyon.
0: Hát nagyon. Ilyet gyermekotthonok elé szoktak letenni.
1: És mi azok vagyunk.
0: Igen, mi azok vagyunk.
2: Sok-sok napunkat aranyoztat be.
0: De tényleg.
1: Köszönjük.
0: Jó, és aztán a témánkra, gyerekek, én vagyok itt a csapatban az egyetlen szerintem, aki még izgul azért, hogy siratja az analóg fotózást. És mindent átvett a digitális fotózás, de a hallgatóknálról is, vagy tól is jönnek, azt mondja, én a sós fotónál vettem a szolár gráfiaimhoz a fotópapírokat, majd később kamera obszkúra alkatrészeket. Imádom a boltot, sírok, hogy bezár, Zeni Olivér. Oh. Gyerekek, nekem van egy Zenit TTL fényképezőgépem, még apukámtól kaptam, ő tanított meg vele fotózni, több mint 40 éves és cserélhető teleobjektív is van hozzá. Illetve az a Pink Floyd lemezborító kép, amiről beszéltem, az a Momentary Lapse of Reason című lemeznek a borítója, ahol valóban kivittek 100-valahány ágyat, megvetett ágyat az angol tengerpartra, és egy darab nyilvánvalóan analóg módon fényképpel lefényképezték, és az lett a Pink Floyd borítója. Ezek csak azért mondom, hogy a villanások az analóg fotózásból. Nektek?
1: Igen, hát mi is, ugye én még abban a korban származom, nekem is volt, hogy fényképezőgéppel elengedtek edzőtáborba, és akkor hazahoztam azt a 24 tekercset. És
0: 24 képes tekercset.
1: 24 képes tekercset, igen. És akkor előhívtam, és akkor úgy tudtam elmagyarázni anyuméknak, hogy hol jártam.
0: Istenem, de jó volt. Nekem egyébként 2000-ben volt az, hogy váltottam analógról digitálisra, pont a Sydney olimpiára utaztunk, és Szingapurban szálltunk át, és ott vettem egy digitális fényképezőgépet. De volt nekem egy analóg Nikon gépem, és amíg Szingapurban is fotóztam vele, meg Sydneyben is fotóztam vele, és képzeljétek el, hogy az a tekercs, az a mai napig nincs előhívva. Nemrég vettem ki a gépből, az se volt egyszerű. Visszatekerte, kivettem, és otthon van az a tekercs, és nem tudom, hogy az elő lehet-e egyáltalán hívni.
2: Tényleg, hogy még megőrizte a minőségét idézőjelben.
0: Igen, igen, igen. Na jó, szóval azért beszélünk mindenről, mert tényleg megszakad az ember szíve, amikor itt olvassuk ezt a cikket, hogy 54 év után bezár a legendás sós fotó a Veselényi utca egyik legrégebbi üzlete egyébként, Sós András fotókereskedő, filmlabor és használt cikk boltja. És sokan egyébként az analóg fotózás magyarországi központjának nevezik ezt a boltot. Rengetegen tanultak itt meg mindent a fotózásról, az alapjait. És ha belegondoltok, mennyi tehát a történelem során analóg fotózás mennyi korszakon ment keresztül, de ha csak a 70-es évektől nézzük, akkor ugye én is emlékszem arra, te is mondtad, Évi, hogy akkor mondjuk a 70-es években nem éltél, de hogy mi bevittük az Ofotért be előhivatni a filmet, ami fekete-fehér esetében egy hét volt, színes esetében 2 vagy 3 hét.
1: Igen, tehát hogy volt ennek egy ilyen nem tortúrája, hanem egy története, ahogyan gyakorlatilag megkaptuk a végén a fényképet.
0: Milyen izgatottan mentél vissza azért, hogy megkapd a fotóidat. Aztán jött a Fotex, az meg egy ilyen automata sorral egy nap alatt kész volt mindenképp, és hát akkor ma ne is beszéljünk arról, hogy a digitális fényképezés az gyakorlatilag ezt az egész varázslatot elvette.
2: Igen, és azóta természetes az, hogy annyit fotózol, amennyit neked jól esik.
0: Igen.
2: Tényleg 20-szor is megismétled ugyanazt a képet, ha kell, egyből ránézel és működik. Előtte az volt, hogy ez a tartalékon, emlékszem gyerekkorom, hogy tartalékolni kellett, hogy a nyaralásnak hány napja van, és milyen programokat terveztünk, hogy nehogy az legyen, hogy az utolsó város nézésre nem lesz már képkocka. Ezek szempontok voltak.
0: Ezek abszolút, és ugye pénzbe is kerül, nem volt olcsó előhivatni egyébként. Tehát a család kasszáját megterhelte még nyaralás után. Na jó, de ez csak az, ami bennünket érint. A Gyurit már egyáltalán nem érintette az analóg. Én még hívtam elő fekete-fehéret. Na mindegy, gyerekek, bezár a sós fotó, és a tulajdonosa Sós András itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, jó napot kívánok mindenkinek.
0: Drága András, hát már figyelek, ahogy mi meséltünk erről, már ilyen szívszaggató volt ez a történet.
4: Igen.
0: A saját...
4: Igen,
0: bocsánat.
4: Egy picit engem le is döbbent ez a népszerűség, ugyanis nem erre számítottam én 54 év alatt.
0: Az a népszerűség, ami most önt körülveszi, tehát hogy a bezárás hír hallatán hirtelen a média felkeresi önt, innen-onnan esetleg vásárlók is, és...
4: Így van. Hát, sokan jönnek be, és gratulálnak, vagy sírnak, vagy panaszkodnak, hogy miért zárjuk be. Muszáj, egy idő után ennek vége kell, hogy legyen, és már nagyon elfáradtam, azért zárok be. De nagyon érdekes dolgokat mondtak így az analóg dolgokról, az analóg fotózásról. Nálam is ugyan egyszer előfordult, hogy egy fiatal lány bejött, és beadott egy tekercs filmet, hogy hívjuk elő, kérjünk képeket róla, és kérdeztem tőle, hogy mondom, én nem digitálisan fotografál. Azt mondta, hogy őt annyira izgalommal tölti el az a két nap, mi kézhez kapja a képeket, és ezért fényképez analógra. Tulajdonképpen én sokat gondolkodtam azon, hogy analóg vagy a digitál mellett tegyem le a voksot. Én az analóg mellett tettem le, szerintem nem tévedtem nagyot. Ugyanúgy, ahogy ma a modern hanghordozók mellett újra visszajött a bakelitlemez.
0: Egyébként tényleg van hasonlóság. Ön egyébként azt mondta, hogy az analóg mellett tette le a voksot, hogy volt valamikor, és ha igen, akkor ez mikor volt, amikor úgy érezte, hogy lassan döntenem kell, a digitális irányba megyek tovább, vagy maradok az analógnál. Ez mikor volt körülbelül?
4: Hát a 90-es évek táján.
0: Már akkor, aha, mert én ugye meséltem, hogy az én első digitális fényképezőgépem az 2000-ben volt, és akkor még két géppel mentem föl alá, és aztán persze a digitálisnak a kényelme az átvette az uralmat, de hogy én is nagyon szeretem, de az, amit ön mesél, az az izgalom, amit ez a lány mondott önnek. Hát akkor én egy hetet vártam egy csomag fekete-fehér fénykép előhívására. Ön akkor 72-ben már ugye működtette ezt a boltot?
4: Működtettem, így van. És nagyon érdekes dolog az, hogy megnyugtat az, hogy sok mindenkinek tudtam átadni valamit. Ez talán nyugtatja azt az izgalmat, ami elvesz ez a nagy szerűség. Hogy én végig gondoltam azt, hogy a digitális és az analóg között mi a különbség. Végül is a digitálisnál, bocsánat a kifejezésén, biztos mindenki digitálisan fotografálott önkörül is.
0: Biztos, igen.
4: És szerintem egy picit nem mozgatja meg annyira az agyat, mint az analóg fotózás. Tehát ott be kellett állítani a blendét, a záridőt, a távolságot, tehát gondolkodni kellett, hogy most mit, hova állítsak. Ez a digitálisnál sajnos nem mozgatja meg annyira.
0: Meg ugye, automatára. Meg ugye az is, tehát nem csak ez, hanem hogy mennyire árnyalt képet akarok, mennyire akarok mélységélességet érzékeltetni a fényképemen. Tehát ez mind valóban, ehhez kellett egy valamilyen tudás. Ön ezt átadta? Egyébként vásárlók bementek önhöz, és ezeket a fényképezés tudását, tudományát ön átadta, ha kérték?
4: Igen, így van. Talán ez is közrejátszik, hogy ilyen sokan bejönnek most. Én átadtam nekik, én elmagyaráztam, hogy mit csinál a blende, mit csinál, mennyire más lesz a kép, ha az ársebességet állít, mennyire, mit jelent a mélységélesség. Öt pár perc alatt szerettek volna mindent megtanulni, amit mondtam, hogy végül én 4 évig tanultam, ez nem fog menni. De azért sokan megjegyezték, örültek neki, hogy elmondtam, hogy a blendeállítással tudja a mélységélességet szabályozni, ugyanúgy a távolságállítással, és ennek nagyon örültek.
0: És ne felejtsük el, hogy aki megtanult előhívni, az még azzal is tudott trükközni. Tehát ott még ugye a kontrasztot, meg nagyon sok mindent lehetett még az előhívással is állítani a kész fényképen. Yeah.
4: Így van. Tehát avval, hogy lefényképezte, vagy elfényképezte azt az egy tekercs filmet, attól még rengeteg dolgot lehetett variálni. az előhívásnál, a hőmérséklettel, a mennyi ideig hívja, utána a nagyításnál, milyen blendével, mennyi ideig világítja meg. Ugye a film több rétegből áll. Na most, ha csak rövid ideig hívta, akkor csak a felületét hívta elő a negatívnak. Attól sokkal kontrasztosabb, keményebb lett a kép. Minél tovább hívta, annál mélyebben hívódott elő a negatív. És így aztán annál jobban kontrasztosabb, nem kontrasztosabb, hanem érdekesebb lett a kép.
0: Igen, én emlékszem, hát most ilyen régi emlékeket ébreszt bennem, hogy ilyen különböző keménységű papírokat lehetett vásárolni, tehát az is a fénykép minőségét teljesen másképp tüntette fel. Ön előhívást is egyébként tanított? Hogyha volt érdeklődő?
4: Nem tanítottam, én hívni hívtam, hogyne, fiatal koromban hárman voltunk barátok, örültem, hogyha el tudtam vinni Jugoszláviába, mert akkor még oda lehetett menni, elvittem 3 tekercs filmet, és bizony a 3. tekercset, mikor betettem a gépbe, már gondolkodtam, hogy Dubrovnikba 8 lépcsővel feljebb menjek, mert onnan sokkal jobb lesz a kép. Tehát én nagyon figyeltem arra, hogy ezt a 3 tekercset ki tudjam használni. Ma ez a digitális már sajnos nem így működik, hanem csak nyomom.
0: Önnek van egyébként most digitális bármilyen készüléke? Tehát akár a telefonon nincs.
4: Nincs. A telefonom van, de azon is örülök, hogyha be tudom kapcsolni, és tudok vele telefonálni. Nekem analóg fényképezőgépen van egy Kodak Retina, nem felejtem el öcsém fiának az esküvőjén. Előtte vettem hozzá egy vakut, és a gyerekeket én fényképeztem, és oda jöttek a fiatalok, és kérdezték, hú, de jó digitális fényképezőgép ez van. Hát mondom, ez még messze van attól, hogy ez digitális legyen.
0: András, a 70-es években főleg ugye rengeteg hát kelet-európai fényképezőgépet lehetett csak kapni. Tehát ugye voltak a szovjet gépek, voltak az NDK gépek, talán egy-két magyar. Melyik ezek közül, amire azt mondaná, hogy ezek azért... Ez tényleg egy komoly gép volt. Na, ez egy nagyon jó gép volt, abból az időből.
4: Igen, abból az időből. Tulajdonképpen azt is jó tudni, hogy miért nincs nálunk fényképezőgép gyártás.
0: De mi a pajtás, az nem magyar volt?
4: De az volt. Sőt, a Duflex, ami ma nemrég adtam el egyet, ma nagyon nagy értéknek, forintban nagyon nagy értéket képvisel. Amikor elkezdődött ez az egész, akkor a KGST felosztotta a piacot. Uh-huh. Németek kapták meg a fényképezőgép gyártást, a magyarok nem. Magyarok gyártottak Duflexet előtte, amiben 8 világszabadalom volt.
0: Wow!
4: És nagyon sokat a rendőrség kapott meg belőle, legjobb tudomásom szerint. És ettől, amikor felosztották a piacot, és nem magyarok gyárthatták a fényképezőgépet, akkor ezeket bezúzták.
0: Komolyan. Ez olyan, mint az autógyártás, nem? Tehát, hogy a magyarok nem gyárthattak személyautót, mert ott is a KGST felosztotta.
4: Így a piacot, így van.
0: De ezek a fényképezőgépek, ezek mechanikai mesterművek, mint az órák. Én hiszem, azért a szovjeteknek azért volt a Kiev, meg a keletnémeteknek a praktika. Ezek jó gépek voltak?
4: Jó gépek voltak. A praktika is ma is nagyon sokan keresik, nagyon sokan megvennék. A Kiev az azért érdekes, mert a praktika sokkal egyszerűbb. A Kiev az egy távmérős fényképezőgép, tehát a távolságot nehezebb beállítani. Több mindent kell csinálni ahhoz, hogy elsősorban a fényképezőgépet is fényképezzem vele. A praktikánál ott egyszerű volt, felhúztam, ha volt benne fénymérő, akkor megmutatta, hogy mi a helyes. Kievnél ez bonyolultabb volt, ráadásul volt eltérés is, ha közelről fényképezett valaki. Én fotografáltam még annak idején gyerekeket, és az idősebbek mind Kievvel Zorkijjal fotóztak. Uh-huh. Ami teljesen ledöbbentett, mert ha közelről fényképezünk, ugye ott van paralaxis eltérés. És attól, hogy a fej legyen a kép közepén, ahhoz be kellett jól mérni. Mert ugye máshol néz ki, és máshol jön be a fény a filmre. És így aztán csodáltam is az öregeket, hogy ebben fotóznak. De egy nagyon jó gép volt a Kia végül is.
0: András, most, hogy bezárja a boltot. Ide sokan írják, hogy hát ezt nagyon sajnálják, meg a mai napig analóg módon fotóznak, de hát ott látom a polcon, itt fotókat látok az ön boltjáról, rengeteg fényképezőgép van még a régi időkből, ezekkel mi lesz most?
4: Szerencsére ennek már a felét sikerült eladnom. El fogom adni a többit is. Keresik az analóg fényképezőgépeket.
0: Tehát ezek valóban, ahogy mondtam, itt a bakelit lemezek és lemezjátszók, gyakorlatilag ezeket most viszik, mint a cukrot.
4: Aha. Így van. És, de érdekes egy dolog, ez is külföldről jöttem befelé. Először a külföldiek kezdték az analógot visszavásárolni, és aztán itt egyre több magyar vásárolta vissza, illetve vásárolja a mai napig is vissza.
0: Meddig van még nyitva, András, csak mert lehet, hogy én is benézek.
4: Én a héten még nyitva vagyok, utána már a bútorokat kell elszállítatni, meg sajnálom, hogy így van, illetve nem is biztos, hogy annyira sajnálom, most még nem tudom értékelni ezt az egészet, hogy mi fog történni, de kellett egy vonalat húznom, hogy megöregettem, 54 évig csináltam.
0: Én értem egyébként, de valahol alól az embernek a szíve szakad meg. Ön egyébként személyesen megtart fényképezőgépet, legalább egyet?
4: Igen, mondtam, hogy egy Kodak retinám van.
0: A Kodakot, aha.
4: Igen, és abban fotografálok. Már nem annyit, mint régen, karácsonykor, születésnapkor, névnapkor, esetleg a család összejön, akkor használom.
0: Utolsó kérdés, hogy nekem ugye az elő említettem, hogy nekem még 2000-ből Sydney-ben fotóztam utoljára, egy tekercs, egy előhivatlan színes Kodak tekercs van még meg otthon, az vélhetően...
4: Nem tesz jót neki, hogyha ennyi ideig
0: ezek... Nem, de hogy van értelme, azt még megpróbálni előhivatni, vagy ezt felejtsem el?
4: Persze, nem, van értelme. Színes vagy fekete?
0: Színes.
4: Színes, igen, van értelme. Uh-huh. Nem tesz jót, mert megindul egy bizonyos kémiai folyamat a filmben, amikor elexponálják. Ha még otthon tartja, akkor az nem biztos, hogy jót tesz neki, de
0: nyugodtan hívhatja. Érdemes megpróbálni, aha.
4: Megpróbálni, így van. Régi emlékeket felidézni.
0: Azt se tudom, mi van rajta. Na mindegy, majd meglátjuk.
4: Hát ezért.
0: Ez ezért izgalmas, így van. Hát nagyon szépen köszönöm, szerintem minden analóg fotós nevében mondhatom, hogy köszönjük a munkáját, köszönjük önnek ezt a történelmet, ami az ön boltjával, amit az ön boltjával kaptunk, és hát boldog nyugdíjas éveket kívánunk.
4: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, Sós András, viszonthallásra.
4: Minden jót.
1: Hát csoda volt ez a beszélgetés.
0: Jézusom. Igen, egy picit tartottam attól, hogy túlságosan elmegyünk szakmaiba és az analóg fényképezésnek a különböző technikai trükkjeibe belemegyünk, ugyanakkor meg jó hallgatni, akkor sem nem értesz hozzá.
1: Persze, én nagyjából semmit nem értettem bizonyos részekből.
2: Igen, de ez történelem volt. Közben, ahogy a Lacika itt a boltról a képeket vetítette, hát ugye egy időutazás, tehát elképesztő hangulat volt az egész. Nekem nagyon bejött.
0: Hú, venni még egy ilyen régi. Mert az én régi Nikonom az már olyan, hogy tényleg csak így megnyomod autofókusz, de analóg, autofókusz, fénybeállítás, minden izé, de egy olyat venni, ahol még tényleg kézzel állítom a blendét, meg minden, és ezt kipróbálni.
2: Ott minden rajtad múlik.
0: Igen, hogy még venni egy ilyet gyorsan, András bácsinál.
1: Esküszöm, én is ezen elkezdtem gondolkodni, pedig aztán nem ők egy nagy fotós.
0: Ja. Na jó. Jó volt időutazni egy picit. Jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, mert biztos, hogy hát rengeteg retro rádió vagyunk, muszáj lenni a csomó olyan hallgatóknak, akik még fotózott analóg, hogy meséld el, mi volt az utolsó tekercs analóg filmedről, tehát az utolsó tekercs, mint ahogy nekem ez a Sydney, ami nem tudom, mi van rajta, meg nem ivatta még elő. Az hol lőtted el, mikor lőtted el, kik voltak rajta, az utolsó tekercs analóg filmeden mi van? És annak van egy történelme. vagy története, bocs. Jó, ha ezt el tudnád mondani, le tudnád írni, köszönnénk szépen. 0620 22 22 122.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
7: Én a műzlibe kérem, anya.
8: Itt a narancslevem, drágám.
9: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
7: Igen.
9: Akkor a tejemmel iszom meg.
8: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
6: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője, most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annu a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
21: Úgy is tett.
22: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
23: Olcsóbb, mint egy éve?
24: Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
25: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
26: Visszafogottabb az ingatlan piac, tart az üzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Befutott az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, 42 raklapnyi gyógyszert és védőfelszerelést küldtünk a katasztrófa sújtotta országba. A június végi hetesnél is erősebb pusztító rengésekben több mint 5000 ember halt meg, 16 000 megsérültek, 18 000 lakos hajléktalanná vált, sokakat pedig még mindig keresnek. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthon Start program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátozások betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónak Vad Róbert, rendőralezredes.
0: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodódhatunk az útról.
26: Megnyitja kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, Azaria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Civil udvar is lesz, ahol a családokat interaktív programok várják. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
26: Erős a forgalom az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. Vecsés és Gyál között lassulásra vagy kisebb torlódásra készüljenek. Közben az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hívás kamion vesztegel a félútpályán. Távolabb Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott, így váltakozó irányban halad a forgalom. Végül az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. Tudtuk meg az Útinform-tól.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:49 lesz 2 perc múlva. Nem hiszitek el, hogy milyen, majdnem azt mondtam, sebeket tépett fel ez a beszélgetés emberekben, de inkább jó érzésű emlékeket, csak szomorú emlékeket. Annyiban szomorú, hogy rég volt, szép volt. Tehát, hogy így. Sziasztok, én is analóg fényképezőgéppel fotózok. Elég drága hobbi, ha csak a film árát nézzük, viszont az élmény minden kárpótol. A film befűzése, ahogy kattog a film továbbító kar, és az exponálás hangja, meg ugye az izgalom, hogy jól sikerül-e a kép. Egy olyan hobbi, amit a legjobban szeretek.
2: De jó.
1: De jó, hogy még van ilyen.
2: Igen.
1: Aztán Sós Andrásra mondja, hogy ő egy hős, köszönjük a sok éves munkáját. Akkor 81-ben voltam NDK-ban, és direkt elmentem Jénába, hogy a Carl Zeiss Jéna gyár szaküzletében vegyek fényképezőgépet. Azóta is megvan, annak idején magam is hívtam elő, Zeni Miki. Sziasztok! Az első fényképezőgépem egy Smena 8 mm-es volt, vagy a 8mm, nem tudom, hogy az azt jelenti-e. Most, hogy beszéltek róla, előkerestem, régi szép emlék, köszönöm nektek. Most gondolj bele, hogy a beszélgetés hatására elő... kutatta.
2: Igen. Mondom, nagyon, mindenki be ezt hozta elő, nem? Hogy van valahol, vagy valami múlt van, gyönyörű dolgot.
1: Igen. Sziasztok, igazi profi volt, szerintem már ilyen ember nem nagyon van, sajnálom már, mint ezt ugye Sós Andrásra írta. Na, az utolsó tekercs, hogy ezt mire lőtted el analóg filmet, erre nagyon sokan írtak. Nekem talán az utolsó analóg fotó 2019-es, tehát nem is olyan régi, bécsi Bon Jovi koncertjén készült. Imádlak benneteket, egy lány Győrből. Ja. Éreztétek a finomságot? Ő nem fényképezett, ő fotografált.
2: Igen.
1: Igazi mester, üzeni Gaben.
3: Hát igen, ilyen az, amikor valaki megadja a módját annak, amit csinál, és megint csak a bakelitet tudnám párhuzamba állítani, hogy egészen más. Én is mióta van ez a lejátszom, tök más a zenehallgatás. Az egy esemény a bakelittel.
1: Sziasztok, utolsó tekercs, 1998 körül, olasz családi nyaralás, Darusati. Nekünk egy villa volt. Nagyon vártam mindig, hogy elkészüljenek a képek. Az utolsó fotók egy házi bulin készültek 91 körül. Király volt. Jó pihenést a mesternek. Sziasztok, én utoljára egy 2000 forintos szovjet fényképezőgéppel fotóztam, még az Antarktiszon készültek a képek, illetve Dél-Amerikában hajón dolgoztam, és izgalmas volt kivárni azt a 3 hónapot, mire előhívattam. Meglepő módon jól sikerültek, Szabolcs. Aztán utolsó tekercs 95, a saját középiskolai tablóképek az osztálytársaimról, pont 24-en voltunk. Ez helyes, nem?
2: Igen.
1: Neki volt fényképezés, hogy jó, vagy gyertek, akkor megcsinálom én a tablóképeket, nem kell elmenni, mert akkor ugye a tablóképhez elmentünk egy fényképészhez.
2: Igen. Ja igen, én be kellett állni egy ilyen paraván elé, és így akkor van. Ott mindenkinek ugyanolyan fejet kellett vágni, ugyanolyan ki kellett öltöznie.
3: Szörnyű élmény volt, de igen.
1: Igen. Az utolsó tekercs analóg filmet Erdélyben lőttem el, a Parajdi sóbányában elég sokat, valamikor 2000-es évek elején, Szilvi. Kisöcsémre volt bízva a nyaralás alatti fényképezés. Amikor előhívattuk, egy macska és 23 pizzáról készült képet készített, 24 kockából. Köszi, öcsi.
3: Megörökítette azt, ami neki fontos volt a nyaralásból.
1: Egy macska és 23 pizza. Ez óriási. Sziasztok, amikor 2003-ban született meg a kislányom, amikor hazahoztok a kórházból, akkor készültek róla babafotók. Ma 23 év távlatából könnyes szemmel lapozgatom ezt a gyönyörű albumot. Köszönöm nektek ismét ezt a csodálatos nosztalgia utazás, puszi nektek, Moncsika. Mm. Édesem. Sziasztok, 2004-ből van az utolsó analóg tekercsünk előhivatlanul. Valószínűleg balatoni nyaralás, de tuti, hogy a gyerekkori papagájomról is van pár kocka benne, kuci. Ugyanaz, mint én, nincs előhívva. Igen. És ott van. Van egy komplet előhívó szettem, Delta hívó, Novex exponáló óra, krómlapos szárító, tank, stb. Ingyen odaadom, üzeni Pisti. Hú, Pisti, majdnem azt mondanám, hogy kéne, de nem kéne, mert aztán úgy állok neki.
2: Nem.
1: Nem fogok. Praktika MTL 3-as saját ház építése.
2: Ó, mennyien örökítik meg régen, mennyien az egész folyamatot, hogy volt, mint volt, igen.
1: Hát azért, mert ugye régen úgy építettek legtöbben házat, hogy a gyerek segített, a szomszéd segített, a barát segített, hétvégét erre áldozta, és én is voltam egy barátoméknál, építették a házukat Solymáron, és én jártam ki vele együtt, és akkor toltam a talicskát, meg felhúztam a, nem tudom, egy vödörbe a téglát, meg a nem tudom micsoda, és kaptam cserébe sört.
3: Igen, ezek a legjobb bulik amúgy.
1: Igen, és ott aludtunk az emeleten már, de ott csak beton volt, emlékszem. Szóval, és ezeket valóban mindenki lefotózta, a háznak a fázisait.
2: Igen, mert ez egy örök emlék volt. Ez volt a csapatépítő, ezt úgy hívják most.
1: Egyébként igen. Igen. Sziasztok, nekem az utolsó tekercs 1995-ben ment el. Taszáron voltam sorkatona, gondolom, becsempésztük a gépet, és ott fotóztunk. A mai napig tekercsben van, és most jutott eszembe, hogy hallgatlak benneteket.
2: Igen.
1: Hát fú, az is jó lenne elővetni a Taszáron, mit írták, 95, tehát Taszáron ott a repülő, katonai repülőtéren mik voltak, milyen gépek, meg minden. Igen. Halál jó fotók lehetnek. A kis együtte, vagy a kis együttes, bocsánat, Kisszeli kastélyban tartott sajtótájékoztatót. Azt hiszem, az volt az utcsó retro fotózása, mai napig megvannak a képek, nagy örömömre. Hát azon én ott voltam. A kis sajtótájékoztatóján. Na jó van, gyerekek, rengeteg jött még, nem is tudom ezeket mind felolvasni. Hangcsapdázunk, aztán hát, ha még egy párat felolvasunk, itt van a hang.
4: Dalja negyén, annak soha mély, hogy és hazai, ne a versügyek erén, csak eke, hanem karja, nek ki a...
3: Nagyon jellegzetes szerintem.
1: Hát igen, ez nagyon-nagyon könnyű. Jó, ha sejtitek, tudjátok, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: Bocskor! Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádiósót! Keresd a Bocskor Rádiósót!

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: És 9 óra lesz 8 perc múlva, jönnek az emlékek, gyerekek, sajnos annyi sztorit kellett kitörölnöm, sajnálom őket, de nem lehet mindegyiket felolvasni. Sziasztok, 2002, Nápoly, Pompei, Amalfi, Positano, Capri. Zorki Helios 44-es optikával. Csodásak. Sziasztok, utolsó analóg képek, 1993, nyaralás Görögországban Barkasszal. Üdv kis Gauszti, vagytok a legjobbak.
3: Az buli lehetett.
4: És biztos, hogy volt egy olyan kép, mikor áll valaki az autó mellett. Nem?
2: Persze, az autó mellett kellett állni. Hát nem hülyéskedj, Évi. Hát a Balaton mellett, ha lementél, béreltél egy ibusz házat, vagy én nem tudom micsoda, vagy volt saját nyaralót, és akkor az autó a kertben, és a család oda áll mellé. Hát az igen. Egy muszáj kép.
4: Igen, olyan nekünk is van egy csomó.
2: Milyen, mi volt az autó?
4: Hát nekünk volt Warburgunk, aztán volt BMW-nk. Igen, 1980-as, vagy 81-es volt az a BMW.
2: Azt a mindenit.
4: Igen, és akkor mindegy egyik mellett álltunk.
2: Mindenki. Így van, a család odaáll az autó mellé.
4: Így van.
2: Muszáj. Muszáj. Mi még tanultuk a film előhívást suliban. Fantasztikus hangulata volt. Ma még megvan a teljes labor keravil számlával. 2000-ért sem kellett senkinek. Sajnálom, hogy elmúltak ezek az idők. Több mint 10 tekercs előhivatlan film azóta is pihen Zoltán. Jó. Na jó, gyerekek, Misi van a vonalban. Hello, Misi, jó reggelt.
5: Hello, sziasztok.
2: Szia, Misi. Azért kérdezve, hogy hány éves vagy, csak azért, hogy az analóg fényképezéshez volt-e még valaha közöd?
5: Volt, igen, nekem is van.
2: Mit van?
5: Ó, nem tudom már a márkajelzési
2: valójában. De van egy fényképezőgéped, így érted, hogy
5: igen,
2: van.
5: Igen, tudom, benne van a tekercs, és én nekem is eszembe, hogy elő kéne hívatnom belőle a képeket, mert én sem tudom, hogy mik vannak a
2: de gyerek, filmen. Én azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen ebben az országban, nem. Akinek van egy előhivatlan tekercs, ezek mindenkinek van egy előhivatlan tekercs.
5: Igen.
2: Úristen, te fényképeztél nőket?
5: Nem. Sajnos nem.
2: Én de.
5: Jó tetted.
2: És nem tudom, mi van a 2000-es tekercsen. Nem merem odaadni sem.
3: Mutasd meg András bárnak, kivasd bele elő.
2: András bárnak megmutatom, elő fogom hivatni, de nem, egyébként Szingapúr és Sydney van rajta.
3: Szóval külföldi nők.
2: Szingapúr és Sydney, nem szerintem a forrás Robi van rajta, meg a boros.
4: Igen. Reméljük.
2: Nagyon reméljük. Jó,
5: igen, a régi szép idők.
2: A régi szép idők, így van. Na jó, figyú, azért jöttünk mi össze, drága Misi, hogy ezt a hangot megfejtsd. Tessék.
6: Dalja legyen a csormély, hogy és haza ne a versügyek erén, csak ekkel nem karja meg ki a...
2: Na?
5: Hát én megmondom őszintén, egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy telefonban hallgattam.
2: Mindig az első a jobb. Igen.
5: Három betűs ennek annak a neve, akinek a képbe, amiben ő zongorázik.
2: Három betűs a minek a neve?
5: A zenekarnak a neve.
2: Ja, igen.
5: Régi.
2: Régi zenekar is az abban zongorázik a három betűsben, igen.
5: Aha, a Presser Gábor szerintem.
6: Dalnak az a sors, ne csak egy ember énekelje, hanem énekelje, aki akarja.
5: Nagy kedvencem.
2: Hát kinek nem, így van. Na jó, Misi, akkor nyertél egy bocsizacsit benne, egy bögre, meg egy bízbósapka.
5: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy végre már bejutottam a játékba. Gyuri, nem tudom, miképpen sorsról. Kíváncsi volnék ennek a sorsátok a technikájára.
2: Én sem tudom, mert esküszöm.
5: Hát elmondhatná, nem?
2: Hát elmondhatná, de én esküszöm, én sem látom. Én benülök a stúdióban, és ilyen van egy nagy ablak, amin kilátok, rálátok ide ugye az irodára. Viszont egy akkora, mint az ablak, egy retro logót ragasztottak ide bele, ami innen átláthatatlan, viszont onnan befelé látható. Tehát, hogyha jönnek majmot nézni, ilyen turisták,
4: akkor látnak,
2: de én nem látom őket, igen. Itt, tehát a Gyuri, aki kimegy ilyenkor, nem tudom, hogy csinálja. Szerintem fölírja a neveket, és aztán egyszer csak így rábök a tollával. Lát olyan csukott szemmel bök.
3: Ez magic. Igen.
5: Nem tudom, hát én már szerintem egy büntetés vagyok, hogy nem láthatok ma abszolút.
3: Ez egy teljesen analóg módszer, Misi.
2: Analóg, mint a fotózás. Pontosan. Na jó, de Misi, hát az, hogy bekerültél, az azt jelenti, hogy valóban működik.
5: Hát igen, sokat kell próbálkozni, az biztos.
4: Hát az életben elég sok minden.
2: Én a lotó is ilyen, nem?
3: Igen, teljesen.
5: Tehát, na, azzal is kell próbálkozni.

0: ez kell próbálkozni, és basszus, hát nálad is van 5 szám, mi az, hogy nem az? Nem? Mi az, hogy nem az? Az, hogy nem az. Mint ahogy...
1: Nagyon jó, így most már mindenki érti, amit hát akartam mondani.
0: Hogy tudom elmagyarázni a sorsolást?
1: Így, úgy, párhuzamba. Jó.
0: Misi, köszi, hívunk majd.
2: Én köszönöm, várom.
0: Szia!
2: A bármi szép napot, sziasztok!
0: Hello! Jó, Agrár Szerda következik mindjárt a Vokcival. Képzeljétek el, az AI, azaz a mesterséges intelligencia a lombkoronából kielemzi neked azt, hogy mit telepíts a kertedbe, mit ültes, ugye? Igen,
3: teljesen forradalmasítani fogja most már az ültetést is annak reményében, hogy ez majd egy picit a hőmérsékletet befolyásolja. Tehát tulajdonképpen az AI-jal tudod te majd úgy ültetni a növényzetedet a kertedbe, hogy az jó hűst adjon.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A végén mindig töröl a csodálatos állat.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
12: Brokkoli van.
11: Az előbb hozta a Family Frost autó.
12: Rántott hal.
11: Azt is vettem.
12: És zöld borsó.
11: Az is van.
12: Akkor sült krumplit kérek.
13: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
12: És sült krumplit is.
14: Ez itt az Aranyka Show.
15: Halló, Aranyka?
14: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
15: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
16: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
17: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
18: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
19: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Szín koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
21: Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Hullócsillagokkal köszön el a július. Szeles, de napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben. A második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. Mentőövet dobnak a pótvizsgázóknak, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A legszegényebb települések jelenlétpontjain személyre szabott oktatással igyekeznek megelőzni a morzsolódást. Tavaly mintegy 200 diák sikeres felkészülését segítette a karitatív szervezet. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli hold fénye most némileg csökkentheti a látványt. A folytatásban időjárás jelentés. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
21: Az Útinform tájékoztatása szerint burkolatjelfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtó ágát, így a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hívás kamion vesztegel, továbbra is a félútpályán. A 84-es főúton Sárvár közelében a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teher autó frontálisan ütközött. A főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 10 perc van, és jó reggelt kívánunk a későn kerülnek is. Szia, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia, Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy közlekedésünk, 51-es úton Kiskunlacháza felé, a 30-as kilométer könnyén egy furgon berepült a fák közé. Hatóság a helyszínen, dugó várató, mindenki vigyázzon magára. Fradi Sanyi üzente ezt nekünk.
3: Köszönjük.
0: Ez az egyik. A másik pedig, hogy hát ez a Vogának szól igazából már. Szóval jó a reggel, na innen jó indulni témával. De hogy ültetek fát? Az a három fenyő is útban van a kertben. Lassan kell megölnöm őket, mert csak engedéllyel lehet kivágni, azt meg kell alapozni. De megy a barack, mert csak vegyvédelmi kabátos tetűterem rajta, és megy a taplógomba fertőzött alma is. Síkfüves területet akarok, hogy ne kelljen kerülgetni semmit. Ősszel meg elég az a levél, amit a szomszéd fájáról fúj át a szél. Szép napot, Robi!
3: De jó, hogy Robi nem a szomszédom.
0: Robi az én emberem.
2: De jó lett Robival az élet? Igen, ilyen hozzáállással.
0: Mi a bajod?
2: Hát azért ez egy nagyon fura hozzáállás a természethez, ne haragudj.
3: Robival az élet.
0: Én teljesen megértem Robit. Nálam sok növény van a kertben, teszem hozzá. Tényleg sok növény van a kertben, és ezek nagyon-nagyon-nagyon buján, már-már néha, tehát ha engedném, akkor összedzsungelesednének. És ahhoz képest, amikor én vettem ezt a házat, nyilván telekkel együtt, rengeteg növényt ki kellett írtani. Tehát annyit rakott oda az előző tulaj, aki valószínűleg nagyon szerette a növényeket, csak egyet elfelejtett, hogy ezek nőnek.
2: Igen.
0: Ezek bizony nőnek, és ezek összenőnek, és ezek, szóval ez borzalom lett volna, hogyha ott engedett. Tehát, hogy a Robi hasonló helyzetben van, és azt mondja, hogy már nem akar semmit, hogy csak füvet akar, én tökre megértem. Öld meg a fádat, Robi, veled vagyok, én becsukom a szemem.
2: Úristen, gyere, hívjuk segítségül a Voga Jánost.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is. Sziasztok! Hello!
0: Na, hát szép kis felütés ez az SMS.
5: Nem, hát a helyzet az, hogy rosszul ítéltek meg a helyzetet. Robit is rosszul ítéltétek meg, ő ugyanis amit mondott, az valami következmény volt. Na. Ugyanis a helyzet az, hogy Magyarországon, és erről is fogok majd beszélni, igenis le kell cserélni a faállományt, mert nagyon nagy gáz van. Elévült, elavult, és a többi. Mit mondott a Robi? Menjen a fenyő a francba. Igen, Luc nem bírja sajnos már ezt a klímát, és menjen a hülye barack a francba, ami soha nem terem, mert mindig korán fagy el. Ugyanezt a nézetet vallom, az összes barackfámat kidobtam a francba, fenyőm az mondjuk soha nem volt, mert az egy hülyeség olyat ültetni.
0: Tehát neked csak az a jó növény, ami terem valamit, nem?
5: Így van, pontosan. Úgyhogy a következő volt, Ildikóval kiálltunk a kertbe, nálam volt egy motoros fűrész, melyiket először? Onnan kezd, és az összeset végig. Az összes fát, amit szegény Klári annak idején ültetett, egyrészt elöregedtek, másrészt meg semmire nem jó. Korán fagynak, korán virágoznak, millió kártevője van, tehát semmi örömem nem volt semmelyikben, érted? Igaza van Robinak. Én is eljutottam oda, vettem új fákat, amelyek máshogy viselkednek. Tehát ugye a körtét az még megtartottam, de már felváltja a nasi például. Aztán ugye ott vannak a különböző fügefélék például. Tehát csak olyat, amit nem kell vele foglalkozni, még a hülye kártevők nem értek ide, és egy csoda történt velem. Képzeljétek el, 20 évvel ezelőtt Békés Csabán valami hülye kolbász fesztiválon vettem 3 darab diót a piacon. Darabja 150 forint volt.
0: Hát ennek diót, a, vagy diópalántát, vagy mit?
5: Diót, nem, diót.
0: 3 szem diót?
5: 3 szem dió, darabja 150.
0: Héjastól vagy meghámozva?
5: Héjastól. Ez a dió, ez akkora, mint az öklöm. Na most én, ez egy valami nagyon ősi magyar fajta.
0: Kókusz.
5: És állítólag ezzel nem megyünk fa. Mi van? Nem hallottam.
0: Azt mondtam, kókusz.
5: Ja, igen. Én is ezt mondtam.
0: Ma mondtam magyar fajta. Igen.
5: Én is ezt mondtam, amikor képzeljétek el. Na, az a lényeg az, hogy én ezt előtettem, aztán az is hülye, aki magról nevel diófát, szóval az egy nagyon, az a legnagyobb optimizmus, ami létezik, mert abból körülbelül 10 év alatt sem lesz semmi, mármint hogy termés. A lényeg az, hogy ezt megcsináltam, de aztán nem bújtak ki, úgyhogy megpróbáltam kiásni, nem találtam őket. Aztán egyiket megtaláltam, azt képzeljétek el, cserében csíráztattam, de valahogy olyan hülyén nőtt ki, hogy mikor kiültettem a földbe, összekevertem a gyököcskét meg a rügyecskét,
0: aztán fordítottam.
5: Fejjel lefele ültettem el, igen.
0: Hallod de, a nagy agrárkertészünket? Fejjel lefele ültette el a fát.
5: De hülye, hát akkor, amikor gyököcske, rügyecske, még nincs rajta levél, akkor még a tököm tudja, hogy melyik nyúlvány rajta.
0: De hát amikor a otthoni ízés kis tejfölös poharatból kinőtt az első kis ízé, akkor láttad, hogy az, ami fölfelé megy, annak kell nézni az ég felé, és ami len van a földben, az van.
5: Már eleve rosszul raktam el, érted? Tehát ami kibújt, na mindegy, a lényeg az, hogy...
0: A koszosat kell a földbe, és a tisztát fel.
5: Tényleg, azt a... Na, a lényeg az, hogy ő azért tudta a dolgát, mert azt tudtam, hogy van ilyen, hogy pozitív fototropizmus, meg pozitív geotropizmus, érted? Tehát az egyik az a, ugye a gravitáció miatt aztán visszament a helyére, tehát ami fönt volt, az elkezdett lefele menni, ami még lent volt, az meg kibújt, azt elkezdett a fény felé menni, tehát hülyén néz ki a törzse ott alul, megmondom őszintén, közben eltelt 20 év, tehát vannak ott lenne.
0: Elhiszem, hogy ez, mint a Loch Ness-i szörny nagyjából, úgy
5: igen, körülbelül olyan, igen. Próbálom föltölteni, de sajnos látszik, hogy ott valami tévedés történt. Közben eltelt 20 év, és amikor mentem a motoros fűrésszel, na hát ez volt a készletetett expozíció, akkor mentem a motoros, ide, odaértem a diófához, ehhez a 20 éves diófához, ami soha semmi nem termett, érted? Viszont elég szép lombkoronája van, és már olyan körülbelül olyan 10 méter magas.
0: Oh.
5: És akkor aláállt az Ildikus, és azt mondta, szentséges úristen, ezen dió van, és fölnéztem, és képzeld, ilyen öklömnyi, de tényleg, mondtam, hogy ez, igen, ezt mondtam.
0: Hirtelen.
5: Ez kókusz. Ez kókusz. Nagy levelű kókusz. Apám, és van rajta 4 akkora dió, hogy az valami eszméletlen.
0: Ja, nagy dió, de kevés.
5: Kevés, ja, hát ott jó, dió. Hát majd jövőre sok lesz, hát Istenem. De ez az első termés, első, és ki akartam vágni, már ott bizzegtem, már nyomtam a motoros fűrészt, apám. Amikor kiderült, hogy ebben az évben először terem, pedig virágot nem is láttam rajta. Na, de nem is ez a lényeg, szóval Robinak nagyjából igaza van. Nézzük meg, hogy mi ez az új program, amit úgy leegyszerűsítettetek. Azt mondtátok, hogy jó, hát ez lombkorona térkép, fú, de nagy ügy. Igen ám, csak ez már egy 3D-s lombkorona térkép, amit csinál ez az illető cég, és AI-jal kombinálva az AI a következőt tudja. Hova, miért, mikor, milyen fajt, milyen talajra, milyen kezelést igényel, mekkora a lombkorona, mármint 3D-ben a kiterjedése, milyen árnyékolást tud biztosítani, és milyen változásokon megy keresztül mondjuk 10-20-30 év múlva. Tehát ennyi mindent tud ez a program, azon kívül. A talajhőmérsékletét, talajszerkezetét, stb. Minek következtében meg tudja mondani, hogy hova érdemes, érted? Tehát, hogy oda kell, mert különben a város hülyére megy a hőkupola, egyre gyakoribb hőkupola miatt. És ez ráadásul egy ingyenes program. Na most azt mondod, hogy a kertedben is tudod-e használni ezt a dolgot. Hát ezt most kimondottan nem gyümölcsfákra, meg haszonnövényekre, hanem pont a városi hőkupola ellentételére fejlesztették ki. Azért az elmondható, hogy a városokban az, ami igazán megemeli a hőmérséklet, én erdő mellett lakom kint egyébként, azt mondják nem jó lakni, de igenis jó, körülbelül 2-3 vagy 4 fokkal is hűvösebb van, amikor kimegyek a városból. A városban iszonyú, amit az épületek és a beton és az aszfalt kiokád magából. szerintem már ti unalmas vagyok, mert már itt sem vagytok.
3: Nem. Itt vagyunk.
0: Nem. Itt csak vagyunk. Hát nagyon nehéz a monológodba belekapaszkodni.
5: Hát keressél réseket az anyád szentségét.
0: Na, de most
5: nyomom, ott tartasz, nyomom ki a villamos kapaszkodok.
0: Nem, most már az AI-nál vagy, és ugye én eddig a praktikumnál még próbáltam bele réseket találni. Na jó, szóval, hogy ő most elemzi, igen, és hova jutunk ezzel? Hogy nem termőfákat javasol, hanem...
5: Hát nyilván nem termő, nem ízét a...
0: Nem gyümölcsfákat.
5: Nem gyümölcsfákat, hanem a árnyékoló fákat. Hát nézzük meg Magyarországon például most mi a helyzet. 30-50 évvel ezelőtt telepítették az összes fát a városokban. Ezek, nem tudom, ti fejből tudtok mondani esetleg egy-két típus, amit szerintetek jellemző a közterekre, hogy milyen fák vannak?
3: Tölgy.
0: Én nem ismerem meg a fákat.
5: De hogy van köztereket.
0: De én nem ismerem meg. Én csak a nyírfát ismerem meg, de azért mert fehér.
5: Az van, igen. Ezüst, juhar, vadgesztenye. Vadgesztenyét csak szoktatok.
0: Az igen, azt szeretem is, az nagyon
5: na,
0: cuki.
5: Nyírfát például, az jó. Akkor kislevelű, nagylevelű hárs, ez is. Akkor lucfenyőt láttok néha. Platánt is szoktatok látni. Tényleg. Nyárfát is szoktatok látni. Ugye, ami olyan bosszantó tud lenni tavasszal, amikor a szöszök jönnek belőle. Na, ezeknek vége. Kész, bum, kampó. Nem bírják ugye sem a szárazságot, sem a meleget, sem a csapadék nélküliséget, semmi. Ráadásul úgy felszaporodott a betegség számukra, hogy teljesen ki fognak pusztulni. És akkor most jönnek azok a növények, amik ezeket majd helyettesíteni fogják. Na, ilyenek lesznek például a török mogyoró, ostorfa, virágos kőris, mezei juhar, szivarfa, neked van szivarfa?
0: Nekem van szivarfám, igen. Igen. Jó nagy levele van.
5: Azaz, a nagy levelű szivarfa. És emlékszem, hogy ez gyerekkorunkban, képzeljétek el, nekünk volt a téren, Marx téren, és mi ezt el is szívtuk.
0: Hát megvártad, amíg bebarnyul nyár végén.
5: Persze, hát hülye fogja majd zöld szivart.
0: Hát ez igen, mint egy zöld babot szívnál el akkor, igen.
5: De így van. De emlékszel, bocsi, hogy ez ilyen hosszú, barna termése van.
0: Persze.
5: És akkor ezt levágtuk a két végét, és meggyújtottuk, meg a jó száraz volt már, és szív, borzalmas, valami iszonyatosan szar volt, de valami rettenetesen.
0: Igen, akkor... becsapós a név. Hát ezek igen, nem igazi kubaiak, amik lógnak rajta, hanem...
5: Igen, szóval inkább az alakjára vonatkozik, ez alapján bármi mást is el lehet szívni egyébként.
0: Abszolút. Ez a török mogyorót, amit említett, ez nem egy bokor? Az nem a Nutella mogyoró, az igen, a török mogyoró, nem?
3: Igen.
5: Igen, de annak van egy olyan változata, ami egy ilyen nagyobb cserje és faféle, tehát ami már így komolyabban meg tud.
0: Olyan fát mondjál a városra, amiből nem hullik semmi az autókra. Hát ez a legszörnyűbb.
5: Ilyen például a lepényfa, vagy a japánok. Hát a japánok átról azért hullik, persze, vannak javarra.
0: Hát a lepényfa, szépen. Ugye a gledícia, ugye?
5: Igen, mit tudom én. Hát, azért nem mondok igent, mert berántasz engem azért a szarba.
0: Na mindegy, de ő párologtat rendesen a lepényfa.
5: Persze. Ezüst hárs például, vagy a császárfa, arra emlékeztek, az milyen?
0: Nem.
5: Iszonyatosan magasra megnő, hülye hosszú törzse van, és ilyen üstöke van a tetején, hatalmas levelekkel egyébként. Körülbelül még nagyobb levelei vannak, mint a szivarfának.
0: Jézus Mária.
5: Na most viszont egy baj van vele, hogy állatira invazív, tehát nem tűr meg semmi mást maga körül, valamire. De olyan növekedése van, apám, hogy tényleg leülsz alá, lejted a szendvicsedet, lehajolsz érte, és akkor kész már egy métert nőtt, és iszonyatos.
0: Tök jó. Tök jó, de tényleg szóval... olyan kell a városban, amiből se ilyen ragacsos nem hullik az autókra, igen, soha, se semmilyen termés, mint mogyoró, szivar, nem tudom, szilva, tehát hogy hanem egyszerűen csak fa, ott van, adja az árnyékot, a párát, és az autók békében vannak.
5: És nem szöszöl.
0: Érted? És nem szöszöl, tehát... igen.
5: Így van. És ne legyen termése, semmi, tehát legyen olyan, mint a mi Robival a mi barackfánk például, ugye? Tehát sosem terem szívét. Ez a lényeg.
0: Ja, mint a te barackfád, igen.
5: Igen. La, szóval ennyit fog változni.
0: Hát ez a hívvarú ginkót mondanám még, mert nincs termése.
5: Ja, tényleg, igazad van, a két laki fáknál tök jó.
0: A hímivarú ginkó, mert a női varúnak van termése, tehát a hím ginkó.
5: Jó, de akkor figyelj, de ha női varut egyedül termeszted, érted, és nincs közelébe hívva.
0: Kellemetlen a szaga, nem jó.
5: Igen, én is ezért vágtam ki a szisztemet. Tulajdonképpen egyet értek. Egyet tudok érteni veled.
0: Jaj, bokcikám. Na, szóval, hát be kell fejezni. Most azt, igen.
5: Igen? Azért azt el kell mondanom, hogy ilyen egyébként, képzeljétek el, létezett már ez a, hogy is mondjam, klomkorona elemző program, mert ez úgy működik, hogy az összes elérhető légi felvételt, ami kivéve persze a NASA által, meg a, mit tudom én, a haditechnika által titkosítottakat, ezeket ő mind egybegyűjtve használja, és ilyen lézeres 3D-s adatokat is használ, tehát ez nem csak érdekesség, hanem ez egy baromi hasznos dolog lesz a jövőben, miután persze ráadásul bárki hozzáférhet. Arról akartam még beszélni, hogy egyre inkább szeretném azt, ha mások is, hogy elterjednek azok a programok, amik hasznosak, és nem pénzért árulják, ugyanis a helyzet az, hogy ezek a programok az összemberiségnek az érdekét szolgálják. Tehát ezért kéne ezeket. Tehát inkább ilyenre kéne költeni, na erre akartam kiukadni. Érted?
0: Köszönjük, tehát, hát ha hallja valaki.
5: Igen. Persze. Ja. Hát ha hallja valaki, aki eddig szart rá, igen. Na és még valamire szeretném felhívni a magyaratokat. Őszét a gondolataitokat ne feledjétek, igen? Ma este. Hogy az év madarára azért szavazatok.
0: Na menj az évvel, most tényleg hagyjuk abba ezt a beszélgetést. Hihetetlen.
5: Oké, itt sem vagyok.
0: Az év madarára még figyelmünk, szavazunk.
3: A július végéig lehet szavazni, fontos.
0: Én ezt nem hiszem el, komolyan felakasztom magam.
5: Na, itt az én emberem, na ugye, na ugye.
2: Mi kivezet?
5: Gyerekek,
0: kivezet, az Szia Gyuri, kivezet. Még át a
5: meccset fordítani. Az irónia abszolút nem játszik már, gyerekek. Iszonyatos. Igen. Tényleg, ezt komolyan elhitték. Jó,
0: Már aki. Anett, igen, Anettet berángattad.
5: Írjátok be a jelzőt, írjátok be a telefonotokba, hogy jelezzen nektek. Javaslom az uhu hangját, jó? Hogy az figyelmeztessen.
0: Csőkutya.
5: Arra lehet szavazni.
2: Legyen az én madara a csőkutya.
0: Az én madara a csőkutya. Na, piszok jó a Vokci üzeni Csibé, és imádom Vogát, mert tuti mindezt a panel tetején csinálta. Hát azért tudjátok, hogy neki van egy kertje, ami nem ott van. Jó, köszönjük szépen, a mai nap legjobb pillanatai jönnek, Évi.
3: Igen, kiakadtak a szülők, mert egy angol iskolában az igazgató engedélyezte a tanároknak, hogy OnlyFans-ezzenek, és mi elkezdtünk különböző szituációkat hozni, hogy mennyire lennénk mi megengedőek.
4: Ez a Pocskor a Retro Rádió.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, fél tíz, elmúlt fél perccel. És én ettem egy csokit, ezért te jössz, Évi.
2: Jó, én megfutottam. Csak úgy mondom nektek, tehát sportoltam. Na, az volt a mai nap legjobb pillanata, hogy kiakadtak a szülők, mert egy angol iskolában az igazgató engedélyezte a tanároknak, hogy OnlyFans-ezzenek. És hát mi is megnéztük, hogy különböző szituációkban mit engednénk meg egymásnak.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Egy jó kis botrány Angliából OnlyFans-zel kapcsolatos. Az OnlyFans tehát egy olyan egyébként bárki által használható, bárki nyithatott és gyárthat ott tartalmat és nyithat felületet, de tehát igazából civil emberek is, és ott mindenféle erotikus tartalom lehet, de nem kötelező, ugye?
2: Így van, tehát nagyon fontos lehet, de itt van teljesen normális akár ruhásképek, vagy fürdőruhásképek, csak valahogy az van a tudatunkban, hogy itt mindenki mesztelen.
1: És ugyanakkor van egy bélyeg azon, aki OnlyFans-t használ, vagy OnlyFans-ben tartalomgyártó. Elmondom, miért beszélünk erről. Itt van ez a kis aranyos kis angliai kisváros Skelmersdale. És ott van egy iskola. Egy általános iskola, és képzeljétek el, a botránya következő. A vezetőség, tehát az igazgató engedélyezte a tanároknak a közösségi felületek használatát, tehát Facebook használatot, TikTokot, Instagramot, YouTube-ot, vagy éppen az OnlyFans. Tehát a tanári kar, ha gondolja, használhatja bármelyiket. A szülők azonnal kifejezték a nem tetszésüket. És aztán az igazgató szegény elismerte, hogy hibázott, és elnézést kért a szülőktől, de igazából itt még semmi nem történt, tehát hogy szívesen vártuk volna Mrs. Smithnek a pucsítós fényképét, ahogy beletolott a kamerába. Ki nem nézne egy magyar országi matek tanárnőt így?
4: Ki nem nézné meg?
1: Igen, sokkal inkább.
4: Rám ne nézné, megnézném.
2: Hát én nem nézném
1: meg. Hát nem néznéd meg, oké, de hogyha mit tudom én is Béla Bát a nagy lőcsű tornatanárt, nem néznéd meg? Egy magyar, tehát tényleg a Csokonai Vitéz Mihály általános iskolából.
2: De jó.
5: Hogy mondjuk, ha most belemennénk a böngészőkbe, lennének ilyen keresések most.
1: Nem ez a kérés. Megnéznéd-e?
2: Nem.
1: De miért nem? Sokkal izgalmasabb, mint hogyha Rokkót néznék meg valami pornófilmből. Sokkal izgalmasabb.
2: Igen, de engem Béla bácsi Rokkójas érdekel.
1: Nem. Jó, mindegy. Felejtsük el a nőket egy tekintetben, szerintem mi férfiak beszélünk
2: erről. Szerinted Anettet érdekelni?
6: Ne, egyáltalán
2: nem értitek.
5: Ezért mondta, hogy felejtsük el a nőket.
1: Nem hallottad a felszólítást? Igen, jó, nem, mert akkor hirtelen elmegyünk egy olyan irányba, amit nem akarunk, ez a nők szeretik a pornót, vagy nem, és a férfiak miért szeretik ezért. De nem ez a téma ma. Igen. Egyébként nagyon kulturált képeket is, meg tartalmakat is fel lehet tenni, mint ahogy például ez a német olimpikon bobozó, aki ugye ilyen fürdőruhás képeket tett ki, tehát tulajdonképpen nem nagyon más, mint amit egy Quelle katalógusban találsz.
2: Vagy amit egyébként mi úszók például nagyon sok ilyen képet teszünk ki, mert nekünk ugye a fürdőruha egy természetes közeg.
1: Pontosan. Például én láttam egy csomó nagyon jó képet Jakabus Zsuzsáról, ha azt az OnlyFans-re tenné ki, akkor az felháborodást keltene, nem?
2: És sok pénzt kapna.
5: Tegyük fel mondjuk neked, akkor tanárnőd. Mondjuk melyik lenne az eredet?
1: Nincs már.
5: Nincs, de mondjuk tegyük fel, iskolás vagy. Tegyük fel, iskolás vagy.
1: Melyikre gondoljak azért?
5: A legjobbra. Melyiknél lenne rosszabb érzésed, vagy melyiknél lenne előítéleted, ha mondjuk itt a jakuza tetoválásokkal van tele az egész karja, felső teste, minden, vagy megtudnád róla, hogy OnlyFans-ezik?
1: Melyik mi a kérdés? Mert tudnék...
5: Hogy diákként
1: melyiket nézném meg inkább? Vagy mi a kérdés?
5: Melyiknél akadnál meg jobban? Melyiknél lennél te előítéletesebb mondjuk diákként? És mondanád azt, hogy hú, hát ezt
1: hány éves vagyok?
5: 16.
1: Én melyiknél lennék kiakadva?
5: Igen, melyiknél lennél előítéletesebb? Melyiket fogadnál el kevésbé?
1: A tetkósnál.
5: Tetkósat fogadnál el kevésbé.
1: Kevésbé. Azt, aha, hogy pornózik, azt elfogadnám.
5: De nem pornózik.
1: OnlyFans.
5: Ez a
1: de
5: baj.
1: Azért kérdeztem, hogy hány éves vagyok, mert ugye, mert tegnap beszéltük arról, van egy vágyálom. Érted? És arra a tanárnőre, akire gondoltam, a vágyálmom az inkább afelé irányítana, és kevésbé érdekelne a tetovált teste.
5: Tehát valószínűleg nincs ebben ennyi, ezzel azt akartam érzékeltetni nagyjából, mint a tetoválásban maximum.
1: Neked. Nekem igen. Nekem igen. Na jó, de tegyük fel, Gyuri, akkor a másképp, apa vagy. Próbáld elképzelni, és van egy kisfiad, és a kisfiad jár Mrs. Smith osztályába, ő a kémia tanár, tanítja a koválenskötést, és...
5: így beszél, koválenskötés?
1: Én csak így tudom kimondani, amit a Rózi elrontotta a kihetésemet. A lényeg az, hogy ez a tanárnő, Mrs. Smith, aki a te fiadat, Huzalkát tanítja, minden szerdán élőben van az OnlyFans-en, 5 fontért azt csinálja, amit te csak szeretnél. Mit szólnál hozzá? Amúgy jól tanít, zavarna-e?
5: Nem.
1: Csak a tudod róla, föl is mentél egyszer 5 fontért, megnézted, tényleg ott van. Tehát,
5: hogy... Tényleg ott van, azért néztem meg,
1: igen,
5: hogy ott van.
1: Igen, ő az, igen.
5: Nem, engem nem zavarna. Én úgy vagyok, hogy azt csinál a szabadidejében, amit akar, mi nyilván a Huzalkát ne keverje ebbe bele, meg nem utogassa neki, de azon kívül mindenkinek van egy élete, tehát hogy most mit csinál?
1: Egy olcsó nőnek tartanád, vagy egy megélhetési
5: tartalomgyártónak
1: tartalomgyártónak. Megélhetési tartalomgyártónak.
5: Igen. Nem tartanám olcsó nőnek ezért.
1: Másképp néznél rá, amikor szülőire mész?
5: Igen. Az mondjuk biztos.
1: Amikor vele szembe ülsz egy asztalán, feltennéd az asztalra a kezedet?
5: Miért?
1: A biztonság kedvéért.
5: Nézd, a tanárnő, jól viselkedek.
1: Akarnád mutatni a két kezeddel, hogy te nem láttál semmit?
5: Igen. Én ennyire tiszta erkölcsű vagyok, tanárnő. Fel is teszem.
1: Felteszed a kezed. Jó. Évi, neked van-e olyan ismerősöd, aki fent van az OnlyFans-en?
2: Én nem tudok róla. Tehát nincsen. Tehát nekem a közvetlen környezetemből nincsen, de nyilván olyan sok híreket, hogy Magyarországon páran csinálják, és ezekről így tudok, de nekem, mint ismerősök, nem tudom,
1: de
2: hogy
1: kell. De személyes ismerősöd nincs?
2: Nincsen.
1: Van olyan személyes ismerősöd, akinek ölnie fel lenne az OnlyFans-en?
2: Hát... nem igazán tudom, de azt tudom neked mondani, hogy például, ha Jakabos Zsuzsit említed, ha én úgy néznék ki, mint ő, és azon gondolkodnék, hogy miből akarok megélni az életem hátralévő részében, én biztos, hogy ezt csinálnám.
1: Na most, Gyuri, te gondolom, hogy te voltál már mindenféle oldalon fent, ugye? Mert most közösségi oldalakról beszélek, tehát a Dumbledore-tól kezdve a Tinderen.
5: A Dark Web-et nem tudom, hogy kell bekapcsolni, nem tudok benne segíteni.
1: Nem, Dark Web-et ne is mond. De a Dumbledore-on voltál, meg a Tinderen voltál, meg mindenféle.
5: Ezeket ismerem.
1: Aha. Ezeket ismerem, meg az összes többin. Mi lenne neked az a lélektani határ anyagilag? És tudom, hogy a pénz az neked egy kedves barát.
5: Szeretem.
1: Igen. Hogy amikor már te is elgyengülnél, és töltenél fel tartalmat magadról az OnlyFans-re. Aha. Tehát ilyen Hot Boys from Kapolcs címszóval például.
5: Jó a tematika.
1: Hát most így a fesztivál előtt.
5: Igen.
1: Hot Boys from Kapolcs. És akkor Lacikával kivonulnátok egy ilyen prérire, és...
5: Szalmabála mellett veszítenék ilyenek?
1: Lenne egy ilyen szalmaszál a szádban, révednél a távolba, és akkor Lacika elrendezni a combjaidat.
5: Az a baj, na. Tudtam, hogy ez nem lesz könnyű meló.
1: Csak a fotó kedvéért.
5: Megsértődne, ha nem hagyom, hogy elrendezze a combjaimat? De fotózni is fogva, csak azért jön, hogy elrendezgess a combjaimat.
1: Na, szóval a kérdést elfelejtetted, ugye? Az volt...
5: Hát eléggé.
1: Az volt a kérdés, hogy mi az az anyagi határ, amikor elgyengülnél?
5: Hát így, hogy tudom, hogy a Lacika rendezi a combjaimat. Szerintem ilyen havi 5 millió.
1: Havi 5 millió, ami lehet, hogy nem irreális.
5: Nem, szerintem se. Hát amit lehet látni, meg olvasni, hogy miket keresnek vele, akiknek bejön, de mellesleg megjegyzem, ezek általában csak nők, akikről olvasunk, hogy nekik bejött.
1: Hát Gyuri, hát nem tudom, milyen férfi tartalmak vannak fönn, de lehet, hogy azért te nyernél. Tehát Hot Boys from Kapolcs, főleg fesztivál időszakban.
5: Köszönöm. Ez boknak és bátorításnak veszem. Nem tudom, szóval, hogy ez...
1: Havi 5 milliónál már azt mondod, hogy megcsinálnál. Hogy Lacika,
5: lehet,
1: gyere.
5: Lehet, hogy neki indulnék. Ha ez biztosan bejönne, azt mondom, miért ne?
1: De az, hogy építkezni kelljen, azt nem. Tehát, hogy az első hónapban csak 150 ezer, és aztán szépen nézi, de eljut az 5 millióig egy év.
5: Hát, akkor úgy mondom, hogy ha tisztán hihetnék benne, hogy ez működni fog, akkor igen. De lennének erkölcsi határok, tehát, hogy...
1: De ez oké, de hát ezt a Lacikával meg tudod dumálni, hogy ezt már nem, Lacika, ezt nem vállal most el a kezekkel innen. Ezeket meghúzhatod.
5: Arra, hogy csak a combjaimat igazgatod.
2: Jaj.
5: Hát igen.
1: És az, hogy aki mondjuk OnlyFans-ezik, hogy azt milyen célból teszi, az tesz-e különbséget? Most például mondjuk megbocsátóbb vagy-e, hogy mit tudom én, a matek tanárnő egy seprűnyéllel is dolgozik, de Anett, seprűnyéllel dolgozik a matek tanárnő.
2: Hallottam először is.
1: De
6: De?
1: A bejött pénzből ő állatoknak gyűjt.
6: Istenem. Igen. Akkor... akkor azt gondolom, hogy csinálja.
1: Értem.
6: Évi? Állatok. Állatoknak gyűjt.
2: Nézd, még egyszer azt mondom, mindenki azt csinál szabad idejében, amit akar. Nem zavarna.
1: De a megítélése ennek a hölgynek más lenne a szemedben, ha állatmenhelynek gyűjt.
2: Nem lenne más. Ugyanaz. Ugyanúgy örülök, hogy ott ismerem, és szabad idejében ilyen foglalkozásokat
1: gyűjt. Jó, seprűnyilel dolgozik.
2: Nem zavar.
1: De... a Paralimpiai Szövetségnek adja a pénzt.
2: Hát akkor meg örülök is neki. Tényleg nemes célokért bárki, mindenki megdolgozik azért, hogy ott legyünk.
5: Ezek seprűnyeles hősök, ha azt nézzük.
2: Igen.
5: De én így hívnám őket, seprűnyeles hősök.
2: Ő azért dolgozik, hogy másnak jó legyen.
1: Gyuri, tegyük föl a nagyanyád, aki falun él.
5: Nem mondod, és, hogy seprűnyeles
1: hős. Nem, ennyire jó. Nem tudom, de furcsa. Ugyanis te is tudod, hogy élt anyán él, és még a kútról húzza a vizet a gulyásleveshez.
5: Ilyenkor kell kiírni, hogy ez egy fiktív történet, tudod?
1: De milyen a nagyanyád? Ilyen, nem?
5: Elhunyt.
1: Milyen volt? Ilyen, nem?
5: Nem.
1: Akkor tegyük fel ilyen a nagyanyád.
5: Tegyük fel, jó.
1: Tegyük fel ilyen a nagyanyád. Utálok már mondatot, mindig tegyük fel elkezdeni. Jó. Mindig ezt igaz történetnek szeretem elmesélni. A lényeg az, hogy
5: tudom.
1: Tegyük fel a te nagyanyád, aki a gulyásleveshez a kútról húzza a vizet, és tanyán lakik, és néha ki kell cserélni a szalmát a tetőn, mert beázik. Tehát így él. És egyszer csak lemész hozzá meglátogatni, mint minden két hétben, és egyszer csak ott áll a ház előtt egy Lexus, ami az övé.
5: Na, ez igen.
1: És a kocsmában meg azt beszélik, hogy a Gitta néni onlyfansozik.
5: Aha.
1: Ennyi. Te csak ezt hallod, hogy hallottatok, a Gitta onlyfansozik. A Gitta... mi az öreg Gitta? Igen, az öreg Gitta.
5: Leesne az állam.
1: És összeraknád-e, hogy mi történik itt?
5: Nem lenne nehéz, valószínűleg.
1: Lexus, pletyka a kocsmában, onlyfansozik a Gitta néni, aki valószínűleg sok Gitta nincs.
5: És bemegyek, és én profi kamerái, meg megvilágítások vannak, meg ilyenek. Valószínűleg gyorsan.
1: És bemész a kamrába, és látsz egy pár ilyen beállított LED fényszórót, néhány GoPro kamerát, és seprűnyelet.
5: Jézusom.
1: Kinn áll egy Lexus. Mit gondolsz Gitta néni? A te nagyanyádról, aki elhunyt.
5: Sikeres tartalomgyártó lesz. Nem tudok mást. És nem szólnék bele?
1: Rákérdeznél-e?
5: Nem.
1: A nagyanyú, honnan van a Lexus?
5: Szeretnék ebből kimaradni.
1: Nagyanya, mi ez a kamrában?
5: Nem. Szerintem nem. Szerintem...
1: Nagyanya, mi a jelszó?
5: Nagyanya, mi... nagyanya, mikor mehetek haza? Nehéz, nagyon nehéz helyzet, de nem szólnék bele, szerintem az ő dolga.
1: Uh-huh. Uh-huh. És ha szelne neked egy szelet buktát, amit ő sütött?
5: Nem végeztünk már a még?
1: Megkérdezed, hogy meg most el a kezét?

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3:10 elmúlt 4 perccel, és valahogy nagyon elgörbült az idő, én nem tudom. Tehát először is piros már itt állt a stúdióban, amikor az előbb visszajöttünk a lavsek alatt.
2: Igen.
1: És igen. 3 dudor volt rajta, a harmadik egy rózsa volt.
3: Aha, ez az idő elgörbülésével összefüggésben
1: nem.
3: Van?
1: De picit sem. Ez csak... Ez az egyik.
3: Több a gyanús dolog itt ezek
1: a szerint. A másik, hogy a Gyuri iszonyatosan türelmetlen volt, hogy mikor fejezi már be a B-52s a Love Shack című dalát.
3: Olyan érzésem volt, mint hogyha háromszor kezdték volna újra ezt a számot.
1: Olyan is, azt csinálták is. De
2: az egyik kedvencem.
3: Igen.
2: Én annyira imádtam a 90-es években az MTV-n a klippet, meg a csajnak ezt a bubi frizuráját. Egy egyénisége.
3: Óriási.
2: Én nagyon imádtam. Én magamba dudaláztam is.
1: Ami ugye azért nem lényegtelen, ez a dal 5 perc 13, tehát ahogy szokták mondani, nem túl rádióbarát. A műfaja igen, de nem túl rádió. 5 perc 13 az sok mindenből is. A Gyuri már olyan türelmet nem volt, hogy húzna innen, és mondta, nézd már az órára, hát még nincs 10 óra, 3:10 épp, hogy elmúlt.
3: És akkor nevettem.
1: Akkor felkacagott, akkor mondott olyan angol szavakat, amelyeket nem tudott jól mondani.
3: Igen, mert én indiai akcentussal beszélem az angolt.
1: Így van. És ezzel telt múlt az idő, és ezért vagyunk most ott, hogy 10 perc van, máskor mindig úgy, hogy szegény pirosnak ráléptünk a lábára, mert belekotyogunk a műsorába, ezt képest most itt a Gyuri szeretnél beszélnék még 10 percet.
3: Igen, és most dilemmában vagyok én is, hogy miről fogsz még ennyit beszélni.
1: SMS-eket tudok olvasni?
3: Az jó.
1: Az, sziasztok, a császárfával vigyázni kell. Nálunk volt az udvaron óriásira megnőtt, gyönyörű, de a gyökere elterjed és felnyomja a térkövet, sőt a házunk oldala is megrepett, mert átkúszotta a betonozott alapon, és a szomszéd udvarában gyökérről kihajtott. Azóta is itt-ott megjelennek hajtások, ahol a gyökerek kiírthatatlanok. Anna-Mari Győrből, és más is írja. Mielőtt bárki elkezdene orvaszájba császárfát ültetni, tudni kell róla, hogy a pozitív erényei mellett, mint gyors növekedés és nagy levelek, a föld alatt iszonyatos vérgenya. Hatalmas a vízigénye, hatalmas gyökerezetet nevel, és nem kérdez. Épített medence, falát, kisebb házak alapjait úgy repeszti meg, mint ahogy annak a rendje. Üzeni a Pitafuti.
3: Hát távozz tőlem, császárfa, én csak ezt tudom mondani.
4: Igen, köszönjük, Voga.
1: Igen, szóval hihetetlen. A Voga az a kertész, aki meglát valamit az oázis kertészetben, és rögtön elássa. De hogy mi a következménye?
5: De a diót is megvett 3 diót 150 forintért. 20 évvel ezelőtt már akkor éreztem, hogy ez valami nem jó biznisz.
3: De ott helyben elássa, még a kertészetben kifizeti, és medúr.
1: Nem, hát viszi a saját telkére, és elássa. És nem a következményekkel, hogy most invazív, nem invazív, megtekeri a, mit tudom én, kiássa a saját pincéjét, tehát hogy semmivel nem törődik. Igen. Na, jó volt, fiúk, üdv az öreg Gitta, ezt neked

0: Akkor több hírt hozzál. Az sem.
1: De én is csak 3 percre vagyok kalibrálva. Tehát nekem sincs.
0: Egyre több info, amit ma meg
2: ritkán van ilyen, hogy korábban fejezzük. Nagyon mindegy, gyerekek, ennyi, nem akarok itt többet. Találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát!
4: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli showja itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show-t. Keresd a Bocskor Rádió Show-t.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány, hullócsillagokkal köszön el a július. Szeles, de napos időnk lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben. A második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Befutott az első magyar segélyszállítmány Venezuelába. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter azt mondta, 42 raklapnyi gyógyszert és védőfelszerelést küldtünk a katasztrófa sújtotta országba. A június végi hetesnél is erősebb pusztító rengésekben több mint 5000 ember halt meg, 16 ezeren megsérültek, 18 ezer lakos hajléktalanná vált, sokakat pedig még mindig keresnek. Mentőövet dobnak a pótvizsgázóknak, felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek. A legszegényebb települések jelenlétpontjain személyre szabott oktatással igyekeznek megelőzni a morzsolódást. Tavaly mintegy 200 diák sikeres felkészülését segítette a karitatív szervezet. Jön a strandok éjszakája, országszerte több mint 50 hazai fürdő nyitja meg kapuit szombat este. A Magyar Fürdőszövetség immár 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness és jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Hullócsillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteora is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli hold fénye most némileg csökkentheti a látványt. Ma ismét sokat látjuk a napot, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Egy-egy zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Délkeleten lehet a melegebb. Hasonló időt tartogat a péntek is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Rózsás szerda délelőttöt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Vágó Piros vagyok, és a következő 4 órát töltjük együtt. Nagyon jó slágerek társaságában. Bikini mielőtt elmegyek, a Happy People, most pedig az Aha és a Take On Me indul.

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Remélem mindenkinek kellően pihentető volt ez a kellemesen hűvös éjszaka, és a mai napon sem kell kánikulára számítanunk. Mi viszont ezen a napon is segítjük akár azokat, akik javában dolgoznak, és most épp a hétközepén járnak a munkában, akár pedig azokat, akik valahol pihennek, nyaralnak. Mikával is érkezem majd a Relax, Take It Easy slágerével. Aztán azért a hazai 90-es évek, 2000-es évek egyik kedvenc csapata, a Bestiák is szól majd a reggel, túl messze van slágerükkel. Mélyával pedig nyitom már is a sort, szól az All About The Money.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Még a saját élményből merített, amikor a Relax Take It Easy-t megírta, mert ugye a 2005-ös londoni terrortámadások utáni pánikot, illetve a tehetetlenség érzését próbálta meg valahogy feldolgozni, kiírni magából ezzel a dallal, amiben egyébként ismerősek lehetnek az alapdallamok. A Cutting Crew I Just Died In Your Arms dallamvilágára épül, de mégis teljesen egyedivé tette ezt a dalt. Egyediségben a következő percekben sem lesz majd nálunk hiány, hiszen szól a Kowalski meg a Vega egy világon át slágere, és jöjjön Tina Turnerrel a Typical Male most a Retro Rádióban.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha nem is egy világon át, de kontinensen át ível Lennox üzenete, aki Írországból írt nekünk. Good morning, drága piros! Jelentem, Írországban minden rendben, a jó idő folyamatos, hetek óta eső nélkül, ami ott valószínűleg különlegesség. Waterford előtt araszolok gigantikus kocsisorban, a furcsa az, hogy szemből nem jön senki. Lennox Írországból. Köszönöm a jelentést, és jó utat kívánok neked. Nálunk mi a helyzet? Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös közelében terelést vontanak, körülbelül 2 kilométeres a torlódás hossza, és ugyanerre kell készülni az M5-ösön Szeged felé, ahol pedig gyár térségében burkolati jeleket festenek. Jó utat, folytassuk a Bee Gees-szel!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem véletlen, hogy ez a dal megjelenése után több slágerlistát is vezetett, nem csak az Egyesült Államokban, de például az Egyesült Királyságban is, és azóta is az egyik legromantikusabb popballadának számít. Maradunk még egy kicsit ennél a hangulatnál. Ákostól játszom majd a Minden, ami szép volt slágert. Azért ránk fér egy kis lendület, egy kis vidámság. Na ez például érkezik majd a Jó barátok főcím zenéjével. A Rembrandt dalát is játszom 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban, most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Tankolj Max Motiont, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.

0: hitelek a Thrivebank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancslevem, drágám.
6: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
8: Úgy is tett!
9: Szia, 15 év után visszatér hozzánk! Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegén görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre, főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
14: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekedő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
13: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York 3 nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csaknem 2000 pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, már 11 óra után járunk, 4 perccel, Vágó Piros vagyok. Töltsék velem délután 2-ig ezt a napfényes kékeges időt. Az emberek is szól majd a süt a nappal, és kezdünk Stevie Wonder slágerével, a Part-Time Lover-rel.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ehhez a dalhoz és a hangulatához is igazodnak hallgatóink üzenetei, amit például Pétertől is kaptunk. Kedves Piroska, Péter vagyok Londonból, iskolában dolgozom, ezek az utolsó munkanapok. Itt is hetek óta esőmentesen a melegben vagyunk. Minden nap a Temzére járunk a gyerekekkel úszni egy gyönyörű zöld részén, a város nyugati részén, ahol még viszonylag keskeny a folyó és nincs beépítve. Jövő héttől egy hónapig Magyarországon leszünk, reméljük kitart a nyár ott is. Hajrá, Retro Rádió! Akkor nektek majd jó nyaralást kívánok itthon. És egy közlekedési hír. Sziasztok! Az 51-esen Kiskunlac háza felé a 30-as kilométernél egy furgon berepült a fák közé. Hatóság a helyszínen, dugó várható, mindenki vigyázzon magára. Fradi Sanyi voltam, a műsor meg király. Köszönjük szépen a hírt, és neked pedig akkor jó rádióhallgatást, ahol mi már is folytatjuk majd az Earth, Wind and Fire-rel. Jön a szeptember, hogy lendületet adjon nekünk, na meg előtte Santana Chad Krögerrel.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már az előző összeállításban szólt az Earth, Wind and Fire és a September, ugye ezen a hétvégén volt nálunk az Earth, Wind and Fire és Gregory Porter hétvége. Ez azt jelentette, hogy ez volt a lehetőség, hogy elvihetjük hallgatóinkat a palóznaki jazz piknikre, aminek egyébként a főszervezője ma este érkezik majd az Abaházi Presszóba este 8-tól. Dr. Ify Valde orsolyát látja Csabi vendégül. Azt a hölgyet, aki nyilván a csapatával együtt évek óta építi ezt a különleges fesztivált. És egyrészt nyilván beszélgetnek majd a fesztiválról is, de megláthatjuk az embert a fesztivál mögött, még hogyha, ahogy említettem, nyilván ez egy csapatmunka. Úgyhogy tartsanak majd velünk este is, tehát 8 és 10 óra között az Abaházi Presszóban. Most viszont akkor folytassuk még ezt a szerda délelőttöt. Egy igazi jó kis lendületes hazai dallal, amit sorról-sorra akár végig énekelhetünk, de az is lehet, hogy csak egy-egy szónál felkapjuk a fejünket és hangosan énekelünk a kollégák legnagyobb örömére. Dr. Béres, Varga Viktor, Heinz, Gábor Viga a Kocintósban érkezik, és előtte egy jó kis rockslager, az I Love Rock and Roll szól már.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kocintásra okot szerintem tulajdonképpen bármikor találhatunk, de azért nyilván vannak emlékezetesebb események. Most olvasom, hogy nem mindennapi pillanatnak lehettek tanulni egy angliai egyetem diplomaosztójának résztvevői, ugyanis egy édesanya és a lánya egyszerre vehették át a diplomájukat, miután nagyjából együtt is kezdték el a 63 éves édesanya és a 24 éves leányzó, mind a ketten a Bradfordi Egyetem hallgatói voltak, és ugyanazokra az órákra is jártak, szóval elég gyakran megosztották a szemináriumi élvényeket, megbeszélték az olvasmányokat, egymást segítették ebben az egész hosszú, és azért valljuk be néha nehéz folyamatban, hiszen valószínűleg az édesanya mindezt munka mellett tette. Kíváncsi vagyok, hogy hallgatóinknak is van-e valamilyen hasonló anyalánya, apafia, vagy bármilyen ilyen szülő-gyerek közös élmény, úgyhogy meséljenek, de jöjjön most a Bon Jovi a Living on a Prayer-rel a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a dél, úgyhogy folytatjuk majd a slágerekkel. Ez a pedig ezt írta: szia piros Isztrián, nyaralunk, kész az ebéd, ami tükörtojás ma, és hallgatjuk a Retro Rádiót. Akkor nektek jó étvágyat, és hallgassátok benne is az Erasure Love to Hate You slágerét. Vagy Eros Ramazzotti és Serdó egy.

0: és persze továbbra is várom azokat az élményeket, kalandokat, amik kifejezetten különlegesek, közös szülőgyerek eredmények, vagy akár rendszeres programok. Meséljenek nekünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelek

0: Express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
1: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
2: Brokkoli van.
1: Az előbb hozta a Family Frost autó.
2: Rántott hal.
1: Azt is vettem.
2: És zöld borsó.
1: Az is van.
2: Akkor sült krumplit kérek.
3: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
2: És sült krumplit is.
3: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
4: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
5: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
10: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosítást. Városi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
11: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
10: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Délmúlt lassan 5 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és megvan az összeállításunk akár ebédhez, akár az Istrián, de akár itt hazánkban is. Jön majd a Queen, meghallgatjuk a Hungária csók királyát. Most viszont indulunk Sissi Kecser és a Heartbreak Hotel-le.

0: lesz még rosszabb.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon örülök, amikor kiderül, hogy a zenéinkkel tudunk segíteni. Kati ezt írta például nekünk. Köszönöm Bigáék számát, helyre rakta a hangulatomat. Jaj, de jó, örülök. Egyébként nekem valami hasonló volt a Love Shack, a B-52-zzal Bocsiék adásának a vége felé. De ugye a mai kérdésünk egyébként az volt, hogy van-e bármilyen közös élmény, egy komolyabb esemény, ami összeköt a szülő-gyerek kapcsolatban, bármilyen közös eredmény, vagy amin együtt mentünk végig. Ugye annak kapcsán, hogy elmeséltem, hogy egy édesanya a saját lányával egy időben vette át a diplomáját, ugyanazon a szakon végeztek, és aláírás nélkül érkezett egy üzenet. Tavaly végeztem ugyanabban az iskolában, Szűcsénypusztán, ahol 60 évvel ezelőtt édesapám végzett. A bizonyítványt abban a teremben adták át, amelyik az ő osztálytermük volt. Ugyanaz a szak, fakitermelő. Sosem fogok ebben a szakmában dolgozni, de az emlékére megszereztem a bizonyítványt. Wow, gratulálok akkor! És akkor jöjjenek a további slágerek, amikkel remélhetőleg tudunk hangulatot is javítani akár. A Queen-nel a Radio Gaga szól, most viszont az Inner Circle-t halljuk már.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkezgetnek az üzenetek arra a kérdésünkre, hogy van-e bármilyen közös eredmény, igazán nagy élmény, amit együtt éltek át közösen szülő-gyerek formációban, és itt bármilyen megoldás szóba jöhet, tehát nem csak az apa-fia vagy az anya-lánya, hanem akár keresztbe is. De most Évitől megint csak egy anya-lánya sztorit kaptunk. Szia Piros, mi együtt végeztünk el egy masszás tanfolyamot anyukámmal. Ő 59, én 33 évesen. Nem volt egyértelmű cél, de mindkettőnket érdekelt, és lehet, hogy a végén közösen csináljuk majd valahol. Sok sikert kívánok nektek, Évi, örülök, és köszönöm szépen, hogy te is megírtad. Nekünk pedig egyértelműen az édesanyámmal az egyik ilyen közös élményünk volt, hogy együtt szereztük meg a jogosítványt, nem teljesen napra pontosan nyilván, de együtt kezdtük, és nagyjából egy időben is fejeztük be. Ez köthető volt ahhoz, amikor kiköltöztünk egy fővároshoz közeli városkába, és ott már azért úgy szükség volt az autóra is. Na, akkor folytassuk már is. Depeche Mode és a Personal Jesus szól a Retro Rádióban, a kérdés pedig továbbra áll. Milyen közös élményük, igazán nagy kalandjuk volt a szülőkkel, szülővel közösen?

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon szép, közös gyerekszülő történeteket kapunk hallgatóinktól, mert hogy ez volt a mai kérdésünk. Itt van például Anett üzenete. A mi közös sztorink anyukámmal együtt mentünk át egy betegségen, egy hónap eltéréssel diagnosztizáltak nálunk mellrákot. Ugyanazon az oldalon. Műtétek, kezelések, de túl vagyunk. Negatív eredményekkel mindketten. Kívánok mindenkinek jó egészséget és boldogságot. A nap mindig kisüt. Anett. Hú, azért ez így elég kemény, Anett, és én valószínűleg utána néznék ennek a női oldalnak. A másik, amit Vivi írt nekünk, szép napot édesanyámmal a Szegedi Egyetemen 10 év eltéréssel, ugyanazon a karon szereztük meg a diplománkat, csak épp más szakon, de ugyanúgy együtt ünnepeltünk. Vivi, akkor nektek pedig gratulálok, és köszönöm szépen a történeteket, várjuk a továbbiakban is. Jöjjön most a Baltimore-a Tarzan Boy slágere.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Jöjjön a hip-hopból slágere egy óra után a hegyekbe fönn.
1: A hétvégén majd felmegyünk a hegyekbe, mert érzem mindenféle gondom most a fejembe. Akkor ejtőzünk a kertben minden...
0: És meghallgatjuk Sabrinával a Boys, Boys, Boys-t is. Ugrálunk az időszakok és a hangulatok között a következő órában is a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle léschips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Öt év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: Itt arra már 7 és

0: fél misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
1: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Sun is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri. A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a aki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
4: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a Hanta vírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 60 percet. Érkezik majd a Scorpions, mint egy hurrikán, Rock You Like a Hurricane slágere. Kezdetnek meg itt van German Jackson, Piazza Dora duettje, When the Rain Begins to Fall.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Olvasgatom az SMS falat, és nagyon-nagyon jó történetek jönnek. Szülő, gyerek, közös élmények, emlékek, mindaz, amin együtt mentek át hallgatóink, úgyhogy mindjárt ebből is szemezgetünk, de hogy sajnos közlekedési infót is írnak. Halipiros az M0-áson, a Hárosi Dunahídon dolgoznak, a burkolaton az M1-es felé, óriási a dugó. Igen, azt nézem az Útinform oldalán, hogy a torlódás már több mint 5 kilométeres, és akár fél óra is lehet a plusz menetidő. Ez nem hangzik jól. És szintén dugót jelentettek nekünk az M5-ösről. Sziasztok! Szeged felé Ócsa térségében van dugó, a 30-as kilométernél csinálnak valamit, már több mint 5 kilométeren torlódnak az autók. Köszönjük szépen, ez pedig Pisti írta nekünk, igen. Köszönjük szépen, és mindent le is írt, ami fontos volt az információk sorában. A zenék sorában mindjárt jön az Edda és az Éjjel érkezem, az ígért Sabrina sláger, a Boys, Boys, Boys, de most indítja a sort az NSYNC.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, tudtam, hogy számíthatok hallgatóimkra, mert hogy zseniális történeteket írnak a szülő-gyerek közös élmények, emlékek, akár közös hobbik kapcsán. Ezt írta egyik hallgatónk, drága piros, friss élményként osztom meg ezt az anyalánya történetet. A kislányom születésnapjára azt kérte, menjünk el vért adni. Ehhez a nemes ügyhöz csatlakozott a 18 éves húga. Így egy szülinapos és egy első véradóval mentem 41-ére vért adni. Felemelő érzés volt. Ez a mi közös utunk. Egy kicsit a múlt, abszolút a jelen, és jó reménnyel a jövő. Minden rászoruló betegnek kívánunk mielőbbi gyors felépülést, jó egészséget. Netti, Lotti és anya. Ó, ezt nagyon köszönöm, hogy megírtad, és gratulálok. Csodálatos közös gondolat volt. És jöjjön egy igazán gyógyító sláger. Rock you like a hurricane.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, jöjjön még egy-két üzenet a közös szülő-gyerek programokból, élményekből. Szia Piros, minket a kisebbik fiunk vitt el májusban a párjával az Olimposzra a vízesésig. Hálából, hogy segítettünk nekik Egerben lakáshoz jutni. Üdv Erika és Imre Herét községből. Egyébként ma van a szeretet és a hála napja, úgyhogy ez az üzenet így pont időszerű még emiatt is. És még egy üzenet. Szia, a fiammal közös sportunk van, erőemelés. Ő tavaly IFI-ben országos harmadik lett, 3 éve csinálja. Én decemberben megyek az első házi versenyre. Hú, akkor mind a kettőtöknek nagyon jó eredményeket kívánok, mind a két csoportban, korosztályban, mindenben. Folytassuk egy igazán napos slágerrel, Bonnie M, Sunny.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kinek milyen közös szülőgyerek programja vagy nagy eseménye van, ez volt a mai kérdésünk, és így zárásképpen jöjjön még egy üzenet. Szia Piros, én 41 évvel vagyok idősebb, mint a lányom Andrea. Mi együtt járunk koncertekre. A teljesség igénye nélkül. James Blunt, a Bon Jovi, Green Day, Nickelback, Hooligans, a Retro Rádió jó voltából, amelyet pont nálad nyertem. Szeretettel ölellek. Köszönöm. Akkor a további játékokban is sok sikert kívánok neked, nektek, meg a délutánhoz nagyon jó szórakozás Dénes Tamás kollégámmal. Köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancslevend, drágám.
6: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
13: Brokkoli van.
12: Az előbb hozta a Family Frost autó.
13: Rántott hal.
12: Azt is vettem.
13: És zöld borsó.
12: Az is van.
13: Akkor sült krumplit kérek.
14: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
13: És sült krumplit is.
15: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
16: Úgyis

0: 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévé paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
5: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
4: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyó medrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délután kívánok Önöknek, a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, már a munkahét közepén járunk, ez pedig olyan sztárokkal ünnepeljük, mint a Red Hot Chili Peppers, vagy éppen Orsi és Gangsta Zoli. A nyitány viszont a Milli Vanilli.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 5 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. A véget ért labdarúgó világbajnokság egyik sztárja dacára annak, hogy a brazil válogatott leszerepelt, mindenképpen Vinicius Junior a Real Madrid csatára volt. Hát ezt még szerintem azok is nagyjából értékelik, akik kevésbé szeretik a futballt. Az viszont nagyon érdekes, és ez már nem futball, vagy nem annyira futball, hogy most hazautazott Brazíliába, mielőtt a Real Madrid igazából elindult volna edzőtáborozni, és titokban archarmonizációs esztétikai beavatkozáson esett át a barátnőjével együtt. Egészen pontosan egy kicsit átszabadta magát, az álkontúr karakteresebbé, szögletesebbé vált, írja itt az egyik újság, és ahogy elnézem, a szája is megváltozott, minden esetre elég jól néznek ki egymás mellett a barátnőjével, ugye Vinicius Junior azért klasszikus sötétbőrű brazil, még a barátnő klasszikus szőkelány, nagyon jól néznek ki együtt, de így az első fotón én biztos nem ismernék rá, hogy ez Vinicius Junior, de majd úgyis meglátjuk a futballpályán, meg szerintem egyébként, ahogy ő szokott viselkedni, arról a karakteréről biztosan meg fogjuk majd ismerni. Minden esetre így 20 évesen elég lazán bevállalt egy ilyen arckorrekciós műtétet. Menjünk tovább a folytatásba, viszont következzék egy hölgy, aki 50 sok évesen is nagyon jól néz ki, és övé volt 1997 leghallgatottabb rádiós dala. Natalie Imbruglia Ausztráliából, ez a Torn itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: A városban Ross Stewart vagy a Backstreet Boys érkezik itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3:43, gyorsan Barbie SMS-ével kezdek. Sziasztok, Budapesten a Robert Károly körúton a Lehel úti kereszteződés előtt a Rákóczi híd felé vezető oldalon egy betonkeverő és egy autó ütközött össze a középső sávban. Megy a kerülgetés, vezesse mindenki óvatosan. Barbie, nagyon köszönöm az SMS-t. Hír még, hogy az M1-es autópályán Budapest felé torlódás, lassulás tapasztalható Tata és Bicske között, az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsinél van burkolatjavítás a 72-es kilométernél, itt 3 kilométeres a dugó.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Metro Rádió, 4 perccel járunk, 3:43 után a folytatásban Rod Stewart érkezzék, és 1979-es óriási sikere a They'll Think I'm Sexy, amelynek az érdekessége, hogy ez egy picit gúnyolódása a diszkó korszakon, illetve a Bee Gees fiúkon, akik jó fiúk voltak, és abszolút aláfeküdtek a diszkónak, ahogy legalábbis Rod Stewart és társai fogalmaztak. Ők is egy kicsit hasonlóan egyébként diszkó stílusban írták a dalt, viszont egy picit másról szól, mint amiről a Bee Gees fiúk dalokat írtak. Most ezt hallgatjuk itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az M9-es autódon Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött össze. A forgalom az M9-esen félpályán irányunként váltakozva halad. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is piszoknak slágerek, többek közt a Fiesta Bonitája. Vagy éppen, hogy stílust váltsunk, egy kis rockzene a Green Day-től jön majd a Basket Case. Do you have the time to listen to me whine? És még vagy tucatnyi nagysláger a folytatásban így szerdán délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kiderülnek holnap este a felvételi ponthatárok. Egészségügyi tájékoztató sorozattal segít a szülőknek a Heimpál gyermekkórház. Kicsit melegedhet az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Mondta el rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület tagjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövid ciklusú mestertanárra,

0: de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szakpont határát, de a végleges pontszámokat az e-felvételiben is meg lehet majd nézni. Megsemmisítette az éjjel és reggel bevetett több mint 200 orosz rakéta és drón zömét az ukrán légvédelem. A becsapódások miatt azonban 5 ember köztük 3 gyerek megsérült. Lakóházak, irodák, raktárak is megrongálódtak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított közösségi oldalán a Heinpál Gyermekkórház. A 30-40 perces tematikus beszélgetéseken az intézmény orvosai olyan kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. A Heim online rendelés aktuális részében szó lesz például az egészséges táplálkozásról a nyári vakáció alatt, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, vagy a megfelelő folyadékbevitelről. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén egy szigetnél bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Az egyik legveszélyeztetettebb tengeri emlősből legfeljebb 1000 példány élhet a világon. A Kékvilágintézet egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy valóban erről az állatról van szó, ezért kérte a térségben hajózókat és fürdőzőket, hogy minden újabb észlelést jelent. Holnapra nagyrészt napos időt ígérnek gomoly felhőkkel, ezekből észak-keleten lehet a legtöbb, itt és keleten lesz a legnagyobb esély záporra, zivatarra, a szelet élénk, sokfelé erős lökések kísérhetik, hajnalban 10-16, délután 22-27 fokot mérhetünk kint. Szombaton a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett szépen süthet a nap, legfeljebb észak-keleten jöhet némi csapadék, az éjjeli 10-16 fok után a csúcsok 25-30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ahogy Barbi is az imént emlegette, melegedik a levegő, a hétvégén már forróság lesz, és a jövő hét is úgy tűnik kánikulát hoz majd. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, jön ebben az órában Zorán, vagy éppen Whitney Houston, a kezdés már is a svájci Yellow-é jön a

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Valami baj van Rita órával, mert tessék elképzelni, július 29-i Budapest Parkos koncertje el fog maradni, legalábbis erről tájékoztatták itt a hírügynökséget, a szervezők. Idáig azt hiszem, olyan nagyon-nagyon érdekes nem lenne, hiszen előfordult már az, hogy elmaradt ilyen-olyan okokból a koncert. Csak hogy a koszovói albán származású brit énekesnő és színésznő ugyan járt az országban is, adott már koncertet a Balaton Soundon, az F-oton vagy éppen a színen. Önálló koncertet azonban még nem adott, viszont egy egész szerencsétlenség sorozata van hazánkkal. 2 éve nyáron a Campus Fesztiválon lépett volna fel, ám itt a magyar fővárosban Budapesten lett rosszul, kórházba is szállították, elmaradt a koncertje. 2017-ben a Sziget egyik legnagyobb neve lett volna, akkor ő mondta le a fellépést, és most ismét elmarad. Valami van Magyarország és Rita Ora között, ami nem stimmel. Na jó, hát ezt majd csak megfejtik a nálam okosabbak. Én inkább muzsikálok, nem is akármilyeneket, jön majd a Fiesta, itt lesz Falco is. Előttük egy kis punk rock, itt a Green Day az Egyesült Államokból, ez a Basket Case a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Whitney Houston vagy éppen Kylie Minogue érkezik itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3:44. Az M0-ás keleti szektorán az M3-as csomópont közelében a 68-as kilométernél két személyautó ütközött a 11-es főút felé, a külső sávot le is zárták emiatt. M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalon szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható Tatabányi és Szárliget között, elsősorban a külső sávon. M5-ös Röszke felé Lajos Mizsénél burkolatjavítás a 72-es kilométernél, a külső sávon zajlik a munkavégzés, emögött 3 kilométeres a dugó, és ahogy jeleztem, az M9-esen Bogyiszlónál a 12-es kilométernél egy személyautó és egy teherautó ütközött, a forgalom az M9-esen félpályán, irányunként váltakozva haladunk.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy az M0-ás déli szektorában az M5-ös felé a Nagy Dunahídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A jármű a gyűjtő elosztósávot foglalja el, de a többi forgalmi sávba nagyobb mennyiségű törmelék került, ezért lelassult a forgalom. Köszönjük az információt, menjünk tovább, hiszen a következő órában érkeznek a fresh lányok majd. És egy igazi kultikus muzsikát is hozok, itt lesz majd a Jurét Mix. És további sztárok, nagy slágerek, ha velem tartanak, így szerda délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: dr. Ify Valde Orsolya. Visszatérő vendég, járt már nálunk több ízben is. Ő találta ki annak idején, hogy egy jazz pikniket rendez Palóznakon, ami azóta felkerült a térképre, és évről évre világsztárok látogatnak el a Balatonparti kisfaluba. Dr. Ify Valde Orsolyával ma este 8-tól várunk mindenkit itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Újabb kétnapos rendkívüli parlamenti ülés lesz jövő héten. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Záporok is megszakíthatják a napos felhős időt. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre és kedre. Ezek között szerepel a nemzeti vagyon visszaszerzési és

0: Jogvédelmi hivatalról szóló, vagy az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspest is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
0: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél bukkantak a flakonokra. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitotta kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, Azaria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnapra nagyrészt napos időt ígérnek gomoly felhőkkel, ezekből észak-keleten lehet a legtöbb, itt és keleten lesz a legnagyobb esély záporra, zivatarra. A szelet élénk, sokfelé erős lökések kísérhetik. Hajnalban 10-16, délután 22-27 fokot mérhetünk kint. Szombaton a kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett szépen süthet a nap, legfeljebb észak-keleten jöhet némi csapadék, az éjjeli 10-16 fok után a csúcsok 25-30 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 4 perc elmúlt délután 4 óra, és ahhoz képest, hogy július kellős közepe van, egészen kellemes 25 fokos hőmérséklet van ma. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, hamarosan Shakira, vagy éppen a bikini érkezik, a kezdés a Bananarama.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, és bizony a hőhullámok nem csak Magyarországot vagy Európát fenyegetik, hanem Japánba is megérkeztek, ott is most már Tokió környékén 38-40 fokos hőhullámokat mérnek időnként, de hát a japánok mindig gondolnak egyet, és valami egészen új dologgal rukkolnak elő. Hát ezúttal is, ugyanis emberi hűtőszekrényt fejlesztette ki a brutális hőség ellen. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen hűtődoboz, nem tudom szebben mondani, egy ilyen nagy hűtőszekrényszerű doboz, amiben beállhatnak az emberek, és 500 fokos levegőt fúj a fejre, a nyakra, a vállakra, és bizony nem lehet olyan sokáig bent tartózkodni, egy idő után ki is kapcsol maga a gép, nehogy valaki megfázzon, de egy kétségtelen, az utcán is be lehet állni, illetve vállalatoknak is ajánlják, hogyha esetleg a dolgozóik rosszul lennének, akkor álljanak be ebbe az emberi hűtőszekrényre, és egy kicsit magukhoz térnek, nem ügyeség egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy egy 5-10 perces hűtés valószínűleg jót tehet, és akkor a hőguta mégiscsak elkerülhető. Tudnak ezek a japánok valamit? Hamarosan jön a Eurythmics és a Bikini, és előttük viszont Gala, és egy igazi klasszikus a 90-es évekből. Ez a Free From Desire, hol másol, mint itt a Retro Rádióban. Hőség ellen.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Dr. Albannal és a Cool and the Gang-el folytatom itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 6 perccel járunk délután, 4:30 után az M0-ás autó déli szektorában, az M5-ös autópálya felé a Nagy Duna hídnál. Korábban defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél, a jármű a gyűjtő elosztósávot foglalja el, ezért lassul le a forgalom, és a környéken gumidarabkák vannak, vigyázzanak magukra. Az M1-es autópályán Budapest felé szakaszos torlódás, lassulás tapasztalható Tatabánya és Herceghalom között, elsősorban a külső sávon, ezért aki személyautóval közlekedik és a fővárosba tartoz, válassza az átterelt belső sávot. M5-ös autópálya Röszke felé Lajosmizsénél a burkolatot javítják, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, mögötte 4 kilométeres a dugó, míg az M9-esen Bogyiszlónál a 12-es kilométernél személyautó teherautóval ütközött. A forgalom az M9-esen félpályán irányonként váltakozva halad.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4-5 van. Az egyik kedvenc lemezem a Genesis Invisible Touch című albuma. Erről szól a Land of Confusion itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Petya Böfé jelezte az imént, hogy az M1-esen a főváros felé haladva Óbaroknál gyakorlatilag megállt mind a két sáv. A belsőn lépésben vagy még annyira sem halad a forgalom, a külsőben viszont olyannyira áll, hogy a kamionból kiszálltak a sofőrök és sétálgatnak az úton. Petya, köszönöm az információt, menjünk tovább, hiszen nagy slágerek a folytatásban is, többek között az ott sétálgatóknak.

0: kellettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Drive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
15: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Változékony időnk lehet kevés esővel. 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor külön

0: különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M1-es autópályán továbbra is a szélesítési munkák okozzák a legnagyobb fennakadásokat. Biatorvágy és az M0-ás csomópont között Budapest felé a forgalmat a szemközti oldalra terelik, Herceghalomnál pedig továbbra is zárva van a főváros felé vezető lehajtó. Komárom térségében is tart a felújítás, ezért több szakaszon sávelhúzás lassítja a haladást. Az Útinform közlése szerint a 24-es főúton Gyöngyös és Mádrafürek között félpályás lezárás mellett dolgoznak. A forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 5 perc elmúlt délután, 5 óra és ebben a gyönyörű időben nyomom tovább a nagy slágereket itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Érkezik majd a Queen, vagy éppen a repülők is. Kezdésnek Cyndi Lauper nagy sikere jön, ez a Girl Just Wanna Have Fun.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Már nézem egyébként ilyenkor szerdán délután is, hogy milyen idő várható majd a hétvégén. Egyelőre úgy néz ki, hogy sokkal melegebb, mint amilyen most a héten van, hiszen már pénteken napsütéses országszerte meleg idővel lehet számolni. Nagyjából a hőmérsékleti értékek 27-28 fok körül alakulnak, aztán szombaton a hűvös reggel után napközben gyönyörű napsütéses, melegedő, és lassan-lassan azért már forró idő körvonalazódik délire forduló légmozgással. Ez 30 fok körüli hőmérsékletet jelent. Vasárnap pedig egyelőre úgy néz ki, hogy egy mediterrán ciklon érkezésének előjelei láthatók. Mindez azt jelenti, hogy füllett, nagyon meleg levegő érkezett élénkülő széllel délfelől, napsütéses, felhős időben. Este éjszaka viszont már egy hidegfront érkezését jelzik a meteorológusok, de vasárnap napközben akár 33-37 fok közötti hőség is lehet majd. Nálunk a folytatásban érkezik majd a Queen, itt lesz a Repülők, előttük viszont egy legendás dal a 90-es évekből, ez a Hung Juicy és a Mouse-T féle Horny, itt a Retro Rádió.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Krisztiával és a Honeybee-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:46. Üdv a Retro Rádiónak, M1-es Budapest felé a belső is gatya. Érkezett a kimerítő SMS. Máté is jelentkezett. Sziasztok, M5-ös Röszke felé Lajos Mizsénél a torlódás megszűnt. Köszönöm az információt. Szóval akkor M0-as déli szektor M5-ös felé a Nagy-Dunahídnál defektet kapott korábban egy teherautó a 15-ös kilométernél a jármű a gyűjtő elosztó sávot foglalja el, ezért lassul le a forgalom. M1-es Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között egy kamion az árokba hajtott az 53-as kilométernél, a külső sávot lezárták, a torlódás jóval több mint 3 kilométeres. Végül M9-es Bogyiszlónál a 12-es kilométernél személyautó teherautóval ütközött, a forgalom félpályán irányonként váltakozva haladt.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

rádiók legnagyobb slágerei Retro Rádió 10 perc múlva lesz délután 6 óra. Ne felejtsék, ma este is 8 órától a szokásoknak megfelelően. Abaházi Presszó, Csabi ma esti vendége pedig nem más, mint a Paloznaki Jazz Picnic megálmodója, Valde Orsolya. Sok érdekesség Paloznakról, a Jazz Picnicről, tehát este 8-tól itt a Retro Rádióban, ahol most a Bad Boys Blue és a You're a Woman érkezik itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a folytatásban. Csabi érkezik, és vele együtt a két órás élő retro kívánság műsor. Hozzá lehet eljutatni az üzeneteket, és Csabi Eddie Grand nagy sikerével az I Don't Wanna Dance-el indul majd. Én pedig ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Dr. Ify Walde Orsolya. Visszatérő vendég, járt már nálunk több ízben is. Ő találta ki annak idején, hogy egy jazz pikniket rendez Palóznakon, ami azóta felkerült a térképre, és évről évre világsztárok látogatnak el a Balatonparti kisfaluba. Dr. Ify Walde Orsolyával ma este 8-tól várunk mindenkit itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990

0: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Ez itt az Aranykasó.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
8: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
16: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
15: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról.

0: Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M5-ös autópályán továbbra is átépítik a Kecskemét észak csomópontot, ezért több fel- és lehajtó sem használható. Az Útinform tájékoztatása szerint Kecskemét térségében hídfelújítás miatt a belső sávot is lezárták, emellett Gyál és Ócsa között, valamint Lajosmizsénél napközben burkolatjavításokra kell készülni. Az M43-as autópályán a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóágát is lezárták útépítés miatt. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén több helyen félpályás korlátozás lassítja a közlekedést építési és közműmunkák miatt. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Ma is én helyettesítem még Nyerges Izát, innen kívánok ma is. Természetesen jó pián és neki. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Eddigre

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
1: Rólaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Vanilla Ice, ez volt az Ice Ice Baby. 0-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, halló!
1: Ja, szia, István vagyok Napkorról, és szia. A sógorunknak, Szabolcsnak szeretnék küldeni egy nagyon pörgős zenét. Megköszönöm a munkáját, a mai napi teljesítményét, meg azt kívánom neki, hogy hadd menjen még az a betonkeverő, amíg be nem sötétedik. Itthon barkácsolunk, úgyhogy ő meg kisegít, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neki. Csak amit elterveztünk, azt meg kell, hogy csináljuk.
0: Na hát akkor hajrá, jó munkát továbbra is!
1: Köszönöm szépen!
0: Sziasztok!
1: Viszal.
0: Hello! Katy Perry énekel szól a Hot and Cold!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Ergo, ez volt a Létezem. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: De, szevasz Csabi, nagyon üdv.
0: Szevasz!
1: Figyelj, most ne haragudjál, most váltam el 15 éve, és most is bulizunk meg minden, hallgatom. A retro, a hajrá, nagyon boldog vagyok, hogy beszéltünk, figyelj, ez 15 éves várás után. Ez.
0: Miért váltatok el 15 év után, ennyi idő után?
1: Ennyi. Csabi, ha beadod, de nem. Ennyi, jó. Ennyi. Csókollak,
0: szervusz.
1: Szevasz, szevasz.
0: Hát nem tudtuk meg végül is, hogy mi a válás oka, de lehet, hogy nem is tartozik ránk. A lényeg, a jókedv, a boldogság. London Beat, I've been thinking about you a Retro Rádióban.

0: Slágerei Retro Rádióban. Tina Turner, ez volt a What's Love Got To Do With It. Jön néhány üzenet. Hazafele tartunk Erdélyből. Szeretnék a férjemnek és a családomnak küldeni egy dalt. Üzenem nekik, hogy nagyon szeretem, kitartást. Nem sokára otthon leszünk. Köszönöm, anyus. Sziasztok, éppen kertészkedünk a fiammal és a férjemmel. Szeretnék egy dalt küldeni nekik. Köszönettel Gabi Székesfehérvárról. Itt az emberek és a mama a Retro Rádióban.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Avicii, ez volt a Wake Me Up. 06-20-22-22-122. Tabaházi Csaba, halló!
1: Hello, szia, Alex vagyok. Sejjel Streetfoodra szeretnék, hogy küldj egy zenét, hogyha lehetséges.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Ez egy étterem a csapatnak.
2: Sejjére.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Nagyon szeretem őket, nagyon jó itt köztük lenni.
0: Te is ott dolgozol?
1: Igen.
0: Jó.
2: De jó!
0: Na, ez egy vidám csapat, maradjatok jókedvűek, és örülök, hogy hívtatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Culture Club és a Karma Chameleon most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Radics Gigi énekelt, ez volt az Úgy Fáj. 06-20-22-22-122, Tavaházi Csaba, halló!
1: Jó napot!
0: Hello!
1: Retro Rádió?
0: Igen!
1: Szeretnék kérni egy számot a barátomnak! Szeretnék számot kérni a barátomnak!
0: Mondjátok a neveiteket!
1: Gábor, és Anna!
0: És mit üzentek egymásnak?
1: Azt, hogy csókoljuk a pociukat!
0: Vigyázzatok magatokra, szép estét!
1: Viszlát!
0: Hello! Már megy a Huncuk Csák, Cardigans és a Love Fool, most a Retro Rádió.

0: Rádió benne Toto Cotugno, az volt a La Italiano. 7-kor hírek, aztán verünk lesz egy dal erejéig. Charlie!
1: Nézd, nézd az ég felé.
0: Szól majd tőle a Nézd az ég felé. Énekel Shania Twain is. Tőle a The Don't Impress Me Much-ot hallgatjuk, és jön a Cutting Crew. Egyből a hírek után megszólal az I Just Died in Your Arms a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Sunrise 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Újítás miatt egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
1: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
9: Úgy is tett!
10: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Nemigen várhatunk kiadós esőket. Jövő héten is ülésezik a parlament, megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
15: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
14: Hamis mosószer találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszín

0: Több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M6-os autópályán több helyen is dolgoznak. Szekszárd és Bátaszék között a Pécs felé vezető oldalon aszfaltoznak, míg Budapest felé híd és áteresz javítás miatt van sávlezárás. Az M60-as autópályán szintén burkolatfelújítás zajlik, a külső és a leállósávot lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a 42-es főúton Püspökladány és Báránt között továbbra is felpályás korlátozás van érvényben, Földes és Berettyóújfalu között pedig hídjavítás miatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyit majd az Abaházi Pest, szó visszatérő vendégünk lesz Valde Orsolya, a Palóznaki Jazz Picnic főszervezője. De addig, ha dalt kérne, ha üzenne, írjon vagy hívjon 0620 22 22 122, jön a Kapszik.

szívemen is új egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Shania Twain, ez volt a Dead Don't Impress Me Much. 0-20-22-22-122 Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Gyarapot!
0: Szia!
1: Zenét szeretnék kérni.
0: Kinek küldött, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: A családnak. Most jövünk haza a nyaralásból.
0: Merre voltatok?
1: Olaszországba.
0: De jó nektek. Melyik részén?
2: Castiglioncello.
1: Toszkána.
0: Jaj, de jó. Akkor jó utat, vigyázzatok magatokra, és további klassz nyarat.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok. Kesha és a TikTok most a Retro Rádióban. And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
4: before
3: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Edda Művek, ez volt a Kör. 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szia, Dani vagyok!
0: Szia!
1: Most csordogálunk le éppen a feleségemmel a Balatonra, és egy dalt szeretnék ennek örömére kérni.
0: Mi a végcél? Hova mentek?
1: Balaton udvariba, az északi partra.
0: Nagyon kellemes pihenést kívánok nektek, meg persze jó utat, vigyázzatok magatokra!
1: Köszönjük szépen, sziasztok, jó
0: retro rádiózás. Szia, szia, szia. Irán nyugat, Pet Shop Boys, Go West a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Berlin az volt a Take My Breath Away. 0-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba. Halló.
1: Jó estét.
0: Jó estét.
1: Sándor vagyok.
0: Parancsoljon, Sándor.
1: Komlóról. Szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Őt hogy hívják?
1: Lívia.
0: Mit üzen neki?
1: Keretes Lívia. Nagyon szeretem és imádom, és 13 éve együtt vagyunk, és mindig jóban vagyunk.
0: Nagyon helyes. Még sokszor 13 évet kívánok. Örömben, boldogságban.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hello, Viszhal.
1: Hello, szia.
0: Lanányben 27. Kell egy ház.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban, az R.E.M. ez volt az Everybody Hurts. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, én Bó Viktor vagyok, és...
0: Hello Viktor!
1: Jelenleg Sziget-Szent Miklósról telefonálok, ön már konferált fel engem színpadon fellépésen, török Szent Miklósról.
0: Igen, emlékszem rád, igen.
1: Egy dalt szeretnék kérni, egy vidám, pörgős dalt.
0: Na de kinek?
1: Édesanyámnak, sok szeretettel.
0: Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és jó egészséget neki.
0: Tartsd meg a vitalitásodat, meg a jókedvedet, mert nagyon-nagyon tetszett az előadásod, amikor konferáltalak a színpadon, úgyhogy remélem még sokat fogunk hallani téged.
1: Hát köszönöm szépen, további szép napot, és köszi. Jó hallgatást mindenkinek.
0: Köszi, szia! Itt a Los Lobos, és a Come On, Let's Go! A Retro Rádió.

0: Nagyobb sláger egy retro rádió. Berecki Zoltán Szinetár Dórával közösen ez volt az ajándék. 0-20-22-22-122 Tabaházi Csaba, halló!
1: Szia, Petrovics Károly vagyok, és a páromnak szia. Szeretném üteni egy zenét.
0: Milyen alkalommal, milyen üzenettel?
1: Most vettünk egy gépjárművet, a házassági évforduló alkalmával, igaz, augusztusban lett, de hát ebbe még szeretném a habot feltenni a tortára.
0: Hányadik évforduló, azt kérdezhetek? Kívánok még nagyon sokszor 6 évet nektek.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, Csabi.
0: Köszi, szia. Gyors autóról énekel Tracy Chapman, itt a Retro Rádióban.

0: Samira és a The Rain után 8-kor hírek, aztán nyit az Avaházi Presszó, egy visszatérő vendégünk lesz. Dr. Ify Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic főszervezője, kitalálója. Mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Bejelentette lemondását a legfőbb ügyész. Heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
4: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
3: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjéban legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön. Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 4 perccel 8 után indul az Abaházi Presszó. Visszatérő vendég érkezik ma, a Paloznaki Jazz Picnic kitalálója, főszervezője, mindenese, dr. Ify Valde Orsolya. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendég az Abaházi Presszóban dr. Ify Valde Orsolya, a Paloznaki Jazz Picnic ötletgazdája, kitalálója, tulajdonosa, főszervezője, mindenese. Szia!
2: Szia, mindenese, bár most már egy kicsit próbálom a feladataimat megosztani a kollégáimmal. Az idei évnek ez az újítása, hogy nagyobb felelősséget hárítottam arra a kollégámra, akivel gyakorlatilag a kezdetektől már, mint amikor én 2016-ban is 100%-osan átálltam a jogászi üzemmódból Jazz Picnic szervező üzemmódba, akkor Sánta Dani, egy fiatal jazzzenész, aki amúgy a Jazz Picnic-en lépett föl, ő jelentkezett hozzánk dolgozni, és azóta velünk van a Dani. Gyakorlatilag azt szokták mondani viccesen az ismerősök, hogy Jazz Picnic vér folyik már az ereiben.
1: Az jó.
2: És ő az, akire most már egyre több mindent áthárítok. Azt gondolom, hogy minden fesztivál életében, illetve szerintem minden vállalkozás életében van egy pont, amikor egy kicsit hátrébb kell lépni, és a fiatalabbaknak is teret adni, úgyhogy én most pont ezt csinálom.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mi ennek az oka, mert eddig azt látom, hogy tök nagy kedvel csinálod, meg ráadásul jól is, legalábbis kívülről ez így néz ki, de akkor nincs semmilyen háttérbeli, nem tudom, milyen elfáradás, belefáradás, egyéb ügy, hanem csak egyszerűen generációváltásszerű.
2: Generációváltás, meg azért ez nagyon, nagyon sok, ez 15 év kreatív munka, igen. Tehát, hogy az ember egy picit, igenis, hogy elfárad, aha, benne, és akkor újra inspirálódnia kell, ellenben a fiatal kollégáim Danit beleértve, sőt, legfőképpen tele van kreatív energiával, erővel, dinamikával, tehát én azt gondolom, hogy meg most már bele is érett, most már a célközönségünk kora, amikor elkezdett dolgozni nálunk, volt 26 éves, tehát akkor még nem, de most már bőven a célközönségünk is, úgyhogy érti is sokkal jobban a közönséget, és nekem most ez így nagyon nagy segítség. Egy picit idézőjelbe véve hátrább tudok dőlni. Visszatértem részben a jogászi szakmámhoz is, amit most még azért egyelőre hobbiként űzök, de azért egyre erőteljesebben. Úgyhogy de nem hagytam el nyilvánvalóan a Jazz Picnic-et, tehát továbbra is azért
1: hát
2: nagyon
1: itt vagy
2: sok.
1: És beszélünk róla,
2: persze, tehát... és nagyon sok funkciót megtartottam még magamnak, mert azért csak a gyermekem, igen, ez a fesztivál, és egyelőre azt nem érzem, hogy odébb állnék belőle, vagy teljesen hátradőlnék, vagy tehát azt gondolom, hogy ebben operatívan is szükséges, hogy benne legyek, és benne is szeretnék lenni, mert nem szeretném azt, hogy eltávolodjak tőle érzelmileg, vagy bárhogy, hiszen a bébikém.
1: És amikor beszélni kell róla, vagy beszélni hívok valakit, hogy beszéljen, vagy meséljen a Jazz Picnicra, akkor is te vagy az, tehát, hogy eljön majd az a pillanat, hogy egyszer csak Dani ül itt helyetted?
2: Szokott már, hiszen a operatív szervezésnek egy jelentős részét ő végzi. Úgyhogy ő is nagyon sok mindent tud mondani a fesztiválról is, biztos, hogy egy teljesen más szemszögből. Amit én például megtartottam magamnak, és azt gondolom, hogy ezt mindig is meg fogom tartani, például a nemzetközi booking, azt nagyon szeretem csinálni, van egy nagyon, nagyon erőteljes hálózatom, már egy networköm, amit kiépítettem, nagyon sok ismerőssel a nemzetközi piacon, illetve az iparágban nemzetközi szinten, azt gondolom, hogy ez tényleg ez a sok év nek köszönhető, ebből én nem szeretnék kilépni, ezt nagyon szeretem csinálni, de most nagyon sok döntést, olyanokat, hogy nem tudom, a mindennapi operatív döntéseket már átadom.
1: De beszámolót azért vársz, gondolom.
2: Ja, persze, tehát fejfej mellett dolgozunk rajta, tehát ez most nem azt jelenti, hogy nem vagyok benne a Jazz Picnicbe, csak az, hogy van egy ilyen fejlődés, ami azt gondolom tök fontos, és tök helyes, hogy van. Tehát abszolút ott vagyok benne, tehát senki ne essen kétségbe, aki mondjuk az én korosztályom, hogy átalakítjuk a Jazz Picnicet, mert nem alakítjuk át, tehát az lesz ami, csak most már megfelezzük a munkát.
1: Jó, de közben majd fogunk aztán a későbbiekben beszélni róla, hogy egy csomó minden újdonságba kezdtél bele, tehát az egy dolog, hogy visszamentél a régi szakmádban, hogy megint elkezdtél dolgozni, ugye jogászként, de van egy csomó újdonság, amiről majd később fogunk beszélni. Viszont én azt olvastam, hogy maga a Jazz Picnic is megújul, vagy vannak bizonyos újdonságok, vagy újítások a fesztivál körül.
2: Hát úgy Ugye ez a tavaly kísérleti alapon működő bordivat udvar, ez nagyon-nagyon bevált, tehát ez nagyon sikeres volt, nagyon szerették, nagyon jól működött, úgyhogy ezt szeretnénk azért továbbfejleszteni. Az idén a színpad is szebb lesz, nagyobb is lesz, most már két magyar divat tervezővel működünk együtt. Tavaly ugye csak a Merő Péter volt, illetve egy monakói bikini brand, úgyhogy most már két magyar tervező, Merő Péter és Tomcsányi Dóri, és ezt szeretnénk mindenképpen bővíteni. Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes színfoltja a fesztiválnak, hiszen általában nem csak általában, hát ez a második év, tehát nem csak sima divat bemutatók, hanem ilyen kis mini show-k. Abban a közegben eleve nagyon érdekes és színes egy divat bemutató ott a mező közepén, és ráadásul nagyon szerették tavaly, úgyhogy ez az, amiben még több magyar divattervezőt szeretnék majd ebbe bevonni, kiegészítő szintjén, vagy bemutató szintjén, és ennek a, talán egy külön programot, még karakteresebben külön programot biztosítani.
1: Jó, szeretnék a divat és a fesztivál, meg egyáltalán a zene összeházasításáról kicsit bővebben is beszélgetni, úgyhogy fogunk a prémium divatról, meg a fesztiválról beszélgetni, innen folytatjuk dr. Ifjú Falde Orsolyával a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Ify Valde Orsolya, a mai beszélgető társ, most beleugrottunk a közepébe, újdonságok, újítások, stb. De ez most egy kicsit félrerakom, majd csapongunk, előre is elnézést kérek tőled is, hallgatóktól is. De láttam valamikor márciusban, de lehet, hogy lényeg az, hogy tavasszal egy TEDx epizódot veled. Most a hallgatóknak gyorsan elmondom, hogy a TEDx ugye az a terjesztésre érdemes gondolatok, ez egy olyan sorozat, most már évtizedek óta, ami Észak-Amerikából indult el, és tényleg fontos gondolatok hangzanak el olyan emberek szájából, akik már valamit letettek az asztalra. És te is tartottál egy ilyen estet, egy beszédet. De én nem tudom, hogy ez hogy működik. Ez meghívásos alapon van, ide jelentkezni kell. Hogy kerültél te ennek a közelébe?
2: Igen, meghívásos alapon. Ez ugye egy TED franchise, van belőle néhány az országban. Nagyon szigorú szabályok alapján működik. És az egyik ilyen, talán a legnagyobb, az gondolom, nem akarom, nem akarom inkább ilyen jelzővel illetni, de TEDx szervező csapat megkeresett, hogy biztos, hogy van valami történetem, és hogy beszéljünk, hogy szeretném ezt elvállalni. És én nagyon szívesen mentem, már csak azért is, mert azt gondolom, és egy pár évvel ezelőtt egyébként csak, hogy visszacsatoljak a Jazz Picnicre, azt mondtuk, mindig van egy motto, és abban az évben az volt a motto, hogy visszaadni. És visszaadni azt a sok mindent, amit, azt a szeretetet, azt a figyelmet, amit mi kaptunk, a sok napsütést, a sok mosolyt, a sok esőt, a sok mindent, amit kapott a Jazz Picnic, és hogy a társadalom felé ezt vissza kell adni. Akkor kezdtük el nagyon markánsan hirdetni a mi társadalmi felelősségvállalásunkat, az, hogy tényleg egyre több alapítványt támogatunk, és hogy ezt kövessék az emberek, és én magam is úgy éreztem, hogy az én saját életemben elértem egy olyan pontra, hogy szeretnék valamit visszaadni belőle, és hát elég kalandos volt az életem, és nagyon sok mindent tanultam, és azt gondolom, hogy minden, ami velem történt valaha, az annak oka volt és célja volt, méghozzá az, hogy nekem tanítson valamit, és én abban reménykedek, hogy ezt sikerült is megtanítanom, és sok tanulságot is levontam ebből, és volt egy olyan gondolatom, hogy ezt vagy egy könyv formájában, vagy valahogyan, de nem tudtam még, hogy hogyan, vissza szeretném adni azoknak, akiknek esetleg szüksége lehet erre. És amikor jött ez a TEDx megkeresés, akkor úgy éreztem, hogy ebben így ez megtestesíti azt, amit én szerettem volna, és itt amit üzenni akarok, azt el tudom mondani, reméltem legalábbis, hogy el tudom mondani, erre ugye 12 perc van.
1: Ja, hogy ez ráadásul meghatározott.
2: Bizony, meghatározott.
1: Hiszen 12 percben előadni mindazt, ami vele történt, azért az egy kemény feladat. Hányszor kellett kihúzni a szövegből?
2: Nem kellett, az a nagyon részeket. Érdekes, hogy amúgy így ez egy új skill, amit így felfedeztem magam, hogy elég jó szövegíró vagyok, és gyakorlatilag én azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz, de egy repülőúton hazafelé, vagy egy másfél órás repülőúton megírtam a szövegemet, volt egy szuper coachom, elvittem hozzá, lemértük, és 13 és fél perc volt, tehát, hogy így, és nagyjából, és nem nagyon húztunk belőle, tehát persze húztunk valamennyit, hogy beleférjen a 12-ben, meg
1: amivel picit, ilyenkor nem számol az ember, hogy ott majd tapsolnak,
2: hogy őzik, mert hogy ugye én nem szerettem volna olvasni, tehát ezt azért fejből kell mondani, én nem szerettem volna kártyákat se a kezembe, hiszen ez az én saját tanulságom, és úgy voltam vele, hogy nem annyira hiteles, hogyha a saját gondolataimat kártyáról olvasom, jó, nyilván persze lehet, hát, mert hogy az ember elfelejti.
1: Hogy kiáll közönség elé és beszél, azt szerintem nyugodtan olvashatja.
2: Abszolút, csak én úgy éreztem, hogy én nem akarom olvasni, és akkor viszont, hogyha az ember szabad szöveget mond, akkor az mindig egy kicsit hosszabb, de végül is így sikerült úgy összerakni, hogy tényleg így belefértem kb. 12 perc, nem tudom, 20 másodperc, valami ilyesmi lett a végső hossza. Ez egyébként ugyanúgy egy franchise előírás, tehát hogy akkor teszi ki, azt hiszem, a nagy TED, a franchise tulajdonos az oldalára, hogyha ez 12, hogyha belefér. Úgyhogy most azt várom csak, hogy az angol fordítása meglegyen, mert nagyon sok külföldi ismerősöm is várja, hogy meghallgathassa. utána kérdezték tőlem, hogy most akkor mit érzek, nem akarok-e könyvet írni, mert úristen, mennyi minden elhangzott.
1: Pont ezt akartam én is kérdezni, hogy oké, elmondtad, biztos, mint ahogy én is nagyon sokan látták, hallgatták, hogy van-e ennek bármiféle utóélete?
2: Én akkor, és most is kicsit úgy érzem, hogy én ott akkor elmondtam, amit akartam. Tehát én nem azt akartam megosztani, nem egy kalandregény volt, hogy úristen, milyen érdekes dolgok történtek velem, és ez, és az, és amaz, hanem hogy milyen tanulságokat vontam le belőle, és mi az, ami esetleg segíthet másoknak a későbbiek folyamán feldolgozni traumákat, vagy problémákat, vagy a saját életükben azáltal, hogy mondjuk hallották az én TED beszédemet, amiben nyilván, ha nem mondom el a történeti hátterét, nem lett volna hiteles a tanulság, akkor csak egy ilyen közhely lett volna, amit mindenhol el tudunk olvasni, de így, hogy amennyire próbáltam, mögé tettem azt, hogy mi az a trauma, vagy tragédia, ami történt az én életemben, és abból milyen tanulságot vontam le, hogy így talán hitelesebb. És egyébként így vissza is jeleztek nagyon sokan, hogy segített nekik, úgyhogy én remélem, hogy minél többen még megnézik, és még meghallgatják, és tényleg tudtam ezzel valamit visszaadni.
1: Igen, mert az az érdekes, hogy amikor először voltál, akkor mármint itt az Abaházi Presszóban, akkor egy ilyen portrébeszélgetés kapcsán bemutattalak, vagy te saját magad bemutattad ugye a kérdések alapján, hogy honnan indultál, mit jártál végig, de abban például voltak benne a tragikus dolgok, az elvesztett családtagok, férjek, de az, hogy például az a TED-ből derült ki számomra, hogy egyszer csak felrobbantotta egy terrorista az autódat. Tehát, hogy azért ha nem ismernénk egymást, nem használnám ezt, de ez olyan, mint hogy ott körülötted a kaszás nagyon lengette volna a kaszáját, csak éppen téged nem talált el. És ennek nyilván van valamiféle tanulsága, amit te le tudtál szűrni, amit te fel tudtál dolgozni. Kellett-e szerinted mindez ahhoz, hogy aztán később te sikeres legyél?
2: Én azt gondolom, hogy én hiszek a karmába. Ez amúgy el is hangzik a TEDx beszédembe, tehát, hogy én nagyon hiszek abba, hogy az embernek küldetése van a saját élete szempontjából, illetve mások élete szempontjából is, de hogy ez egy mastermind által kitalált, fantasztikusan felépített rendszer, amit elfogadhatunk, meg el is utasíthatunk, de kb. Akkor a tanulási folyamatunkat gátoljuk, hogyha jut. Nekem valószínűleg ez volt megírva, hogy ennyi minden kell, hogy történjen velem, ahhoz, hogy megtanuljam azt a leckét, amit én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtanultam, és még mindig érzem azt, hogy még mindig egy rengeteg gondolatom van, ami csak most most csapódott le, vagy most érzem, vagy most érzékelem. Ugye a TEDx beszédnek ugye az a lényege, hogy a háláról szól, tehát, és ez nyilván egy közhelyes dolog, hogy teljesen igaz, csak nagyon sokan mondogatják, és lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy nincs mögötte semmi, de tényleg, tehát például én ehhez a hálaérzethez így tényleg most érkeztem meg úgy Isten igazából, és emiatt nekem sokkal szebbek a napjaim, mint az előtt. Tehát amikor az ember tényleg úgy kell föl, hogy annyi mindenért lehet hálás, hogyha igazándiból végig gondolja, akkor már az egész napja teljesen más, és teljesen másképp fogja fel a vele történt dolgokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy minden egyes kicsi eleme, ami történt velem az életemben, arra szükség volt.
1: Tartunk egy rövid szünetet, egy kérdésem ezzel kapcsolatosan még lesz, aztán majd megyünk tovább. Folytatjuk rövidesen dr. Ifi Valda Orsolya, a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Ify Valde Orsolya ül be egy jó kávéra az Abaházi Presszóba. És ugye beszélgettünk arról, hogy neked volt egy TEDx megjelenésed, amiben a háláról beszéltél, és tényleg nagyon sok dolog történt veled, ami negatív vagy tragikus. És aztán jött az életedben egy olyan korszak, vagy van, ami sikeres, ami boldog, ahol egy szerető család vesz körül, a munkádban sikeres vagy, hogy lehet-e ezt így mérlegre tenni, hogy megérte-e mindaz, ami veled történt, cserébe azért, ami végül lett, vagy amit végül kaptál?
2: De valószínűleg itt kell egy kis spiritualitás, tehát hogy az ember hogy ténylegesen tudjon hinni abba, hogy ami történt, az azért történt, hogy majd ez legyen a vége. Aha. De való igaz, hogyha így ezen sokat gondolkodtam, hogy ha kivennék csak egyetlen kicsi részletet, akkor nem omlana ez az egész össze. Lehet, hogy egy másik tökéletes életet élnék ugyanígy, vagy te tökéleteset. Pont a tökéletlenség a tökélet. Én vagyok a legnagyobb ellenzéki tökéletesség ellenség, de hogy lehet, nem tudom, de ez, ami most van, ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem, és tényleg nem érzem azt, hogy egyetlen kis elemét megváltoztatnám. És azért gondolom, hogy ez egy ilyen építkezés volt, sok minden által lehet, hogy a legjobb tanulságot vontam le, mert nekem ez volt megírva.
1: Igen, csak ilyenkor az ember mikor érzi azt, hogy oké, a rossznak most vége van. Tehát, hogy jöttek, mikor érezted azt, hogy most már elég, tehát, hogy most már valószínűleg a jóra fordult át. Tehát, hogy...
2: Azért az jó kérdés, tehát, hogy azért ezt is el szoktam mondani néha így, hogy így esténként imádkozom a nem tudom kihez, hiszen katolikus vagyok, de hiszek Istenbe, de az Istenbe hiszek, tehát értem. Nem. És azért szoktam mondani, hogy azért most már ugye nem. Tehát hogy most már ennek egy elég volt. Kérek szépen most már egy ilyen valamennyire eseménytelen életet, amit ténylegesen most már csak így tudok élvezni, szóval azért ez megvan bennem.
1: Tehát csak olyan tanulságról beszéltünk, igen. Hogy esetleg mások hogy tudják majd esetleg a TEDx beszédedet hasznosítani, hogy akikkel történik nagyon sok rossz dolog, hogy mikor érezhetik azt, hogy ennek vége van. Tehát hogy van-e valami jel erre vonatkozólag?
2: Hát szerintem nincs, de ugye nagyon sokat jártam pszichológushoz, és csoport, ilyen önismereti csoportba is. És
1: tehát azért te dolgoztál azon, hogy azért fel tud dolgozni.
2: Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon sok trauma ér minket, és vannak emberek, akik nyilván még ennél is sokkal nagyobb trauma ér, mint ami engem ért. És lehet, hogy azt mondja, mondjuk, ezen gondolkodtam a TEDx után, hogy majd bezzek, hogyha az történt volna veled, ami velem történt, akkor nem mondanád. Ezen is sokat gondolkodtam. Az az igazság, hogy mit segítünk magunkon azon, hogy magunkba hordozzuk ezt a keserűséget és dühöt, és nem tudom, tehát hogy azt gondolom, hogy ha mondjuk el is vesztünk valakit például, akkor ő sem azt kérné, hogy mi egész életünkben innentől kezdve begubózva és mérgesen és dühösen és éljük az életünket, hanem inkább forgassuk ezt át valami másba, tehát hogy inkább akkor nem tudom, tehát hogy az elfogadás azt szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Hát csak talán az egyik legnehezebb.
2: Nagyon nehéz, igen, és például a pszichológusom mondta mindig azt, hogy ha például vannak az életünkben rossz dolgok, és tehát két lehetőségünk van, vagy megváltoztatjuk, vagy megváltoztatjuk azt, ahogy ránézünk. És vannak olyan dolgok, amit nem tudunk megváltoztatni, viszont ahhoz, hogy ne ártsunk magunknak, meg a világunknak körülöttünk, akkor inkább változtassuk meg azt, ahogy ránézünk. És ez nagyon-nagyon kemény munka, de én azt gondolom, hogy lehetséges.
1: Most a hallgatók biztos gondolják, hogy de nem azért jött most ez a nő, hogy beszéljen a paloznaki jazz piknikről, de hát közben meg, ha van egy ilyen történet, aminek tanulsága van, ami segíthet másokon, akkor azt szerintem jó kibontani, és tök jó, hogy itt is ki tudtuk bontani.
2: Meg vonatkozik is a jazz piknikre, tehát azt gondolom, hogy a jazz pikniket azért is szeretik nagyon sokan, mert valahol ez a szellemiség, ez érezhető benne, szerintem. Én legalábbis nagyon remélem.
1: Te ötleted alapján készült, te vagy benne 100%-osan mindenféle szempontból csoda is lenne, hogyha nem éreznénk mindazt, amit általad éreznünk kell. Igen. Na erre a divatra térjünk egy kicsit vissza. Ugye tavaly mesélted, hogy divatbemutatók vannak a színpadon, vagy a színpadokon. Vagy rosszul emlékszem, vagy nem fejtettük ki, hogy ez mikor történik. Tehát, hogy ez koncertek között, az átállási szünetekben, tehát, hogy ezzel próbáljátok azt megúszni, hogy a közönség ne unatkozzon addig sem, amíg hangbeállások vannak. Mikor történnek?
2: Igen,
1: ezek
2: az átállási szünetekben vannak. Nagyon kell, tehát itt nagyon pontosan kell mindent tervezni, illetve végrehajtani, hiszen a zenekar jön föl a nagy színpadon a színpadra, és körülbelül van egy ilyen 15-20 perces maximum időnk, amíg ő nem kezdi el a line check-jét, vagy nem tudom, és nem zavar be neki az, hogy ott bömböl a zene ezen a Bordivat udvar színpadon, ami egyébként a nagy színpadtérhez nagyon közel van. És
1: tehát ez nem ugyanazon a színpadon történik, ahol éppen technikusok pakolnak le fel, hanem a közönség addig másfele fordul, vagy másfele
2: így
1: megy.
2: Van, így van, és volt egy másik küldetésünk is tavaly, és az idén is ezt folytatjuk, ez pedig az, hogy nyilván egy borászatból indult ki ez a Palóznaki Jazz Picnic, és a mai napig egy borfókuszú fesztivál vagyunk. Szerintem a hangulata is nagyon sokban ezen múlik. Tényleg az emberek nagyon sokszor üvegpoharat kérnek, tehát hogy egy kicsit így más, mint a többi fesztiválon az a lazasság. Ennek ellen mi is tök lazák vagyunk, azt gondolom. Pont a divat is mutatja azt, hogy hozzánk bármibe lehet jönni, és jönnek is a hölgyek, urak, tehát tényleg a koktél, csili-vili koktél ruhától kezdve a fesztivál outfitig mindenbe, de hogy a borfogyasztás csökkenés az ugye egy világtrend, és mi arra gondoltunk, hogy egyrészt a Balaton, mint borrégió, így az emberek fejében nagyon nincs meg, tehát erre rengeteg kutatás volt, és ki is hozták, hogy 80%-ban a gumimatraccal azonosítják a Balatont, holott az egy nagyon-nagyon értékes borrégió. És erre is próbáljuk felhívni a figyelmet, úgyhogy ott a balatoni kör, meg a Balatonbor, tehát ezt is bemutatjuk, és egy kicsit ilyen úgy működünk, ahogy amúgy a Jazz Picnic is működik, hogy amíg csak jazzt játszottunk, addig azt vettük észre, hogy fogy a közönségünk, mert sajnos egy annyira réteg műfaj. És amint elkezdtünk rátenni a nagy színpadra ilyen populárisabb előadókat, még úgy nem meghazudtolva magunkat, tehát még akik így beleférnek nekünk így abba a világba, ez a soul, jazz, funk világba. Addig nem jöttek, és akkor elkezdtük felrakni a színpadra a Cool and the Gang-et, a Rick Készlit, Anasztéziát, és még is sorolhatnám is, és hirtelen teltházasak lettünk, jöttek az emberek, viszont elé meg mögé, a főfellépők mögé tettünk olyan előadókat, akiket viszont nem ismernek annyira, tehát például tavaly Judith Hill, hát a Michael Jacksonnak volt vagy lett volna az utolsó koncertjén a vokalistája. Tehát, hogy olyan művészek, akik nemzetközileg tök elismertek, viszont a magyar közönség nem ismeri őket, úgyhogy elrejtve ezeket az előadókat, eljönnek a nagy koncertre, előtte-utána meghallgatják, és oda vannak, és nem jönnek, nem mozdulnak el a színpadoktól, kis színpadok ugyanezt. Tehát rengeteg olyan előadót léptetünk fel. És ezt próbáltuk, hogy ez működik így a jazzzel, meg ezekkel a zenekarokkal, hogy akkor elrejtjük a bort a divat mögé, hogy áthívjuk az embereket a divatbemutatóra, ami mindenkinek persze hát szeretne gyönyörű ruhákat látni, meg showt, meg nem tudom, átjönnek, és ott egyből, ahogy vége van a divatbemutatónak, lecsapunk rájuk, ingyenes borkostolóval, balatoni borokat kóstolhatnak, különböző tematikájú borkostolók végig, és már a tavalyi évben egészen mostanáig egy jó 5-6 évig, ahogy nézzük a statisztikákat, a borfogyasztás a pikniken is jelentősen csökken, és a long drink meg nagyon-nagyon emelkedett, de annyira, hogy a long drink felülmúlta már a bor. És tavaly az első év, már az első évben a bor visszajött a long drink fölé. Tehát tök nagyon érdekes.
1: És ennyin múlt, hogy ez a divat bemutatóhoz köthető borkostolót, tehát az ötleten múlt, szerinted ez?
2: Hát szerintem azon is, igen, hogy oda jöttek és a kezükbe adtuk a bort, és mondtuk, hogy gyere, ismerd meg, nem kell arról beszélnünk, hogy a terroir, meg a nem tudom, tehát nem feltétlenül, az emberek zöme szerintem nem erre kíváncsi, hanem egy élményhez köti a bort, és ott kap egy boros poharat, amit megtölt a divatbemutató élményével, és innentől kezdve már lehet, hogy ezt, és amúgy amikor hazamegy is, ezt fogja érezni, tehát a borban a napsütést fogja érezni, a nevetést, a barátokat fogja érezni, és eszébe jut a divatbemutató, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen árukapcsolás. Tehát tehát az élmény és a bor, de ez nem mi találtuk ki, tehát hogy mi kezdtük el igazándiból így a piacon.
1: Igen, csak ez olyan érdekes, hogy mintha egy küldetéstudattal rendelkeznétek, akár a zenei ízlés formálás tekintetében.
2: Abszolút.
1: Vagy kiszolgálni azt a közönséget, mintha, akiknek eddig tényleg nem volt fesztiváljuk, és aztán erre építve tényleg ezt a divatot, a bort összehozni úgy, hogy egy fesztiválról beszélünk, úgy, hogy a fesztivál szónak szintén van egyfajta jelentése, amiről nem feltétlenül ez jut eszünkbe, hogy ott divat bemutató történik. Igen. És üvegpohárral járkálnak körbe az elegánsan öltözött férfiak. Igen. És asszonyok.
2: Egyébként most már nagyon sokféle fesztivál van, tehát hogy amikor kialakult nálunk ez, hogy 5 és 1 között van kvázi maga a fesztivál, akkor eleinte úgy voltam, délután 5 és 1, tehát hogy nagyon rövid idő tartam, 3 nap, délután 5 és 1 között, akkor azon gondolkodtam, hogy hát, hogy azért ez milyen, hát nem úgy, hogy különleges, csak hogy furcsa, hogy mondjuk egy fesztivál, hogy nem hat ez rosszul az emberekre, egyébként nem. Tehát, hogy oda jönnek, nagyon intenzíven mulatnak az első perctől kezdve, az utolsóig, és aztán kifáradva hazamennek, és jönnek újból a következő nap. De hogy nagyon sokféle fesztivál van már a világban, tehát hogy tényleg az olyan az egynapos fesztiválok is egyre gyakoribbak. Egyszerűen azért, mert az aréna koncertekkel szemben valószínűleg ez egy új műfaj lesz, hiszen egy napnál is meg lehet oldani azt, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan azért mennek aréna koncertekre, fesztivál helyett, mert hogy nem kell szállás meg.
1: Igen.
2: Az egy más dolog, hogy pont az adja a varázsát, hogy a közösségi élményét egy fesztiválnak, hogy oda viszont, ha aki oda kitelepül, akkor az úgy megy oda, hogy jó, akkor én most ezt a következő 2-3 napomat úgy fogom tölteni, hogy a barátaimmal is együtt, és
1: mint
2: csak
1: hanyaralnék,
2: a szórakozás. Igen, igen, igen. Úgyhogy remélem, hogy ez majd így vissza fog billenni, de hogy nagyon sokféle fesztivál van, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit is szélesedik ez a fesztivál szójelentési spektrum az emberek fejében.
1: Sokat tesztek ezért. Folytatjuk rövidesen, dr. Ifi Valde Orsolya, a vendég itt a Retro Rádióban, az a Bahán.

0: Hey, Johnny.
1: Emberek a történetek mögött.
2: Abaházi Presszó.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Ify Valde Orsolya, a mai beszélgető társ. Most már eljöttünk az a pillanat, hogy hát most már kérdezze már meg a műsorvezető, hogy oké, de akkor ez most idén mikor lesz, meg kik lesznek? Jó. Hiszen vannak hallgatók, akik már biztosan ott lesznek a retro hallgatók közül, akik nyertek hétvégén belépőket hozzátok. Na de mikor és kiket fognak látni, hallani?
2: Az idei évben is próbáltunk nagyon-nagyon színessé tenni a fellépősort. Csütörtöki, most először így a nemzetköziekkel kezdve, csütörtöki napon Adanien Wolf-al kezdünk.
1: Bocsánat, ez melyik csütörtök?
2: Augusztus 6-dik, igen, augusztus 6-tól 8-ig lesz a fesztivál, és az augusztus 6-dik a csütörtököt Adanien Wolf-al kezdjük, akik egy holland zenekar. Én nagyon-nagyon szerettem őket, jó pár évvel ezelőtt nagyon aktívak voltak, és fantasztikusan alázatosak a zenével, tehát két olyan ember lesz ott a színpadon, illetve négy, mert hoznak még énekesnőt is, de hogy, illetve azt mondom, dovos, de hogy két olyan zenetanáról van szó, akik különböző holland egyetemeken vagy konzervatóriumban, az ottani zeneakadémián zenét tanítanak, meg zeneszerzést tanítanak. Mindegyik ők játszik vagy 8 hangszeren. Egyébként kicsit elektronikus, amit játszanak, de abszolút jazz, ez a new jazz, vagy acid jazz, vagy nem is tudom, hogy ők minek titulálják magukat. És sikerült velük egy nagyon-nagyon jó viszonyt kialakítani. Az egyik zenekar tag nagyon beteg volt, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a betegsége alatt is, és végül felgyógyult, és alig vártam, hogy ez megtörténjen, és akkor elhívtuk őket, úgyhogy szerintem ők egy nagyon igazi életigénylő és fergeteges koncertet adnak, és ráadásul nagyon szeretnek minket pont ezért is. Utána Rick Kezli, aki a harmadszorra jön vissza, nem nagyon szeretem amúgy így visszahívogatni az előadókat.
1: Na, mert akkor, miért? Akkor ő miért harmadszor?
2: Mert akkor a siker, tehát annyira szereti a magyar közönség őt, egy nagyon speciális piac neki Magyarország, tehát ezen kívül azt mondom, hogy még Angliába szeretik őt ennyire, ott egyébként most nagyon nagyot megy. És tehát ő most nagyon nagy sztár. Nagyon szereti a magyar közönség, és ő is sorba áll állandóan, hogy mikor jöhetek, úgyhogy gyakorlatilag már 3 éve volt, már a következő évben kérdezték, hogy visszajöhetnek-e, és akkor mondtam, hogy várjuk már egy kicsit ezt, hogy egy 2-3 év elterjen, de mi is igazándiból alig vártuk, hogy a 3 év leteljen, és ezt a szabályt nyilván saját magam alakítottam ki, de azért ez úgy kb. Tartom magam.
1: Oké, de valószínűleg te is örülnél, a közösség is örülne, ezek szerint Rick Kezli is örülne.
2: Persze,
1: úgyhogy. Ha évente jönne, akkor is igen.
2: Igen, csak azért pont a változatosságot szeretnénk fenntartani, hogy azért akit tudunk hát és beleférünk. Nem ugyanak
1: Rick Kezlire, persze, az nem
2: úgy, lenne jó. Úgyhogy Rick Kezli a péntek napon, én nekem a pénteki nap egyébként a kedvenc napom, méghozzá azért, mert ott olyan stílusok keverednek, amik nagyon-nagyon kedveznek a fiataloknak is. Akármilyen furcsa, föl fog lépni az Earth, Wind & Fire Old McKay-nek a verziója, aki egyébként egy eredeti Earth, Wind & Fire tag. Tehát ő fel fognak lépni, azt gondolná az ember, hogy 70-es évek, 80-as évek retrosztárjai, nem? Tehát a fiatalok imádják, mert hát hogy
1: kortalan
2: olyan...
1: az a zene, amit játszanak.
2: Meg ezeken a közösségi felületeken nagyon nagyokat mennek a mémek, a filmsorozatok, most régen elővették ezeket a régi zenekarokat, úgyhogy rengeteg filmsorozatban például ők a soundtrack és a fiatalok ismerik, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel mindenkinek jót teszünk, és akinek én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült Ella Ert elhívni, aki ténylegesen egy nagyon érdekes híd, mert egyrészt a generációk meg a műfajok között, mert ő nagyon, nagyon nagy slágerei voltak Rudimentál, a Calvin Harris-szel, nem tudom, ez mit tudom én, 5-6 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 17-18, igen. De hogy van egy korosztály, mostani 20 évesek, nagyon ismerték, mert akkoriban nagyon sokat táncoltak rájuk, meghallgatták.

0: Szombati nap egy kicsit jazzesebb, ott próbáltunk a jazzben is, általában a mainstreamet próbáljuk így a nagy színpadra hívni, úgyhogy Gregory Porter lesz a főszereplő, előtte Matt Bianco, aki egyszer már volt nagyon-nagyon sok-sok évvel ezelőtt a jazzpikniken, még nagyon a kezdetekkor, úgyhogy ő kezdi majd a szombati napot, és az Electro Deluxe pedig egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus, egy nagyon nagy sikerű koncertet adott egyébként a Műpában tavasszal, és ők zárják majd a szombati napot, mindegyik napon lesz DJ.
1: Ez most a nagy színpad, igen. De hogy a magyarok meg a kisebb színpadokon fellépők, kik lesz erről viszont majd a folytatásban beszélgetünk. Dr. Ifjú Valde Orsolya a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál. Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki. Miközben a megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
4: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk, gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég, záporokkal, zivatarokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma megint benézünk a kulisszák mögé, hogyan épül fel egy fesztivál. Ezúttal a Palóznaki Jazz Picnic. A főszervező, a kitaláló, az ötletgazda, Dr. Ifjú Valde Orsolya.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Ifi Valde Orsolya, a mai beszélgetőtárs. Amikor már így ennyire közel vagyunk a paloznaki jazz piknikhez, akkor azt gondolom, hogy neked már minden gondolatod erről szól. És sosem tudom, hogy ilyenkor már, tehát még élvezed azt, hogy mindjárt jön, vagy ilyenkor már azt mondod, hogy én már annyit dolgoztam vele, hogy most már legyünk túl, hogy indulhasson a következő. Tehát, hogy amikor benne vagy ebben az egészben, akkor ezt te tudod élvezni.
2: Hát ilyenkor már nagyon egyre izgatottabbak vagyunk mindannyian, és méghozzá azért, mert így tehát nagyon sokat dolgozunk rajta egy év alatt, nagyon sok, tehát ez olyan, mint egy puzzle, mindennek össze kell illenie, és mi ezeket a puzzle darabokat megtaláltuk, megvannak, meg tudjuk, reméljük, hogy minden puzzle darabot felszedtünk, és nem lesz sehol se hézag. Ha hézag van, akkor ugye improvizálunk, tehát minden rendezvényen van valami, amit meg kell oldani. Aha. Tehát a tavalyi év az ilyen szempontból, tehát számunkra a rendezvényszervezők, vagy fesztivál szervezők számára a minden is volt. Tehát ami megtörténhet, az megtörtént, úgyhogy remélem, hogy az idei év az ennél sokkal nyugodtabb lesz. Igen, ilyenkor így én is azt tanultam magamra, hogy kicsit így válságmenedzser vagyok, én imádom azt, a változatosságot, imádom, hogyha valamit így hirtelen meg kell oldani.
1: Ezt pont akartam mondani, hogy ha bármi ilyen történik, hogy nem illik bele egyik puzzle darab arra a helyre, ahova gondolnád, akkor te abban lubickolsz.
2: Nagyon
1: nyilván nem
2: inkább,
1: várod ezeket a helyzeteket.
2: Inkább izgalmas, hogy meg kell oldani ezt a feladatot, de hát persze nagyon fárasztó, tehát hogy tényleg fárasztó.
1: Nekem... Szóval nehezen képzellek el, hátradőlve lazán te is pohárral a kézben táncolva, mert hogy közben te azon aggódsz, hogy minden de rendben van-e a háttérben.
2: Szombaton azért ez így szokott lenni, tehát van egy ilyen egyezmény a csapatban, hogy a szombaton az utolsó koncerten oda megyünk az első sorba, és ott tombol a Jazz Picnic staff, és az nekünk az, amikor így elengedjük, de tavaly sajnos ez nem jött össze, mert elverte a vihar, de hogy remélhetőleg az idén akkor így most duplán tudjuk majd élvezni a szombatesti utolsó zenekart.
1: Na de, hogy nem csak a nagy színpad van, hanem vannak, hány színpadotok van?
2: 4 színpad van.
1: Aha, tehát vannak és kisebb színpadok is.
2: Igen, van 3 kisebb színpad a faluban, amit tényleg csak mondani, tehát nem tudom eleget reklámozni, hogy menjenek át, tehát próbáljuk azért úgy csinálni a nagy színpadnak is a műsorát, hogyha valaki mondjuk például nem a divat bemutató, de akár a divat bemutató után is mondjuk a pohár borával, amit ott kapott, átsétál, minden sétatávolságra van, tehát nem, nincs olyan nagy távolság a falubeli színpadok meg a nagy színpad között, átsétál, szenzációs koncertek szoktak lenni minden évben megnézem, és azt mondom, hogy úristen, nem is tudok választani, hogy melyikre, soha nem jutok, de hogy attól függetlenül én nagyon büszke vagyok mindig a magyar line-upunkra, és azt gondolom, hogy tényleg tök fontos lenne, hogy a közönség átmenjen, és ne csak a nagy színpadnál cövekeljen le, hanem menjen át a faluba, már csak azért is, mert az az igazi lelke a Jazz Picnicnek, ezek a kis házak, a hangulata, ezek a fényfestési motívumok a templom tornyon, nem? Tehát igazániból nagyon klassz.
1: Van, és hát ott zenében is sokkal zenében inkább megjelenik a jazz.
2: Így van, független attól, hogy mi tehát nagyon klasszikus jazz nem tudunk játszani, mert nem illik a csillagos ég alá, a boros pohárral a kezünkbe. Volt olyan koncert, hogy a zenekar állandóan leállt és kiszólt a közönségnek, hogy maradjanak csendbe, ez nem az a hely. Úgyhogy el is döntöttük, hogy ezt nem, tehát oda is olyan zenekarokat hívunk, akiket igenis lehet beszélgetve és hallgatni, meg kocintva. Nagyon intim, illetve például a templom kertnél van az egyik színpadunk, ami nagyon, nagyon intim, kis igazi gyertyafényes, oda olyan zenekarokat hívunk, oda nagyon érdemes menni romantikázni. Az utcazene színpadunk az mindig dugig van, mert ott ilyen pörgősebb, a Fábián Júli színpad, ugye ott szoktak a nagyobb formációk felépni, szóval nagyon, nagyon megéri. Úgyhogy most is Soma Mama Gésa, például Bingyip, ugye, aki egy tök más műfaj, tehát megint nagyon-nagyon különböző műfajok fognak fellépni nálunk, az Almakusztik duó, lesznek triók, úgyhogy azt gondolom,
1: Infusion hogy... Infusion trió az én egyik nagy kedvencem.
2: Cako Virág Kvartett, Dynamite Dudes, hát az imádja mindenki a Dynamite Dudes, tehát ők azok, akiket állandóan visszatapsolnak, és ők nagyon szeretik is, és alig lehet őket leszedni a színpadról, de szóval azt gondolom, hogy a magyar fellépősort is érdemes követni, és elmenni a faluba. sokszor hallom vissza azt, hogy már nem mennek vissza a nagy színpadhoz, hanem leragadnak egy-egy magyar koncertem.
1: Hát igen, amikor ilyen színes és ilyen fantasztikus kínálat van, akkor ez benne van, hogy mindent nem fogunk tudni megnézni 3 nap alatt, mert hogy össze is érnek sokszor a programok.
2: Csak hogy még el ne felejtsem, van egy, lehet, hogy ez most hangzik el először, de majd remélem, hogy Sárik Péter barátom majd ezt fogja promózni, de hogy lesz egy nagyon érdekes produkció, ezt Sárik Peti hozta hozzánk, illetve kért meg minket, hogy segítsünk neki ebbe. Kazasztánba járt Sárik Peti, és azt talált, hogy Kazasztánban nincs jazz. És van egy darab mecénás, aki azt mondta, hogy ezen szeretne változtatni, és összerakott egy gyerekekből, kicsiktől mondjuk 18 éves korig egy jazz zenekart, és nemzetközi fellépéseket kerestek nekik, úgyhogy ez a Kaza zenekar fel fog lépni Budapesten, és Sárik Péter, aki amúgy fellépünk az idei Jazz Picnic-en is, elhozza őket a Jazz Picnic-re is, és egy pár percet játszanak majd a mi színpadunkon is. Úgyhogy még ez is egy ilyen általában szokott ilyen jellegű tevékenység is lenni. Jazz Picnic-en voltak a szuperár gyerekek annak idején, most ezek a kazak gyerekek, és próbálunk keresni jövőre akár tényleg magyar fiatal jazzzenész gyerekeket, akikből össze lehet rakni egy zenekart, vagy akik szeretnének fellépni, úgyhogy ez így terve van véve, hogy ezt így mindig.
1: De ez milyen szép kör, hát emlékszem, amikor először voltál itt, akkor mesélted, hogy az egész Jazz Picnic ötlete egy születésnapi meglepetés Niedberger Ferenc koncertből. Igen. Indult el, ahol szintén, tehát Schneidberger Ferenc
2: gyerekei
1: léptek fel, aztán az első fesztiválon, vagy az első pikniken. Igen,
2: igen, igen, sőt még a másodikon is, úgyhogy.
1: Szép kör ez. Megyünk tovább, folytatjuk. Dr. Ify Valde Orsi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Egy kis patak mindig rohant

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: lettél.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
2: Dr. Ifi Valdevorsoly, a mai beszélgető társam, a Palóznaki Jazz Picnic ötlet anyja. És talán már beszélgettünk tavaly is erről, de számotokra a környezetvédelem is nagyon fontos, és ez is megjelenik mindig ott Palóznakon. Hogy tudjátok ezt az egészet összhangba hozni mindazzal, ami ott történik?
3: Hát igen, egy fesztiválnak nagyon nagy az ökológiai lábnyoma, azt gondolom, és ez ellen mindenkinek kötelessége tenni. Mm-hmm. Amúgy a magyar fesztiválok is tényleg próbálják, meg próbálkoznak ezzel, meg hát most világtrend, hogy rengeteg erőfeszítés, hogy amint lehet csökkentsük ezt a lábnyomot.
2: Hát szükség
3: nekünk
2: is van
3: egy segítő társunk ebbe a Zöldövezet Egyesület, akik elszánt és inkább azt megszállott környezetvédők, mm-hmm. és borzasztóan, tehát a szakértelmük is nagyon nagy, és ők segítenek nekünk a tervezésben is, szoktak hozni új ötleteket, amiket ha tudunk, megvalósítunk, mm-hmm. van, amikor mi hozunk ötleteket, akkor ők elmondják, hogy igen vagy nem, lehet vagy nem lehet. Volt már ilyen, hogy tehát például nálunk ezért nincs tűzijáték, ezért nincs konfettiágyú, ezért nincs egy csomó olyan eszköz, ami mondjuk máshol van, mert emlékszem, hogy ők ilyen tanácsadó szerepet is ellátnak nálunk, azon túl, hogy egyébként ők szedik rengeteg felé a szemetet, nem tudom hány felé bontják, és úgy adják aztán tovább a hivatalos útján a szemetet, és ezzel azt érjük el, hogy egyébként nagyon-nagyon kicsi a kommunális hulladékunk, tehát hogy talán az egyik, ők azt mondják, hogy a legkevesebb a mi kommunális hulladékunk a fesztivál közül, nyilván ezt, de én azt mondom, hogy nagyon kevés, úgyhogy szerintem az egyik legzöldebb fesztivál vagyunk, és például volt ilyen, hogy mondtuk, hogy konfetti ágyú, milyen jó lesz, meg hogy tűzveszélyes, jó, akkor találtunk olyat, ami át volt itatva, meg hát most már azt hiszem, hogy olyat is használ mindenki, ami, hogy ne gyulladjon fel, hiszen ott azért száraz a fű, meg egy csikk és kész, és már is tűz van, és amikor ezt így mondtam a zöldövezetnek, akkor konkrétan így visítottak, és mondták, hogy a földet pusztítom el ezzel, és hogy mit képzelek, és hogy ez, hogy pontosan ez az, hogy az át van itatva valamivel, ami belemegy a földbe, mert hogy még bele is tapossák.
2: Ez egy dolog, hogy nem, nincs tűz belőle, de nem teszi ott a földnek.
3: Úgyhogy abban a pillanatban mondtuk, hogy jó, akkor természetesen nem. Tehát, hogy mi tényleg hallgatunk is rájuk, és...
2: Tehát el tudjátok engedni, és sokkal fontosabb
3: abszolút,
2: az, ami...
3: Igen. Tehát szerintem ebben mi elég következetesek vagyunk, úgyhogy ők azok, akik minket segítenek. Nagyon régóta van nálunk repohár, nagyon magas a visszaváltás, 70%-os a repohár visszaváltási aránya nálunk.
2: Repohár is üvegpohár?
3: Van üveg, és van repohár, tehát lehet választani, mert azért, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem meri vállalni, hogy üvegpohárral szaladgál ott, akkor neki van ugyanúgy repohár. De ez a, és mondom, tényleg nálunk nagyon-nagyon magas szak. Ráadásul a közönségünk is környezettudatos, mert tényleg ez a 70%-os arány, ez úgy tudom, hogy a fesztiválok között is egy nagyon magas arány.
2: Mindig azon gondolkodom, amióta először itt voltál, hogy a téli rendezvényeken ugye mindig van ruhatár, és ahogy mesélted, hogy nálatok mezitláb táncolnak, bár elegánsan üvegpohárral a kézben az emberek, hogy nálatok pedig egy ilyen cipőmegőrzőt kellene a ruhatár helyett.
3: Van egyébként most már, nem cipőmegőrző, de éppenséggel vannak ilyen csomagmegőrzőink, ahol berakhatják a cipőjüket, ha nagyon akarják.
2: Óriási. De hát akkor, tehát, hogy, és ez is csak erről jut eszembe, hogy valószínűleg annyira tiszta ott a környezet, hogy senkinek nem derogál
3: tiszta,
2: mezitláb.
3: Tiszta. Állandóan lehet látni ezeket a zöldövezetes gyerekeket, már gyerekeket, tehát fiatalokat, akik zöldövezet felirattal a hátukon rohangásznak, és végig a koncertek alatt is szedik a szemeket.
2: Igen, de ezek azt gondolom, hogy ez visszahat a közönségre, hogyha látja, hogy itt ennyire figyelnek, akkor talán ő is sokkal inkább megkeresi azt a tárolót, ahová el lehet helyezni a
3: nagyon jó közönségünk van, tehát tényleg, tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon homogén értékrendű, és igen.
2: A folytatásban egy különleges összefogásról fogunk beszélgetni, vendég dr. Ifi Valda Orsolya, itt Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Lüfő Valde Orsolya a mai beszélgető társ, és ugye a Paloznaki Jazz Picnicről beszélgetünk. Haloznaki.
2: Kalóznapi, sokszor azt mondják, kalóznapi.
1: Igen, nem haloznak, hanem isznak. A House of Giving és a Jazz Picnic együttműködéséről szeretnélek kérdezni. Ez mi tulajdonképpen, és hogy kik fognak össze? És minek érdekében?
2: Igen, ez egy nagyon nekem megható és nagyon fantasztikus együttműködés. Ugye én már nagyon rég, tehát még antikorrupciós jogász koromban kapcsolatba kerültem a Bridge Budapest Egyesülettel, akik ugye az üzleti élet megtisztítását tűzték ki a zászlójukra, és különböző projektekben együttműködtünk. És ez egy Bridge Budapestes projekt, ez a House of Giving, illetve még a Big George alapítvány az, aki egy, tehát közösen alapították ezt a House of Giving, vagy hozták létre ezt a House of Giving projektet, aminek az a lényege, hogy volt egy nagy kutatás, mert hogy ugye jött egy kimutatás, hogy Magyarország Európában legutolsó az adományozás terén. És erre gyorsan a Tudományos Akadémia ezt lekutatta, hogy mi az oka. Az jött ki, nagyon magas százalékban, hogy mert a magyar ember nem bízik az adománygyűjtő szervezetekben. Sajnos erre egyrészt rossz példák is voltak a múltban, másrészt pedig tényleg igaz, hogy nagyon sok adománygyűjtő szervezet nagyon jó szándékú, jól is végzi a munkáját, de nem profi, akár az adminisztrációjában nem átlátható, és nem azért, mert titkolni valója van, csak nem profi. És erre alakult ez a House of Giving kezdeményezés, ami azt célozza, hogy ezeket az alapítványokat egy kicsit profibbá tegye, vagy tehát, hogy ösztönözze őket arra, hogy átláthatóbban működjenek, hiszen akkor hát, ha nagyobb lesz az adakozási kedv is, mert hogy azt azért...
1: A nő a bizalom, így van.
2: Igen, mert hogy azért azt el kell ismerni, hogy bizonyos dolgokra az államnak nincs pénze. Tehát, hogy azért nagyon sok mindenre kell az államnak adnia, de nagyon sok minden nem tud. Tehát nem tudja, nem is olyan régen mondtam, pont így el egy riportban, hogy azt a hasonlatot, hogy van, mit tudom én, az állam támogat 100 kutya, nem menhelynek mondanám, mert pont, hogy nem tette kutya telepet mondjuk, vagy, és de a 102-re már nincs, vagy a 101-re már nincsen kerete, viszont még mindig van egy csomó kutya az utcákon, tehát hogyha mi nem akarjuk, hogy legyenek kutyák, mert zavar minket, vagy azért, mert szeretjük őket, és ne, akkor azt a 101-et nekünk kell finanszírozni, hogy be tudja fogadni azokat a kutyákat. Ez most csak egy ilyen nagyon egyszerű példa,
1: de hogy
2: és úgyhogy igenis szükség van arra, hogy felelősséget vállaljunk, sokszor 1000 forinttal, 500 forinttal, nem tudom, minden számít. És létrehozták ezt a House of Giving-et, lett emellé egy audit, ami, és ez az audit lett auditálja a jelentkező adománygyűjtő szervezeteket, és kap gyakorlatilag egy minőségbiztosító pecsétet, ez az alapítvány, hogy ő egy átlátható alapítvány. Érzel. Eddig összesen 60 alapítvány felelt ennek meg.
1: Ez jó.
2: Nagyon sok alapítvány. Hát van 50 ezer, hogy nem tudom, mennyi adománygyűjtő szervezet, de hogy az a lényeg, hogy minél többen jelentkezzenek erre, és mi fesztiválok, tehát és azt találtuk ki Pistyúr Verával, aki ennek az alap, és ennek a kezdeményezésnek a vezetője, hogy eddig is azt mondtam én is mindig, hogy a fesztiválnak óriási ereje van, hiszen ott van nagyon sok ember, akit egyszerre közvetlenül el tudunk érni, ráadásul nyitottak és fogékonyak, amikor ott vannak, mert azért vannak ott, mert szeretnek minket, megbíznak az értékítéletünkbe, hiszen azért vannak a mi fesztiválunkon, mert azonosak, kb. Azonosak vagyunk velük. Tehát miért nem használjuk ezt arra, hogy üzeneteket adunk át nekik? Én ezt próbáltam így kvázi szervezetlenül, vagy tudattalanul, vagy nem is tudom, az eddigi években, hogy mindig mondtuk, hogy igen, ezt az alapítványt támogatjuk, meg azt, meg amazt, de hogy ezt lehet tudatosabban is, és Veráék, illetve ez a House of Giving-gel közösen írtunk egy fesztivál manifestót, amiben meghatároztuk pontokba szedve, hogy egy fesztivál mi alapján adományozzon. Tehát magyarul ez egy teljesen átlátható rendszer, amit elolvashat a közönség, hogy az adott fesztivál mi alapján, hogy a csatlakozó fesztivál mi alapján adományozik, és hogyha ez neki tetszik, akkor nem kell gondolkodnia, hanem azt mondja, hogy jó, akkor én bízok benne, hogy az az 1000 forintom itt jó helyre fog kerülni, tehát elutalom ennek az alapítványnak, akit mondjuk a fesztivál, vagy a fesztivál választ, vagy az alapján választ a közönség is magának, ahogy a fesztivál választ. Tehát itt nem az van, hogy a fesztivál jelöli ki, hogy akkor ennek, hanem hogy csak megmutatja, hogy mi alapján. És körbeírtam a fesztiváloknak, és annyira gyorsan...
1: Mármint magyarországi fesztiváloknak.
2: Magyarországi fesztiváloknak, és annyira gyorsan, és annyira pozitívan reagáltak, hogy gyakorlatilag perceken belül megvolt a manifesztó csapata, és nagyon remélem, hogy még fognak majd jelentkezni, tehát most azt hiszem 7 fesztivál van, tehát a Szegedi Szín, a Campus, a Sziget, a Strand, a Sopron Fest, a Bimailék, és még igen, 7 fesztivál. Ez összességében már sok százezer ember egy évben, akiknek ezt az üzenetet át tudjuk adni. Úgyhogy ez az új projektünk az idején.
1: És ezért mondom, hogy ez egy olyan összefogás, én szeretem az összefogásokat, és amikor valami jó úgy érdekében történik, amihez lehet úgy csatlakozni, hogy tényleg egy közösséget építettetek eddig is, és ez a közösség az erejét jó irányban tudja hasznosítani, vagy kifejezni, az egy fantasztikus dolog.
2: Igen, úgyhogy remélem, hogy tényleg célba ér, mert szerintem sok olyan ember van azért Magyarországon, akiben megvan ez, hogy szívesen tenne valamit a közjavára, csak nem tudja hogyan, és akkor neki ez a mi manifestunk, ez akár egy útmutató is lehet, hogy csináld így.
1: Van még egy körünk, folytatjuk rövidesen, dr. Ify Valde Orsi a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Ifi Valde Orsolya, a mai beszélgetőtárs. Most egy kicsit kilépünk a Paloznaki Jazz Picnic köréből, bár tudjuk, hogy neked most ez a legfontosabb, ugye augusztus 6 és 8 között történik mindez, hol máshol, Paloznakon. De elmondtad az elején, meg én olvastam is, hogy, hogy azért foglalkozol mással is a fesztivál mellett. Mondtad, hogy visszatértél a régi foglalkozásodhoz. Te jogászként diplomáztál, nagyon sokáig dolgoztál jogászként, és aztán most újra. Mennyire egyszerű, mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz visszatérni ebbe a foglalkozáskörbe?
2: Ugye én nem polgárjoggal, vagy büntetőjoggal, illetve foglalkozó, praktizáló jogász voltam, hanem én mindig a közigazgatásban dolgoztam, igen, és általában ilyen világmegváltó területeken, emberjoggal, áldozatvédelemmel, aztán később antikorrupcióval, és az antikorrupciós munkám során találkoztam azzal a szellemiséggel, amit úgy hívnak, vagy jelenséggel, vagy most már szerencsére nem, már nem, és jóval több ennél, hogy integritás, és akkor így azt gondoltam, hogy ez a világ alfája és omegája, tehát az integritás az, ami majd a világot szebbé és jobbá teszi. Ezt nem csak én fedeztem föl, hanem az egész világ, gyakorlatilag most már megszületett az EU-nak az integritás irányelve, ami gyakorlatilag kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy tehát integritás alapon hozzák a döntéseiket, meg hogy ez legyen benne a mindennapokba. Ugye mit jelent az integritás, hogy egy érték alapú működés, ami nem, tehát ami nem kívülről jövő kényszer alapján, hanem belülről jön, tehát valószínűleg ez egy nagyon sok szemléletfejlesztő és hát edukatív feladat már az jó ideje, meg lesz is, és én ezzel próbálkozom most, akár így az üzleti életben, akár az államigazgatás felé, tehát nem is az antikorrupció, hanem az integritás irányítási rendszerek kidolgozása. Most egyelőre még hobbi szinten
1: ezt akartam kérdezni, hogy ezt lehet-e úgy, hogy mondjuk neked a fő foglalkozásod az, hogy mert a Jazz Picnic az nem az a három nap, hanem azt egész évben szervezni kell, tehát nyilván most 8-án véget ér, lehet, hogy 9-én ti már a következőt készítitek elő. De mindaz, amit most elmondtál, ez, én azt gondolom, hogy olyan munkakör, amiben az is egy teljes embert kíván, tehát nincs olyan, hogy most ma nincs kedvem dolgozni, akkor már nem foglalkozom ezzel.
2: Mivel ez egy szellemiség, ezt mindenhova át lehet rakni, tehát például kicsibe a Jazz Picnic, azt gondolom, hogy így működik, tehát hogy ilyen alapelvek, az integritás alapelve például, hogy az igazságosság, tisztesség, átláthatóság, tehát és ez mindenre von, akár a dolgozói állományra, akár a partnerekkel való kapcsolatra, mindenhol ott van, és azt gondolom, hogy ez igenis, hogy az ember ezt a saját üzleti életében is, tehát anélkül, hogy ez igenis, hogy összefügg a Jazz Picnickel, hiszen ott már tudom ezt gyakorolni.
1: Hát igen, csak hogy időd van-e rá?
2: Nyilván most a piknik előtti pár hétben nem volt, és most már tényleg alig van, hiszen itt vagyunk a célegyenesbe, de utána azért van, meg előtte is volt. Mivel ezzel foglalkoztam, tehát nem a nullából kell kezdeni, rendszeresen járok ki Párizsba az integritás workshopokra, konferenciára, dolgoztam is kint az OECD-be, tehát hogy nem a nullából kell kezdeni, hanem csak inkább dolgozni rajta még. Egyébként ezt is így leginkább a Bridge Budapest Egyesület kereteiben csináljuk. Nemrégiben beiratkoztam egy iskolába, Bécsbe, ami gyakorlatilag egy ilyen vizionárius vezetés, vagy valami ilyesmi a neve, aki olyan vezetőket képez, akik tényleg a vezetői szkíjeiket a közjavára fordítják, és rendszer szinten gondolkodnak, tehát például egy problémát nem odaszúrok, és azt az egy problémát megpróbálom leszolgáltatni és megoldani, hanem megpróbálom magát a problémát eliminálni, vagy pedig skálázni és nagyságrendileg, tehát akár egy régióra, egy országra megoldást találni, És,
1: és akkor neked ki kell járnod ehhez Bécsbe, vagy ez ilyen online? Vagy hogy
2: nem, ki kell járni, fantasztikus osztálytársaim voltak, tehát tényleg ennek most már vége van, úgyhogy lediplomáztam.
1: Gratulálok.
2: Tehát tényleg a szomáliai Humanitarian Aid vezetője, akkor nigériai SOS gyerekfaluknak a vezetője, marokkói női aktivista, tehát ilyen osztálytársaim voltak, tehát fantasztikus közeg, rettenetesen inspiráló, és egyébként ennek köszönhető szerintem a Fesztivál Manifesto is, mert hirtelen elkezdtem úgy gondolkodni, hogy nem elég az, hogy nem tudtam, hogy ezt hogy fogom összehozni ezt a képzést a fesztivállal, de aztán egyszer csak így megvilágosodtam, hogy
1: tehát akkor mindennek a központja a fesztivál, és bármit is csinálsz, azért a fő gondolat mindig az, hogy oké, és van a fesztivál, és mindaz, amit most éppen megtanultam, vagy csinálok, az hogy tudom hasznosítani.
2: Igen, hiszen szerencsére ez felépült egy olyan platform, amivel azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tehát társadalmilag hasznos dolgot is lehet végezni.
1: Én kívánok viharmentes fesztivált
2: idére. Ez most a legjobb kívánság egyébként.
1: Nem tudom, mennyire lehet ilyenkor előre jelzéseket nézegetni. Nyilván ezt folyamatosan nézitek. Tavaly számítottatok rá? Tehát, hogy jelezték ezt, hogy lehet egy ilyen?
2: Hát ugye egy héttel előtte úgy nézett ki, hogy az előtte, tehát hogy mondjuk korábban hétfőket szerdán lesz egy ilyen dzsihád, és levonul, és akkor nálunk hűvösebb lesz egy kicsit, de béke. Hát ehhez képest minden nálunk csapott le. A szombati napunk, amikor sajnos le is kellett ürítenünk, az gyakorlatilag tényleg a meteorológia, mindig ilyenkor kapcsolatban állunk az országos meteorológiai szolgálattal, tehát hivatalosan jelentenek minket, riasztanak, stb. És megkaptuk a riasztást, hogy akkor van egy óránk, tervezzük úgy, és akkor ide ér a vihar, majd egy 10 perc múlva sikítva hívott fel a hölgy, hogy nem egy óra, 20 perc, és nem kicsi, hanem nagy, és orkánerejű szél, és jég, és mindenhol, nem tudom, hol derékig járnak a jégbe, hogy Veszprémbe is a gyárkert leürített, és nem tudom, és akkor ott áll az ember, hogy most mit csinálj? Tehát,
1: de ilyenkor kénytelen vagy.
2: Hogy nagyon, ugye egy személyben döntök erről, és és nagyon, nagyon nehéz, mert nyilván a biztonság az első, ennek vannak objektív előírásai is, de azért mégis, tehát ami muszáj, de azért általában igazi objektív információt nem kapok. Tehát nem kapok konkrétumot, hogy 70 kilométeres szél jön, mert akkor tudom, hogy le kell zárni, hanem nagy szél jön.
1: Tehát, igen, és azt sem tudod, hogy ez most egy fél óráig fog tartani, vagy egy óráig, igen, vagy 10 perc alatt átvonul rajtatok, mert akkor azt még talán ki is lehet védeni,
2: igen,
1: valahogy.
2: Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon nehéz. 3 évvel ezelőtt volt az, hogy előbbre hoztuk a programot, és mondjuk az nagyon jó volt, mert 11-kor az utolsó koncertnek is vége lett, és akkor hirtelen lecsapott. Tehát
1: így, szegény technikusok, nekik akkor
2: igen,
1: kell bontani.
2: Hát igen a szakadó esőben, igen, tehát azért ez így veszélyes, de hogy az idei évben sajnos muszáj volt a koncertet félbehagyni, és el is, tehát az Earth, Wind & Fire, tavaly évben, 2025-ben le is kellett zárni a területet, tehát annyi villám volt, hogy azt nem tudom elmondani, és nyilván én nem tudom megítélni, hogy az most a földbe csapódó, vagy a felhőbe, vagy a nem tudom, igen, tehát én csak azt látom,
1: de egy
2: hogy
1: magas
2: rengeteg
1: színpadnál azért az egy veszélyes.
2: Hát az egyrészt veszélyes is, meg szerintem az időjárás, ami tavaly volt, az már nem is nagyon mérlegelés. Tehát ahogy az kinézett, az borzalmas volt. Mert utána nyilván kap az ember hideget, meleget, hogy nem kellett volna, nem volt olyan hosszú, miért nem folytattátok, nem tudom. Hát azért nem,
1: de hát mert ezt előre senki nem tudja.
2: Mert senki nem tudja, és tényleg annyira hirtelen jött, hogy... hogy 10 percünk volt úgy igazán intézkedni, és nem pedig egy
1: most láttam egy felvételt valamelyik külföldi fesztiválról, ahol felépítették a színpadot pár nappal előtte, és várták, hogy induljon a fesztivál, mert jött egy szél, semmi eső, csak egy szél, és felborította az, igen, egész színpadot.
2: Ez nagyon gyakori most már, például...
1: Mert túl nagyok a színpadok, vagy nem tudom, de hát, hogy...
2: Nem, az időjárás lett olyan, hogy például
1: de
2: Torino...
1: De ezt a közönség még nem tudhatja, igen, hogy ez hát lehet, hogy ő kibírja egy esőkabáttal, de lehet, hogy a színpad nem fogja kibírni.
2: Hát igen, erre egyébként minden színpadnak megvan a tanúsítványa, hogy mekkora az a szél, amit ki, igen, kell bírnia, ez általában 60 kilométer, a fölött azért már repülhetnek dolgok, és akkor az nagyon-nagyon veszélyes.
1: És egy széllökés elég.
2: Világszerte ez most, tehát járok ilyen nemzetközi konferenciákra, és ez mindegyikben most már panelbeszélgetés az időjárás, mert maradnak el sorba a fesztiválok, van, ahol szegénynek a 3 napját elviszi
1: a rossz idő. És nektek nincs belső helyszínetek, nincs olyan, hogy tudjuk, hogy rossz idő lesz, és beköltözünk, hát, a nem tudom, faluházba, vagy nem tudom, tehát, hogy nincs ilyen.
2: Mert, nincs, mert ezek az előadók úgy vannak lekötve, hogy mennek is tovább. Tehát nincs az, hogy, hogy három napig ott tartom őket, és inkább az szokott lenni, hogy előbb jönnek egy nappal, egy délutánnal, vagy nem tudom, hogy stabilan
1: tehát
2: ott
1: nincs
2: legyenek.
1: Nincs esőnap, és nincs belső helyszín.
2: Nincs. Igen. Hát ez egy fesztivál, tehát hogy vagy, ennek ez a, ez a varázsa, azt gondolom, ez egy közös kockázatunk.
1: Jó, te annyi kockázatot vállaltál már az életben, hogy ezt a TEDx beszélgetés vagy beszédben is elmondtad, hogy ha 1% esély volt rá, akkor neki mentél. Volt, hát, hogy bejött legtöbb esetben, de volt, hogy nem.
2: Hát most mondom, az idő, tényleg a fesztivál szempontjából az a puzzle tekintetében nekem az időjárás a legnagyobb. Tehát minden mással tudok együttműködni, vagy nem tudom megoldani, de ez,
1: hát
2: a, ez
1: nem
2: az időjárás.
1: Hát azt nem tudod befolyásolni.
2: Hát igen, és amit tényleg kevesen tudnak, hogy csak így a többi fesztivál meg kültéri rendezvény védelmébe is mondom, hogy a zenekarokat ilyenkor is ki kell fizetni. Tehát, hogyha nem lépnek föl, és ki kell őket fizetni, és a biztosító se fizet ezekre az esetekre. Tehát...
1: És olyan nincs, hogy kifizetjük, de gyertek vissza jövőre ingyen? Vagy nem, nincs. Nyomotáron? Nincs.
2: Nincs.
1: Tehát nekik le van kötve az az időpont, azt nektek adták, akkor is, hogyha nem lépnek föl.
2: Így van,
1: föl.
2: Ez benne van a szerződésükben. A rendesebb zenekaroknál ez úgy van, hogy meg van határozva, hogyha mondjuk valami Viszmajor, de nagyon sok olyan zenekari szerződést láttam, hogy bele van írva, hogy tök mindegy, ha a zenekar saját hibájából nem képes feljönni a színpadra,

0: miatt nektek kellemetlenségetek lehet. Augusztus 6-tól 8-ig pauznak
1: itt. Ezt mantrázzuk addig.
0: Jó.
1: Igen.
0: Dr. Ify Valde Orsi, köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
5: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
4: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt. Északnyugat felől délkelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy V-motorok klasszikust például, szóval majd pár perc múlva várjuk, fel kell majd a nap. Itt lesz Rúzsa Magdi, az FLM, most pedig jön a Magna Cum Laude és a Vidéki Song.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a bombom, és a köszönöm, hogy vagy nekem. Az appal megyünk tovább, pár perc múlva a nap szól, majd előtte a Valami Amerika című film egyik betétdala szól, Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna előadásában. A vetkőzés.

legnagyobb slágerei retro rádió, Fenyő Miklóst hallgattuk, ez volt a Made in Hungária. A Gyémánttal jön nem sokára a Kim Novák az Ocsó Macsó után. Jó nekem a retro rádióban.

kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Somló Tamás. Na gondolsz-e rám, szól majd tőled. Itt lesz a Hooligans a Dollyról, most pedig jön a

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Queen bizonyult, ez volt az autó egy szerpentinán. Rácz Gergő és Orsolyi Reni is velünk lesznek majd pár perc múlva a Mostantól című dalban, az emberek tábortüze után. A

legnagyobb slágerei retro rádió, benne a bikini zenélt, ha volna még időm. A folytatásban Jani Csákvecát hallgatjuk, már is szól a Könnyek az esőben, a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Az Intim Torna illegális az örökké után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Szorcsik Viki lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a padődő dalával búcsúzom. Azt csinálok, amit én akarok. A retro.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.